0: nagyon jó a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. Ezt hozom a folytatásban. Nemrég ünnepelt a születésnapját az énekesnő. Azt néztem, augusztus 30-án lett 37 éves. Egyébként Brooklynban született, és 4 éves kora óta a zene bűvöletében él. A tehetségét többek között a középiskolájában, a Staten Islandi Tottenville High Schoolban is megmutatta. Abszolút a musicalek világából jön. Hello Dolly, Jézus Krisztus szupersztár, hegedűs a háztetőn. Hát ilyenekben szerepelt, de mostanában a dance pop zenei műfaj az, ami nagyon-nagyon megy neki, amiben nagyon sikeres. Ez a New Religion.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most egy igazi szupersztár, Alex Warren, és az a dal, a Fever Dream, ami a második stúdióalbumán kapott helyet, ami augusztus legvégén jelent meg, és ez a You'll Be Alright Kidnek a folytatása, White Child, az album neve, vagy gyermek, így szólította őt annak idején az apukája, és hát nem meglepő mondani, egészen a gyerekkoráig nyúlt vissza ezzel az albummal Alex Warren, és most őt idézem, ez a név, a White Child elkísért egészen anyukám haláláig. Amikor ezen az anyagon dolgoztam, rengeteget gondoltam a szüleimre. Apukám tudta, hogy haldoklik, ezért forgatott egy videósorozatot, amelyben hozzám beszél. Az első albumom még azt mutatta be, hogy ki vagyok én, ez az új lemez viszont már azt is megmutatja, hogy gyerekként milyen hatások értek. Na ez speciális szerelmes dal, amit a feleségéhez írt, a Fever Dream.

0: megint csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most... Magyarország leghosszabb

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játszuk az igazi

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egy igazi sztár DJ a folytatásban, Lost Frequencies. Én nem tudom, hogy bírják a DJ-k ezt a rengeteg utazgatást. Szeptemberben azt néztem, hogy Németország, Ecuador, Pacsai Biza, Spanyolországban, és ez csak a szelete még az utazgatásainak. Szóval rengeteget repülő is, nagyon sok DJ szettje van, de hát addig kell ütni a vasat, amíg meleg ugyebár. Liviról! Ezt most nagyon-nagyon szeretjük tőle. Lost Frequencies, itt a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és sokak fejben ott motoszkál a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb Rádió Egy konténerjáték. Úgyhogy gyorsan összefoglalom. Hétköznap vannak a játékok, Rádió Egyesek, Balázséknál is, napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél,

Föl elektromos szerszám gépcsomag. Ezekről már biztosan tudjuk, hogy ott vannak a konténerben, szóval játék, hétköznap napközben, itt a

0: csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg 2 dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abigaillel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Az égenerációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az országhatárokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőle, Lloyd és a Golden Summer.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Martin Garrix is a Repeat It a folytatásban. Azt is mondhatnánk, hogy Ed Sheeran kalandozásai az EDM világában. Bár aki ős Martin Garrix rajongó, az nagyon rigóta ismeri ennek a dalnak a, hát mondjuk úgy demo verzióját. 12 év várakozás után jelent meg a dal. 2026-ra időzítették, ugye 2014-ben kezdtek el dolgozni rajta, és egy évvel később már elkezdte játszani Martin Garrix a DJ szettjében. Évekig az egyik legkeresettebb kiadatlan dalukként tartották számon. És aztán jött 2026, Martin Garrix 30. szülinapja, és úgy volt vele, hogy tudjátok mit, rajongók, vártatok már eleget rá, ez a Martin Garrix Ed Sheeran kollaboráció, a Repeat It.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Egy héten át tart a rendőrségi razzia az utakon, eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, idén is megtartják az országos étterem hetet. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egy héten át figyeli a rendőrség, bekötjük-e magunkat. Razzia indult az utakon, a Roadpol akcióhoz csatlakoznak a rendőrök. Idén is mentett már életet a gyerekülés, annak használatát is figyelik, valamint azokat a motorosokat is kiszűrik a forgalomból, akiken nincs bukósisak. Az országos ellenőrzés szeptember 22-éig tart. A roller balesetek kerültek a középpontba a jubileumi 10. biztonság hetén. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen országszerte szervez programokat. A balesetek megelőzésére és a biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet, mondta Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
3: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 000 balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
2: Évi 5000 forintos költségtől mentesülhet 900 ezer mikrovállalkozás. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt írta, megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére átmenetileg kamarai biztos neveznek ki. A kamara úgy reagált, tudomásul veszik a bejelentést és várják a jogszabálymódosítások részleteit. Autópályás tempóban haladt egy motoros mesztegnyőn. A Somogy megyei településen készült róla drága fotó. Az 50-es táblát nézte 130-nak a férfi. A mutatványért majdnem 500 ezer forintot kell fizetnie, a rendőrség pedig ezt még 8 büntetőponttal is megfejelte. Már Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót 30. alkalommal szervezik meg. A Dunántúlon lesz ma több felhő fölöttünk, keleten többet látjuk a napot. Főként az ország északnyugati felén élők készülhetnek esőre, záporra, akár egy-egy zivatarra is. Ma az ország délkeleti felén élők akár 30 fokot is leolvashatnak a hőmérőkről, míg nyugaton a hűvösebb órákban csak 18-20 fokig melegszik majd a levegő. Holnap elszórtan várható zápor, zivatar, sok helyen megélénkül a szél is. A hűvösebb hajnal után délután 19 és 28 fok közötti értékeket mondanak.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai, a zenei karrier felé először egy tanárat terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Tegnap egyébként megérkezett a telefonhívás, srácok.
2: Na.
1: A jó Isten sem megment a kaszinózástól.
2: A kaszinózástól engem a lovi keresett, úgyhogy akkor mindenhonnan jönnek most nekünk meghívások.
1: Azt a figyelj ide, nem hiszitek el, egy kollégám online kaszinon majdnem 950 millát nyert.
3: Persze.
2: Ja, igen.
3: Látta,
1: le is persze. Szerelt, tűzoltó volt Érden.
2: Persze.
1: Keresnétek a...
2: 950 milliót online kaszinóba, igen?
1: Hát azt írja.
3: Rákerestem, gyerekek.
2: Mennyi az annyi?
3: 120 forintot tett föl az emberünk. 120 forintot. 120?
2: Igen? Nem tudom. Nincs ilyen tét, nem is értem.
3: Nem is érted a tétet, és 1,2 milliárddal szállt ki online kaszinó, tehát nem csinálunk, nagyon veszélyes, ne menjetek bele, ugye nem csinálunk neki reklámot. 1,2 milliárdot csinált úgy, hogy az utolsó pörgetésben 10 milliós szorzót húzott be. 10 milliós szorzót.
2: Én nem tudom, hogy van-e ilyen. Tehát, hogy ez mi a 10 milliós szorzós? Tessék? Ez nem, szerintem ez nincs.
3: Gyerekek, itt ez a...
4: 36-szoros pénz. 120 szorozva 36-a 4320 forint, csak ezeket kezded el pörgetni.
3: Igen.
2: És akkor tovább.
4: És akkor mindig számra játszott, tehát feltételezzük.
3: De akkor 4600-at is szoroz meg.
2: Tehát a 4600-at megnyerte, az felrakta megint a 25-ösre, az megint 36-szoros lett neki, az felrakta a
4: 12-esre. 155 000.
2: Az megint 30.
4: A 155 000-et szorozzuk megint 36-tal, igen.
3: De itt nem így működ, tehát hogy nem ez a klasszikus, amit te mondasz. Ez valami másik játék, én tök hülye vagyok, én a simát se értem, hogy ott mit kell megtenni, mi a piros, mi a fekete. Nem akarok belemenni, itt van a hivatal hír. Ezzel kapcsolatosan az utolsó szorzója, a világon mindenhol be lehet csatlakozni ebbe, és akkor a nyeremény alap is növekszik meg, mit egy tök bonyolult számomra. Jó. A dolog.
2: Tehát ez minden idők legnagyobb ever online, de, vagy online kaszinó, de magyar.
4: Ez 120 magyar. Forinta.
2: 120
3: forinta kezdett el játszani.
2: És nem fizette ki neki a szerencsét.
3: De. Találtak
2: egy jó kézagot, hogy nem fizetjük ki meg.
1: Rendszerhiba
2: történt, a rulettgépek megbolondultak. Azért nem tudjuk kifizetni. Igen. Hogy áll a pacák, aki itt most a 600 000 forinttal itt viaskodik?
1: Azt beszéltük, hogy ha van bármiféle előrelépés, akkor ő majd keres engem. Hát egyelőre még nem hívott.
2: Aha. Ugye beszéltünk valakivel, aki megtette a meccset, majd azt mondták, hogy téves volt a tét, hibáztak, de hogy nem adták vissza neki a pénzt, meg nem fizetik ki, amivel ő viszont megnyerte, mert megtette egy létező tétet, amit meg lehetett tenni. Beszéltünk vele, igen.
1: 600 000 forintot nyert.
3: Itt van, tessék, az én barátom nyerte az 1,2 milliárdot, teljesen valós, azóta kb. Csak nyaral.
1: De tényleg igaz?
2: 1,2 milliárdot.
3: Igen.
2: Van valaki, akinek a barátja azt megnyerte.
3: Itt van.
2: Soha nem nyert, beszéltünk még nyertessel.
3: Mert ővele se fogunk szerintem. De nyertes barátjával lehet, hogy tudunk beszélni.
2: Nyert, hát csak elmondja nekünk. Hát próbáljuk meg felhívni, csak nézzük meg.
1: Szerintem ez kamu.
2: De ő a 120.
3: Ő a 120 forintból az 1,2

0: betű játék, de rulett alapú.
1: Rulett alapú, aha.
2: Mi az a dream
0: úgy, nemzetközi jackpotok közé tartozik, úgy működnek, hogy az összes kontinensen több száz országban játszanak, majd az összegyűlő nyeremény bárhol, bármelyik játékosnál leesett.
1: Aha.
0: A tehát legnépszerűbb
1: menő, akkor bejött neki ez a dream drop, jött be neki, aha. Azért az csilingel egy ideig, mire az lejön 100 forintosokba. Annyi, hogy 3 év. Három év, és nézed, mire leesik az neked 100 forintosokba.
0: De ugye online a dolog, tehát, hogy ez online játék volt.
1: Hát felvük a barátot, hát elmondja. Hát kíváncsiak vagyunk, egy barát csak mesél. Hát igaz, hogy azóta nem a barátja elköltözött, és nem tartják a kapcsolatot, és megszakadt a kapcsolat, de kíváncsi lennék.
2: Online pokerből is egészen jól meg lehet élni.
1: Aha. Én olyan sorsokat láttam, amikor én kaszinoztam jó régen, meg olyan embereket, hogy azért úgy elmegy a kedve tőle, és 100-ból egy, ha jól jön ki, és 100-ból 99 pedig mindig úgy az, hogy nem baj, majd holnap. Oh. Tehát, hogy mi sokat jártunk még a Szentendrei forintos kaszinóba, zenetévé alatt azért egy
2: forintos kaszinó.
1: Forintos, asztalos, rendes, élő kaszinó volt ugye Szentendrén, aztán lebontották, meg elrohadt, meg elköltöztek onnan, de ott azért mi egy komolyabb készpénzösszegeket vertünk el. És nem tudtunk pozitívan kijönni.
2: Nagyon zarál, ilyen nagyon lecsúszott arcok voltak ott.
1: Nem is annyira, de úgy beszélgettél emberekkel, és mondta, hogy majd holnap, meg most neki egy hónapja sikerült, meg majd azóta ugyan elment, de majd most visszajött.
2: Tönkrement életet.
1: Tönkrement, igen. És akkor mi úgy hívtuk, hogy a második munkájunk, mert megyünk dolgozni. Mentünk a kaszinóba. játszottunk, aztán, hogy amikor már nagyon súlyos lett a mínusz, akkor egy idő után abba hagytuk. Pár hónapig tartott. Figyelj, furrá kattansz egyébként. Tehát, hogy a nagyon-nagyon durván rá kattansz. Nagyon jó érzés.
0: Hiszel benne végig, igen. Hogy te egyszer ki úgy fogsz kijönni, hogy
1: egyszer úgy jössz ki, és utána már csak futsz a pénzed után. Egy ideig hiszel, aztán már csak azért mész, hogy visszaszerezd. Aztán már csak a visszaszerezni akarod, a visszaszerezni azt, amit majd visszaszerzel. De nem tudod visszaszerezni. Szóval, hogy nincs ez nagyon.
0: Nem akar elárulni részleteken. De mondta, hogy ő a barát?
1: Tahitót falu valaki, ismerem.
0: Itt van, mondja az Anna, hogy ő tényleg a barát, csak kapott nem beszélhet a pénzből. A barát.
2: Nem.
0: Ja. Akkor ezért nem beszél.
1: Igen, nem mond, igen. Nem kapott felhatalmazást. Hagyjatok már ezzel a kamuval.
3: Nem kapott felhatalmazást, hogy beszéljen a pénzről.
1: Pista, aki egyébként nem tudom, Lőrincsel, akik az elmondja, hogy Imre Kecskevétről. Igen. Hogy nyerte meg? Hát soha nem derül ki, hogy ki.
3: Megváltozott el a hangod. Élete. Megváltozott, aki nyert, megváltozott az élete.
1: Hát egy milliárdtól megváltozott az élete.
3: Barátainak is vett minden, de hogy ő nem kapott felhatalmazást. Jó, hát lehet, hogy benne van a pakliba. Mindegy.
1: Házakat vett 1 milliárdból? Uh-huh. Uh-huh. Azért az jó szar környék. Már nem úgy értem, hanem, hogy a házakat, tehát a házakat veszel hát milliárdból.
0: Hát Kecskemét is környéke, ott igen, vett 5 darab 200 milliós házat, az egy nagyon szép.
1: De költött a barátaira, úgyhogy rendes.
0: Igen. Az meghívt őket pacalozni valahol.
2: Aztán felszívott.
1: Szala írja, én is ismerem, így néz hátra. És eljárt. Ez a mindenség neki. Igen, ja, szóval ismeri a barátot. 1 milliárd, attól függ, hogy mikor az 1 milliárd? 10 éve, 15 éve, vagy most?
2: Ez ugye, az sem mindegy.
1: 2025-ös.
0: 5-ös, tehát tavaly.
2: Ez 1 milliárd az bármikor jó pénz.
3: 200 millió, ez 200 milliót ne felejtsük el. 1 milliárd 200 millió.
1: 1 milliárd 200 millió. Az a fagyira való. Az az apró. Aha. Hát igen.
2: És figyeljetek, ha mi elmegyünk, és én feldobom az összes pénzt egy számra, és megjelen mondjuk, hogy
0: jó. Oké, mennyit nyersz? Nem dobsz föl.
1: Nem, te nem nyersz. Nem. Tehát földobod, igen, nem. De mondjuk igen, tessék.
2: Egyébként meggyőződésem, hogy aki az életben szerencsés, én.
1: Igen. Az láttam az a Bariról a készült hoteles képeket. Ha ezt hívott szerencsének, akkor... Igen. Jó, hívhatjuk ezt szerencsének a tűzfalat.
2: Az a szerencsejátékban nem szerencsés, de hogyha mondjuk elmegyünk egy ilyen estére, és én feldobok egy számra egy pénzt, és mondjuk megnyerem a 20 milliót, akkor azt nekünk kifizetik?
3: Hát persze.
1: Ki? Szerintem ki? Pláne hát nekünk. Persze. Igen, tehát azért abból lenne ügy, ha nem fizetnék ki.
2: Ott álljunk!
1: Persze, de miért ne fizetnék?
0: Nagyon ha szépen megnyered, kérlek, hogy ne adjátok Julinak a hizét a vouchert, jó?
2: Nálam van az, hamar lepörök, ha számra játszol.
0: Igen, meg van világosodva, az egészet így egy számra föl.
3: Mondjuk az bátor dolog, azért ott a nagy a szorzó, ott a nagy a szorzó.
1: Ha 20 milliót nyersz, azt még tovább viszed, vagy azt elhoznád?
2: Elhoznám.
1: Elhoznád?
2: Persze.
1: Igen?
2: Hát nekem egyszer lenne ilyen szerencsém, soha az életbe többet.
1: 20 em.
2: Aha, de nyernél 20 emmet, akkor azt mondanád, hogy állj, de csináljuk?
1: Nem tudom, hogy mi rulettem, mondjuk, hogy fölraknám-e a 20 milliót. Nem, valószínűleg a 20 milliót ezt elhozott, nem? Hát persze. Ez már az egy olyan nyeremény, amit mondtam, köszi gyerekek, beszálltam tényleg. Egy százassal, 20 milliót nyertem, meg vagyok, elhozom a 20 millió forintot.
2: Biztos, hogy nem
1: mennék. De ne tarts ettől, nem lesz ilyen. De nem neked, nekünk
2: annyira,
1: se. Tehát, hogy
2: annyira nagyon fogtok csodálkozni.
1: Gyerekek, a kaszinó egy olyan biznisz, mint bármi más. Tehát az nem

0: az nem arra van, hogy te ott jól jár. Jó jár. Aki egy-két ember, aki jól jár, az beheteti a másik 1 milliót, aki nem. Szóval, hogy Vegas erre épül. Nem, meg a szerencsejáték, azért ez úgy van kitalálva, ez ráadásul nyilvánvalóan csalnak. Tehát...
1: Hát figyelj, nem, ez olyan
0: nyilvánvalóan csalázzon.
1: Nem kell csalni. Ezek olyan szisztémák, nincsen rá szükség szerintem. Nincs rá szükség. Milyen agyak, akik ezeket kitalálják? Gondold
0: de
1: el tudod
0: képzelni, oké, hogy mondjuk nem is ide, mondjuk Vegasban nem tudnak belenyúlni a ruletbe. Hogy az nincs azon egy mágnes, hogy nincs valami, és persze ezek ilyen legenek, nem mondnak. És nem is arra gondolok, hogy a krupé akarja kipörgeti 6-szor a 34-est, vagy a 36-ost egymás után, mert nem gondolom. De hogy a kártyátékban, vagy a kockában ők nem tudnak belenyúlni szerinted. Minden csak a véletlenre van bízva. De a véletlen meg olyan szinten mellettük van, ez hogy matematika. Sokkal kevesebb. Tehát a matematika szól mellettük.
1: Igen,
0: jól van kitalálva a rendszer.
1: Nagyon jól van kitalálva, meg hát figyelj, ott azért figyelik ám kamerán a dolgokat, ugye azért elég rendesen.
0: Na de ugye, de a kaszinó nem tud-e csalni. Tehát, hogy hát nem, a kaszinó... mi tudunk csalni, mert bementünk 100-szor kifosztani kaszinót, hogy csaljunk a világon már, ugye? Hát ebből filmek, irodalom, de hogy a kaszinó csal-e a másik oldalon?
1: Hát az ilyen lebújok, azok igen. Szerintem a nagy kaszinók, azok nem.
0: Azok nem?
2: Hát nem. Szerintem
0: gyere ide, cipó, így is úgy is van nyeresége. Hát
2: persze, mert X a matek milliárd mellette áll, mi a francnak kockáztatna bármit.
1: Pontosan.
2: Hogy ott egy krupé lebukik, érted, és akkor ennek így remegy. Hát soha többet senki benne teszi
1: a
2: lábát.
1: Így van. Hát a renomé, szóval nem. Szerintem a nagyok nem. Az ilyen kis lebújok, amilyen hát, alvilágisztorikot, igen.
3: Amióta láttam az Oceans sorozatot. Én igen. Bármit kérdezek velük.
0: Ha kaszinóban nyerni lehetne, akkor Las Vegas úgy néz neki, mint kondoros.
2: De jó hasonlat.
0: Ez egyébként, ez tényleg így van.
1: Ez benne a vonzó, tudod, az emberek ugye hisznek benne, és mert valóban lehet nyerni, csak hát kicsire az esély.
0: Igen. Móron volt egy faszi, akit kitiltottak a kaszinóból, mert kiszámolta a rulettet, hogy milyen számot fog dobni. Hogy tudsz valamit kiszámolni, ami elvileg a véletlenszerűség alapján történik?
1: Pokert lehet számolni, ugye, meg blackjacknél lehet számolgatni, kivezetnek. Tehát komoly kaszinóban, ha látják azt az arcon, nagyon profinak kell lenni, hogy fejbe úgy szállt. Mondjuk egy olyan ember, aki brutál matematikai képességgel rendelkezik, ugye
0: erről
1: filmek,
0: azt
1: tud fejbe, hogy mi ment ki,
0: igen.
1: És ahhoz képest.
3: Tessék, itt van, én 80 ezeret csináltam 6 nap alatt, 80 ezer forintból csináltam 6 nap alatt 970 ezeret, és azt ki is utaltattam. Tehát valószínű, hogy ezt a 120 forintból csinált 1,5 milliárdot, azt is mondjuk hónapok alatt görgette össze, nem?
2: Nem.
0: Az egy este. Megcsinálta, igen. A legnagyobb, amit láttam, kaszinóban dolgoztam, 150 ezerből 36 millió rulettem.
3: És mekkora volt a legnagyobb veszteség?
1: Az lehet.
2: Az annál több,
0: igen. Az annál több, igen. Egy barátom az egyik kaszinó jackpotját nyerte meg, eddig nem hittem benne, de tényleg létezik, kifizették.
1: Jackpot.
0: Igen. Aha.
1: Hát ez az.
0: Krupié voltam, sokat tudnék mesélni. Hát akkor mesélj.
2: Akkor rájtad.
0: Na mindjárt itt van Krisztián, megkérdezzük. Hello Krisztián, jó reggel, ciao.
4: Halló.
0: Hello Krisztián, ciao, jó reggelt. Itt vagyunk.
4: Sziasztok.
0: Hello. Te meg krupiéként dolgoztál, ez rendes, élő kaszinó, nem gépi kaszinó? Tehát...
4: Nem, élő kaszinó volt, és volt egy kollégám, aki mesélte, hogy fiatal Sebestyén Balázs szeretett játszani.
2: De elárult én az előbb.
0: Nem mondok kamu történeteket, amik nem igazak. Így van, én Szentendrére jártam, ő ott volt?
4: Igen, Szentendrére, igen.
2: Jó, és az igaz, hogy a pókerasztalról árva húgyoztak le a haverjaim?
4: Ilyet nem hallottam.
0: Igen, nem emlékszem, hogy mindig nagyon szomorú értem ki a kaszinóból, de másnap mindig visszamentem.
4: Az újabb nyereség. Azt mondta, egyszerű játékot játszottál, csak kolonokat, vagy piros-feketéztél.
0: Borzasztóan primitíven benyomtuk, persze, rulettesztünk leginkább, igen. Figyelj, és na, akkor oké, tehát mi van a kaszinó oldaláról? Tehát, hogy van-e bármilyen buherálás, macera,
4: megbüttelés? Élő játékban én nem gondolnám, de gépi rulettnél sokszor ott látszódik egyébként, hogy a levegő megfújja a golyót, ha éppen jó helyre esne.
0: Aha, tehát a gépi rulett érzékeli a téteket, tudja, hogy ugye nyilván a szoftver szerint, hogy mit hova raktam, és azonnal számol, hogy milyen jó szám, ami jó a kaszinónak, és megfújja a levegőt.
4: Igen, még annól, amikor fiatalon jártunk, volt olyan, hogy például a barátom megrakta 1-36-ig az összes számot mondjuk 1000 forinttal, én meg megraktam 1000 forinttal a nullát, és nyilván a nulla jött be, és én nyertem, a barátom pedig vesztett.
0: Aha, figyelj, és te egyébként krupiéként tudnál csalni? Tehát lenne rá lehetőséged, ha mondjuk a kaszinó engedi?
4: Én erről nagyon sokat néztem videókat egyébként, hogy ez létezik-e, hogy ki tud szériát pörgetni, krupié vagy számot. De én ebben nem hiszek egyébként, mert a rulett keréken ugye vannak ilyen ami ledobja a golyót, és az ugye mindegyik máshogy áll, és az golyó erősségtől a rulettkereket is ugye mindig egyszer egyik irányba fordít, az egyszer a másik irányban, abban nem hiszek, hogy számolt a széria.
0: És mágnes alulról, tehát hogyha nem is a krupié keze, de valamilyen technikai segítség?
4: Hát azt nem gondolnám.
3: Sosem néztél az asztal alá.
0: Nem néztél be az asztal alá, és valami nagyon sugárzó.
4: Nem néztem az asztal alá, de egyébként ezt volt egy bizottság, aki ezt ellenőrizte időközönként az asztalokat.
0: Meg, hát aki jött a bizottság, az nagyon
4: megnyugtató. Volt olyan, hogyha a krupé mondjuk rossz golyót adott, és kilőtte a golyót, akkor utána egy be kellett rakni egy gépbe a golyót, hogy esetleg nincs a buherával a golyó, vagy ilyesmi.
0: Ja, mert neked ott van lehetőséged golyót cserélni. Aha. Te magyar kaszinóban dolgoztál, vagy külföldön?
4: Magyar kaszinóban, de most voltam Nászuton, és Vegasban voltunk éppen.
0: Azt a mindenségét neki. Kérdezik, amikor megfújja a golyót, akkor nem feltűnő a kompresszor beregése?
3: Egy lombfúval.
0: Igen, egy lombfúval, hogy egyébként az asztal alatt, és megfújja a golyót, az nem feltűnő?
4: Hát de, és az a legdurvább egyébként, hogy a nagyfüggők mindig mondják, hogy csalás, de ugyanúgy visszajárnak.
0: Visszajárnak, mi? Sok életet láttál elúszni, meg sok pénzt a szemed előtt?
4: Sokat.
3: Mi volt a legnagyobb
4: nyeremény?
3: Legnagyobb nyeremény, még a legnagyobb veszteség?
4: A legnagyobb nyereménye, láttam, hogy 20 euróból mondjuk több ezer eurót tudtak csinálni, de a legnagyobb veszteség meg volt egy kínai úriember, aki egy hónap alatt 600 ezer eurót csinált, és utána azt mind visszabukta, és utána még sokat visszatett.
0: Ahogy az orsüzi levélben, sajnos elroblott a repülője, ezért még egy éjszakát Vegasban kell tölteni, ezért visszament, és megint játszani kezdett. Hát ez a repülő, ez nem működött, nem tud felszállni Feri egyről, azért aznap este megint a kaszinóban volt. Miért hagytad abba? Miért nem csinálod már?
4: Nem bírtam az éjszakázást.
0: Aha, és te Szentendrén is voltál, krupi egyébként?
4: Nem, csak volt egy szentendrei kollégám, aki hát elég kicsit megsfagyozott ember volt, és ő mindig mesélte, hogy még járt az a sebesség Balázs is.
0: Igen.
2: Ez volt az egyetlen jó az életében.
0: Ez volt az egyetlen jó, igen, elvett a pénzemet, pörgetett egy piros 14-es, aztán elmentünk haza.
4: Egyébként. A fiatal Sebestyén Balázs, aki pár ezer forinttal fekete-fehérezett. Majd fekete-fehérezett.
0: Óriási szisztémákkal mentünk. Óriási kitaláltuk, hogy fosztjuk ki a Szentendrei kaszinót, mindig ott adtunk.
2: A duplázást azt alkalmaztátok?
0: Persze, a szisztémánkot megvártunk 10 pirosat, elkezdtünk rakni a feketére. Csak aztán 26 feketét. 26 piros jött egymás után, úgyhogy nyilván leszettek.
4: Kitalálva az asztal maximum, hogy aki ezt a progresszív játékot játsza, ez egy idő után ugye nem tudja megduplázni azt a tétet, amivel nyerni fog.
0: És hát csak a beszállót nyered meg, tehát igazából nem egy nagy biznisz. Krisztián, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, köszi, hogy csörögtél. Ciao.
4: Köszönöm szépen,
0: sziasztok. Ez volt
5: a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
8: Háj!
11: Jó, most már jöhet a nap.
6: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
12: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshon a csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
14: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval. A városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
15: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.

0: Bárány a pizzami.hu.
1: Majd elmúlik.
2: Ezt mondtad múlt héten is.
1: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
2: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több hetes leállás jön az MVM-nél. Kedvezményes jeggyel készülnek az autómentes napra. Az FBI segített egy 16 éves magyar fiú elfogásában. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több hetes leállás jön az MVM-nél. A földgáz felhasználókat fogja érinteni. A vállalat az informatikai rendszerén dolgozik. Október elejéig korlátozottan lehet földgázügyeket intézni telefonon és személyesen, és az ügyintézés lassabb lehet. Az elszámlák online bankkártyás befizetésére ma reggel 9-től szeptember 30-án reggel 9-ig nem lesz lehetőség. Azokat egyedi banki átutalással lehet kiegyenlíteni. Fontos tudni, hogy akinek a diktálási időszaka az átállás idejére esik, nem tudja majd online vagy telefonos automatában rögzíteni a mérőállást. Egy hétig ingyen vihetjük a kerékpárunkat a vonatokon, az autómentes napon pedig 999 forintért egész nap használhatjuk az ország helyközi járatait. A szeptember 22-i napi egy korlátlan utazásra jogosít majd. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet viszont külön meg kell váltanunk. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium kedvezményekkel készült az Európai Mobilitási Hétre. Magyarország szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a program sorozathoz. Nem csak vásárolni lehet a piacokon, a személyes találkozásra és a helyi termelőkkel való kapcsolatra is felhívják a figyelmet a nyitott piacok napján. Az esemény sorozat holnap indul, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
2: Az FBI jelzése után fogtak el egy 16 éves győri fiút, aki mészárlást tervezhetett. A fiatal egy amerikai cég AI csevegőbotjával beszélgetett arról, hogy mit tervez, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A magyar nyomozók az otthonában fogták el a fiút, mobiltelefonját és számítógépét lefoglalták. A Dunántúlon lesz ma több felhő fölöttünk, keleten többet látjuk a napot. Főként az ország északnyugati felén élők készülhetnek esőre, záporra, akár egy-egy zivatarra is. Holnap elszórtan várható zápor, zivatar, sok helyen megélénkül a szél is, 19 és 28 fok közötti értékeket mondanak.
0: Közlekedési hírek.
2: Az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai,

0: Szól a lumb, bocsánat, csak itt még volt egy kis...
1: A dolog 6 óra után 17 perccel, Feri, jó reggelt, hello, Juli!
2: Hello,
1: jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, és már is egy üzenet, így korán reggel, remélem a sútyóreálosok nézték tegnap a Barcelona foci sulit, és már rettegnek az El Clásicótól. Írta valaki, csak röhögök, hogy már azonnal belerúg egy nagyobb táborba, egy másik nagyobb tábor. Akkor valószínűleg játszott valamit a Barca, és oktatott.
2: Én kettő egyik néztem.
1: Kettő egyik nézted? Mi volt?
2: Hát nem tudom, mert aztán elaludtam.
1: Ja, de hogy kire játszott, vagy mi volt? BL vagy?
2: Nem is tudom megmondani, de fél óra, az első fél órában született 3 gól, úgyhogy ott azért 11-es is meg volt minden.
1: Nagyon, nagyon jó. Én nem néztem most meccset.
2: De
1: nem, nagyon ritkán. Ja. Tehát, hogy így, ha Noel mondja valami, hogy valamit játszanak, vagy őt érdekli, vagy beszélünk róla, akkor igen, mert ő azért ezt így követi, meg szereti. Vagy szólok neki, hogy most ilyen meccs van, és akkor ő abban lehet egy kicsit belenéz, de nem nagyon kötle a foci.
2: Visszanéztem Szoboszlai gólját.
1: Ugye, hogy azért az rendben van?
2: Hát az kevesen merték volna elvállalni egyáltalán. Hát ez nagyon
1: azért szépen. Azért nagyon szép. Szép volt, így van. Meg volt a Verstappen verseny, tévedtem, de nem sokat. 64-et előzött az első körben, 8 körben, az 5. volt, 13. körben állt az érre. Összesen 30 kör volt, 1 óra. És a szilvesztori pályán ma erről beszélünk, és hívjuk is spamkutyáikat, akik ott voltak ezen a versenyen.
2: Tényleg?
1: Igen. Ők gokártoztak, illetve a kettő közül az egyik.
3: Egyik.
1: Az egyik a Pam, a másik a kutya, vagy ők hogy vannak?
3: Ő vagy az egyik a kutya, a másik a Pam, nem tudom pontosan.
1: De Norbi volt kint.
3: Norbi volt kint, és ugye ez volt a verseny, ezt most már nagyon sok mindenben megcsinálták, de azért izgalmas, mert most érintettek vagyunk így egy magyar emberre, hogy van 100 egyébként jó gokártos csávó, és egy ilyen génius, mint a Verstappen, odáll a végére, ellövik a versenyt, hány kör alatt tudod, ezt csináltak már izével hegyen BMX biciklivel.
1: Igen, hogy a profi az amatőrökkel.
3: Igen, csinál? És itt az a kérdés, hogy mennyi idő alatt mosod le a padlóról az előtted lévő 100 arcot.
2: Marha jó. Tehát Verstappen elkezd hávézni kint a büfében, majd gyújtózkodik egyet.
1: Gyakorlatilag beül a kocsiba.
2: Nyom egy kövérgázt, és ezek igen. 10 kör óta már ott róják.
1: Megrázza magát, elindul a végéről, és mindenki nagyon jó. Na jó, de hát tehát igazából ennek inkább show értéke van.
2: De hogy lehet bekerülni egy ilyen? Tehát ha ti tudtok gokártot vezetni, akkor
1: szerintem az lehet, de majd megkérdezzük, hogy influencereket hívnak minden országból. Tehát aki jól vezet, influencer, van valami.
3: Sok követő van.
1: Sok követője van, azt meghívják.
2: Van.
1: Hát csak nem szóltak, én mentem volna.
2: Mentél volna?
1: Erre
2: mennél?
1: Gokártozni egyet? Persze.
2: Lovira, arra nem?
1: Persze. Gokártozni egyet, és ugye a Verstappen hát biztos kilököm. Hát nem.
3: Simán.
2: És megnyomorítod a világ elsőt, ráhúzod.
1: Igen. Arra mentem volna, igen, nem tudom, majd megkérdezzük, hogy volt a kiválasztás, nem tudom, hogy ez hogy zajlott, minden esetre tök jó. Egyébként igen. Fed is oktatott, szembe megy Trump úrral, írta valaki. Milyen kis felkészültek, kérem szépen itt gazdaságilag az emberek. Ugye, hát itt kamatemelés hajtott végre a jegybank, de ebbe nem menjünk bele, mert mindenki visszaalszik. Úgyhogy,
3: kamatemelés, adjál
1: igen,
3: már.
1: Igen. Erős növekedés várnak, egy kicsit magasabb inflációt, és ráhúzták a kamatot. Hát Trump persze nyilván azonnal támad, meg káromkodik, meg posztol, meg ki van borulva. Nem hagyta szó nélkül. Nem, mintha az amerikai jegybank egyébként nem lenne független. De hát Trump azonnal elkezdte bírálni a jegybank politikáját nyilván, úgyhogy... Ő azt mondja, az irányadó kamatnak 1%-nak vagy alattak kell lenni. Ne menjünk vele, mert tényleg mindenki visszaalszik, jó? Az irányadó kamat és a Fed kamat emelése az kevésbé. Engem érdekel.
3: Inkább ezeket mondjad, az Amerikató, ugye most volt a legutóbb új Mexikót akarta új Amerikának átvenni. Ezek sokkal szórakoztatóbbak, mint a kamatemelés.
1: Igen, a kamatemelés az annyira nem. Jól vagytok egyébként, mindenki kipihentem.
2: Nagyon.
3: Azt mondjátok meg, hogy én ugye nem vagyok ezek a kora, tehát hogy én nem szoktam így fölébredni éjszaka.
1: Na.
3: De Juli, te átragasztottál valamit rám.
2: Gyere,
1: 3 óra?
3: Nem, 4.
1: 4.
3: 4, de az is korai, de arra, hogy a bal lábam, az mint a fagyott kutya lába meredezik az égnek.
1: Fázik?
3: Nem, görcs.
1: Ja, görcs.
3: Tudod, mikor így begörcsöl, és nem tudsz vele mit csinálni.
2: Aha. Arra ébredsz.
3: Arra ébredtem, és nem vádli, mert azt ugye azt ismerjük, a vádli görcsöt, azt tudjuk, arra szedjük a magnéziumokat, meg a mit, egy
1: Gizglicinát, így van.
3: Gizglicinátokat. Comb. Szomgörcs. Már szomgörcsöt?
2: Soha az életben.
3: Próbáljátok ki. Nagyon remek szórakozás, nagyon remek. Arra ébredsz, hogy a takaró, mint a sátor emelkedik. És akkor először...
2: Hát ez sokszor előfordul, először a korban már egyre kevésbé.
3: Na azért mondom, hogy először örülsz, hogy már gyerekek, alákaroztuk a sátrat, ebből még bármi lett, de aztán nagyon emelkedik. Tehát, hogy nem annyira, mint amikor ez a bizonyos reggeli karózás van, hanem nagyon, és kiderül, a lábad így megy az ég felé. Hajnali négykor is nem tudsz vele mit csinálni, úgyhogy azt jó veletek ebben a csapatban az éjszakai ébredésben. Figyelj,
2: én mostában áttettem hajnali egyre.
1: Az ébredés? Ébredés. Hajnali egyre?
2: Igen. És újabban az a, most például az Idétlen időkig című filmet álmodtam újra, és újra, és újra. És amikor fölébredsz arra, hogy ebből most már ki kell jönni, és belenézel az ablakba, mert van egy ilyen szokás állítólag, hogyha ablakban nézel, akkor elmúlik az álom, hogy kijössz ebből a spirálból.
3: Mi van?
2: Nézd bele az ablakba, ezt mondják.
3: Nézd ki az ablakba?
2: Igen, nézd bele az üvegbe, nézd bele az ablakba, nézd ki a nagy semmibe, és akkor megszűnnek ezek a rossz gondolatok.
3: Na de éjszaka már nem látsz semmit.
2: Teljesen mindegy, akkor kimegy ez az álom a szemedből. Nekem nem, sőt annyira, hogy újra és újra pörgettem ugyanazt az álmot, mint amikor a filmben vagy.
1: Aha, tehát ugyanaz az álom ismétlődött.
2: Ugyanaz az álom indult, és el kellett jutnom valahova, egészen Szombathelyig mindig, sose tudtam tovább jutni, sőt volt egy pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ebből egy jó forgatókönyv lenne, és erre majd reggel emlékezni fogok, és hogy összeraktam a pontokat, hogy mire fogok emlékezni majd a kereséből. Figyelj!
1: Semmi?
2: Azt se tudom, hogy hol.
1: Aztán, ez jó. Ez jó. Én bevertem egy óriási sztéket este, gyerekek, de olyan jól aludtam tőle, hogy...
3: 9-10 körül.
1: 9-10 körül, bent a városban. Aha, még kajáltam egyet a városba, és nagyon-nagyon jó volt. Edzés után bevittem a megfelelő fehérjét, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt.
2: Báriban
1: én nem szoktam így este már nagyokat kajálni, de tegnap
3: de mostanában így... igen.
1: Adtunk egy kicsit.
3: Egyébként mondod azt, hogy jaj, de jót vacsoráztunk.
1: Igen.
3: Meséltem ezeket, hogy 9 körül mi még azért át tudunk menni egy ilyen grillezésre, vagy mit tudom én. Akármire,
2: este 9-kor még felcsapod a grill.
3: Simán, persze. És akkor mindig itt szörnyen jöttél, hogy lehet úgy aludni. Szeretettel köszöntelek a klubomban. Igen.
1: Jól, egyébként nem volt baj.
3: Lefekszem, azt tanszol.
2: Neked van egy hűtőd, ami tele van grillhúsokkal, meg kolbászokkal?
3: De ezt tudok rá készülni. Képzeld, de ugyan vidéken lakunk, de vannak boltjaink.
2: Nem erről van szó, nem úgy értem, hanem hogy este 9-kor, tehát akkor az nem egy spontán összejövetel, hanem addigra érnek át.
3: Hát ha spontán, azt is megoldjuk, hanem spontán.
1: Van ott kamra.
3: Azt is megoldjuk.
1: Kamrád van, ott kamra van.
3: Nem vagyunk vermelve.
2: 100 évig túlélünk bárki.
1: Az biztos, ezt mindig mondjuk, ha háború lesz, hozzád megyünk. Hát, hogy ez... Az egész, igen.
2: Minden reggel megállapítom, hogy úgy szeretem ezt a várost.
1: Nagyon jó. Ez tök jó. Mi van a lingam masszázzal? Intéztél valamit, beszéltél velük, igen. Találtál valakit? Mi van a veszprémi csajja, hányra van itt?
2: Csinálok mindent, de esküszöm, tehát hogy higgyétek el, hogy erre tegnap azért elég sok idő ráment.
1: És?
2: Az egyiknek borzasztó idegesítő a hangja.
1: A
2: másiknak, ez a... Nincs még.
1: Mi van a veszprémivel?
3: Mi van a másikkal?
1: Az sincs. Van.
3: De mi van a
1: nem érted el.
2: Jó?
1: Mi van a papápaival, a tataival, a debrecenivel, a pestivel? Nem hiszem el. Hát.
2: Találtam olyanokat, akiknek ez a szent tehenük. Tehát, hogyha te itt elkezdesz poénkodni vele, az nyilván három perc.
1: Nem, Isten őriszt. Ez most tényleg tök komolyan érdekel.
2: Aha, persze.
1: Nem, abszolút nem.
2: De nem már attól befeszül, hogy bejön ide be.
1: Az ne, olyat ne hívja, aki befeszül, az ne jöjjön. Aki befeszül, hogy bejön, érted? Hát a cukorbeteg ne egyen fagyit. Nem tudom, komolyan. Befeszül, hogy beszélnie kell egy rádióban, ne jöjjön be beszélni egy rádióban. Ebben mondjuk ebben azt adom, ebben igazad van.
2: Találtam nagyon furcsa, nagyon perverz embereket.
3: Azaz,
2: akiket így ránézésre sem értem, hogy őt hozza emberek
1: meg. Ez se jó nekünk, nem ez kell, nem a perverz oldala kell, nekünk a tök normális, tudományos oldala kell.
2: Nem, aki találtam olyat, aki megcsinálja, vagy ezt itt tanítja, és közben rontást vesz le rólad. Találtam olyat, aki tök jól beszél, de rettenetesen idegesítő a hangja, találtam olyat, aki nagyon jó, de nagyon lassú.
1: Valakinek nem idegesítő hangja, de nem mond semmit. Nagyon jó szereplő, nagyon jó beszél, de nem csinálja a lingemot. Volt egy szenzációs, életében nem hallott még a Jóniról, de bejönne és beszélne bármiről. De
3: valahogy nem áll össze.
1: De felhívtuk, hogy holnap hatra itt tudna lenni, de egyelőre senki nem tudja, hogy miről beszél. Ő nagyon jó.
2: Megrendeltem az Amazonról a könyvet.
3: És megcsinálod
2: mi magunk.
1: Egy a lényeg, rajta vagy.
2: Rajta csinálom, esküszöm, tényleg nem lébeszolok, keresem a megfelelő embert.
1: Jó, meg lesz. Gyerekek, amit ígértünk, megtartjuk, meg lesz.
3: De hát a kézrátétel az kell hozzá, hát egyébként hogy csinálnál
2: hát
3: meg?
2: Ezt.
1: 5 napja nem voltam a Balatonon, nem hallgattalak titeket, azt hittem lemaradtam valamiről, de ezek szerint nem ír egy hallgató. Nem, ez egy hosszabb sztori, és ez még késik, de meg lesz. Megcsináljuk.
2: Hogy motorral, Bali?
1: kérlek szépen, ilyen nagyon ilyen sok mindenem van ma, ilyen rövid találkozók, fél óra, egy óra, át kell érnem, viszonylag feszes ma a schedule-öm egy picit, és akkor kicsit ilyen 11, fél 12, fél 1, 1, 3, ilyen van négy különböző schedule gyerekek, úgyhogy, és akkor ilyenkor motor. Bevállalom ezt a reggeli 13 fokot, meg a pici fázást, meg hogy napközben nagyon jó, tehát ez 24-25 szenzációs.
3: Ideális.
1: És amikor ilyen sok minden van, azt szeretem motorra letudni.
2: De behajtasz a teraszra.
1: Mindenhova. Persze. Motorra. A konkrétan a helyek előtt állunk meg a járdán. Hát lehet.
3: Hello. Hát szabad.
1: Ja, úgyhogy sok minden van, úgyhogy ezeket itt tik-tik-tik-tik így intézem, és akkor így van egyszerűbb. Meg és most úgy még jó az idő.
2: Mit töltesz ilyenkor?
1: A sisakot, magát a sisakot.
2: De mit kell rajta tölteni?
1: A kommunikációs rendszert.
3: Kivel kommunikálsz? Azért, hogy tudjunk gondolkozni.
1: Igen, kommunikálok. De van egy aksi hátul. És akkor hát, ha többen utaztok, akkor tudtok beszélgetni, mondjuk a Ferivel megyünk, vagy nekem van utasom, vagy pedig, ha hívnak, akkor telefont föl tudod venni sisakba. És akkor az
2: zenét, is tudsz hallgatni.
1: Podcastet is.
2: Is tudod szórni?
3: Igen.
1: Podcastet is tudsz.
3: Ha fölködsz egy hangfalat.
2: Egy nagy hangfalat.
1: És szól a sisakod, és akkor tudsz telefonálni közben, vagy kommunikálni, akivel akarsz.
2: Menő.
1: Azt töltöm ilyenkor, nekem az lemarad. Vagy merül egy kicsit. Jól van, Zsülcike, integet elmegyünk, jó? Hív urológust, az hamarabb találsz, csokniki. Igen, gyerekek, meg lesz, az nem adjuk fel. Juli megtalálja a megfelelő embert, és jön. 2 perc, pontosan 6:30, játékaink lesznek, telefonálóink lesznek, jó sűrű lesz a ma reggel, úgyhogy jövünk mindjárt rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz vele télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
6: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Z Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
9: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfiol darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
13: Igen!
12: Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Még nem lélegezhetnek fel az allergiások, ingyenes tüdőrák szűrést hirdettek az 50 év feletti dohányosoknak. Egy héten át tart a rendőrségi razzia az utakon. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, túl vagyunk már a parlagfűszezon csúcsán, de az allergiások még nem lélegezhetnek fel. A lehűlés országszerte csökkentette a pollen koncentrációt, a Tiszántúlon viszont még nagyon magas értékek is előfordulhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint az ott élő parlagfű allergiások továbbra is erős tüneteket tapasztalhatnak. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 év feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. Azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Egy héten át figyeli a rendőrség, bekötjük-e magunkat, razzia indult az utakon, a Roadpol akcióhoz csatlakoznak a rendőrök. Idén is mentett már életet a gyerekülés, annak használatát is figyelik, valamint azokat a motorosokat is kiszűrik a forgalomból, akiken nincs bukósisak. Az országos ellenőrzés szeptember 22-ig tart. Új innovatív kezelés áll rendelkezésre az endometriózis kezelésére. Ehhez néhányan ingyen is hozzájuthatnak, olvasható az endometriózismagyarország.hu oldalon. A legfontosabb, hogy megszülessen a diagnózis és javulhasson az életminőség, mondta Novák Zoltán nőgyógyászati daganatsebész, endometriózis specialista.
2: Az endometriózis által okozott panaszokat, ami elsősorban fájdalom, ezeket, illetve a nehezített teherbeesést kezelendő jellemző műtéteket végeztünk régebben, és ez gyakorlatilag az elmúlt évek során kezdett egy kevésbé radikális irányba tolódni. Most már nem feltétlenül kell mindenkinek műtétet végezni, vannak egyéb eszközök, de van olyan új módszer több is, amely műtét nélkül összeroncsolja az endometriózisos szövetet. Ha felfedezzük és kezeljük, akkor az életminőséget egészen mássá tudjuk tenni.
1: Már Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót 30. alkalommal szervezik meg. A Dunántúlon lesz ma több felhő fölöttünk, keleten többet látjuk a napot. Főként az ország északnyugati felén élők készülhetnek esőre, záporra, akár egy-egy zivatarra is. Holnap elszórtan várható zápor, zivatar, sok helyen megélénkül a szél is, 19 és 28 fok közötti értékeket mondanak.
0: Közlekedési hírek.
1: A 4-es főúton Szeglét belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és 71-es kilométerek között.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: zenélne.
1: Miskin.
0: Gino nagyon zenélne.
2: Igen, még ő küzd, még akarja. Igen.
0: Még akarja, de hát nem. Nem.
2: Isten, gyerekek, a sárga kabátos érted, a hírek után
0: igen.
2: Hátradőlt, mikor megszólalt. Azt mondja, na hát csak rendes gyerekek, ezek hagynak dolgozni. 5 másodperc
0: ennyi.
2: Múlva vége.
0: Igen, nem tudjuk ezt engedni, gyerekek. Megbeszéltük, hogy nem lesz zene. Ezt tartjuk, meddig tartjuk ezt?
2: Amíg nem fáradunk.
0: Ezt tartjuk karácsonyig, jó?
2: Jó.
0: Most megígértük egyőre, nézzük meg, hogy bírjuk. Hogy itt, arról volt szó, hogy mi megígérünk valamit a hallgatóknak, mi ezt megtartjuk, úgyhogy...
1: Karácsonyig.
0: Új év, az majd akkor ott helyre tesszük, hogy mi lesz.
1: De aztán dupla zene.
0: Mi lesz, aztán visszarakunk a dupla zenéket, így van, de megígértük, hogy nincs zene, úgyhogy beszélünk. Itt vagyunk, és nem sokára játszunk egy jó kis fekete-fehér igennemet. Már majdnem írtam a szós SMS-t, írja Barnabás. Nem kell, gyerekek, hát tudjuk mi is, hogy mit ígérünk. Általában, na most tényleg, tegyétek a szívetekre a kezeteket, azért, amit ígérünk, azt megtartjuk. Most nem ilyen hülyeségeket, hogy nem tudom, valaki megtanul szakszofonozni, vagy zongorázni, vagy nem ilyeneket. Amit nektek úgy megígérünk, hogy ide elmegyünk, ezt a játékot megcsináljuk, ezt megpróbáljuk behívni a stúdióba, nem lesz zene, azokat azért úgy igyekszünk tartani. Szóval, hogy ilyen téren nem csalódhattatok bennünk, mert nem verünk át benneteket, úgyhogy nem lesz muzsika. Ha technikai zűrünk van, az oké. Ráadásul 7-kor megjön

0: Reggel már meg se lepődtem, Szala küldte, 15 éve ezelőtt volt a konténeres emelős kitelepülésetek és a Jani bungee jumping ugrása, tehát hogy, hogy jegyzik.
1: Jani onnan, persze, pontosan
0: van,
1: tudják,
0: van
1: hogy mikor mi
0: történt. Van valahol egy ilyen örök naptár, ahol ezek fel vannak jegyezve.
1: Elképesztő tábor egyébként meg tényleg, szóval ez a család, ez így egyben nagyon, nagyon durva. Milyen nehéz lesz elengedni. Na, mennyire fognak majd sírni, ha bejelentjük, hogy nem leszünk. Itt vagyunk, gyerekek, dobd az Ildit. Juli, készüljél, mert veled szeretne játszani Ildikó. Jó, úgyhogy dobjad akkor. Dobjad akkor Ildikót, meghallgatjuk. Kellőképpen aranyos, kedves.
2: Nagyon cuki. Igen.
3: Cuker.
1: Furák a héten a hallgatóink, Anna, csinálj valamit, nem tudom, valami, hogy nincs meg a vibe velük. Nem tegnap is olyan kicsit olyan szebb fos volt mindenki, nem?
0: Mindenki.
1: Kicsit, lehet, hogy túlválogatod, lehet, hogy csak úgy bedobod, és akkor lehet, hogy csak úgy jön, nem?
0: A lelkesedést, a jó kedvet, a pozitivitást kéred rajtuk számolni, jókedvűek, lelkesek, boldogok, és nem nagyon zavarba jössz.
1: Tegnap nem ez volt, tegnap nem a lelkesedés és a jókedv hiányzott, tegnap kicsit kettősök voltak. Mászó jó értelmében.
0: Nem hiányzott, hát pont, hogy ez volt meg, és ettől
1: A jókedv meg a nem tudom, a hízék között az van különbség, de majd most megnézzük. Ő meg most felszívódott.
0: Ő meg Ildikó jelz.
1: Igen. 12 éve napra pontosan szeptember 17-e volt, írja valaki. Nagyon jó. Ez egy nagyon szép megállapítás. Nagyon-nagyon szép megállapítás. Na mi van Ildikóval? Elbújt?
2: Csörög.
3: Na tessék.
1: Ha itt van, akkor elbeszéljük, hogy itt van. Ha kérdénk, akkor nincs itt. Tehát ezek az Ildikók ilyenek. Én éreztem, hogy baj lesz vele.
0: Ildikó, ilyenkor mit csinál vajon?
2: Nem tudom. Tényleg nem tudom, mert most beszéltem vele.
1: Mondom, hogy furák ezen éten a hallgatóink, tehát nem hisztek nekem, én éreztem ezt.
3: Mitől őrültek meg szeptember?
1: Nem tudom, csak simán lehet, mondom, megtalálja őket. Ildi!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Szia, Ildikó!
1: Hello, Ildi, mi a helyzet?
4: Hát jelenleg dolgozok. Benneteket hallgatnak minden reggel. Na, sokszor át szoktunk benneteket beszélni, amikor hazaérek is.
3: Szomorú az életet, hogy mi vagyunk a fő téma.
1: Hát beszéltek minket.
4: Én mindig elmondom, hogy hallották a Balázsékat, és mi volt. Én mindig elmondom. Ne, most ideges vagyok, de amúgy nagyon szeretek benneteket. Mindig szepítettetek a napomat.
0: És kérdek egy döntésre, azt valószínű, hogy nem, anya, iskolában voltam, nem hallgattam. És kijellemzitek az aznap hallottakat?
4: Igen.
1: Jaj, de jó.
4: Igen.
3: Jó, a tegnapi napról mit mondtál?
4: Tegnapi napról? Már nem tudom.
3: Jó, milyen szántott.
1: Meghallgatod, elfogyasztod, azt eljön a következő nap. Jó van, mi majd te eszedbe jut, mondod, mindegy is. Hol vagy, Ildi? Szegeden? Szegeden vagy, és takarítasz?
4: Szegeden vagyok, igen.
1: Szegeden takarítasz. Mit takarítasz? Irodaház? Épület?
4: Igen, irodaház.
1: Aha.
4: Könyvtár, ez az.
1: Könyvtárba is takarítasz. Nagyon jó, Ildi. Jól van, kivel játszanál?
4: A Julival.
1: Igen.
4: Köszönöm szépen.
1: Jó, csak köszönöm szépen. Hogy mondasz még esetleg valamit, de nem. Jó, jól van. Oké, jól van, figyelj ide, akkor elkezdjük, jó? Mehetünk, te nem mondd ki a tiltott szavakat, tudod, mik a tiltott szavak?
4: Persze.
1: Mi a tiltott szó?
4: Igen, nem fekete-fehér.
1: Nagyon jó. Jó, de nem mondd ki ezeket.
4: Nem, megpróbálom.
1: De mondom, hogy nem mondd ki. Itt vagy?
4: Jó, persze, jó.
1: Itt vagy?
4: Itt vagyok.
1: Jó, na akkor indulunk, figyelj, 3-2, tessék.
0: Ildikó, azt mondtad, hogy rendszeresen elemzitek az aznap hallottakat. Melyik volt a kedvenc ilyen témád, amiről beszélgettetek? Gyerekekkel?
4: Hát például a Fingó párnak az is. Hát téma.
0: Szereted, mikor a balégy beledurrant az éterbe?
4: Szeretem, mert vannak ilyen filmek, amiket néztem.
0: Miket néztél?
4: Hát ilyen vicces videókat, vicces filmeket, és szeretem, amikor a balégy így hülyéskedik.
0: Ja, és akkor este ezeket a vicces videókat is így vissza megbeszélitek, hogy ki mit látott.
1: Valami van a héten, higgyetek nekem, nem mondok hülyeséget. Na mi van, mi történt? Hát el kellett volna csak úgy bicegned, Ildi. Izgultál, édesem szegénykém, nagyon izgultál.
4: Nagyon. Hát, annyi témát tudok rólatok, meg mindig visszamenőleg is átbeszélik, és most nem jutott a szemletet.
0: Lefagytál.
1: Most aztán jött a kék halál, vagy mi volt ez, nem tudom, miért.
4: Nem tudom. Hogy nem tudom, de nagyon

0: szeretlek benneteket hallgatni.
1: Mi is. Jó, ez a napomat. Ez nagyon aranyos, hogy ezt sokszor elmondtad már. Figyelj ide, megmutatjuk, hogy a bélflórádat mi fogja rendbe rakni. Figyelj, ez megőrülsz. Figyelj. Nem tudom, hogy van a bélflórád, de ezután nagyon jól lesz.
0: Nem jó.
2: A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jó voltából.
1: Azért micsoda adok kapok, Német Balázs is hasonló tempóba rúgja be az ajtót.
3: És ilyen oktafarmot szokta csinálni.
1: Most az idióten.
3: Az cégis ügy.
1: Ez egy akkora seg, de tényleg. Hát az elképzik, minden nap hülyet csinál magából. Komolyan, elrettentő példa a gyerekeknek.
3: És így jelentkezik,
1: és majd én, az olyan hülye, figyelj, imádom. Tehát ez bolond.
4: Szórakoztató
1: hülye. Nagyon szórakoztató hülye. Hát ez nagyon szórakoztató bolond, igen.
4: Azt mondják, kimondtam.
1: És ő a legerősebb ember, ott várjam.
4: Nem, őt tolták előre.
1: Ő most elő van a frontvonalon. Csak ő maradt a frontvonalon, nagyon jó.
4: Ő most a pofozózsák.
1: Ildi, na, hát akkor megvan a bélflórád, mit szólsz?
0: Hát nagyon örülök neki. Nagyon-nagyon örülök, és mindig vágytam, hogy veletek beszélhessek, és aha, nagyon boldog vagyok.
3: Ha látod, hát csak szép ez a nap.
0: Igen.
1: Most aztán lehet, hogy sólyom szemet kell hívni, mert most előbb sokan írják azt, és ennyien nem szoktak, hogy Gyuli valamit előbb kimondott. De én nem hallottam, de még az is lehet, hogy kézeld el ezzel a döcögéssel, bicegéssel, zavarba levéssel, te megnyerted ezt a játékot, Ildikó.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nem, még majd, de még
0: ha nem,
1: biztos,
0: úgy is jó, igen. De nagyon szépen köszönöm. Már így is boldog vagyok.
1: De mindenhogyan boldog vagy, mert akkor viszont van egy ajándékcsomagod. Még visszahallgatjuk, mert azt mondják, hogy Júli valamit kimondott, de mi nem hallottuk, de meg lehet.
0: Rendben, és akkor majd szóltak, vagy mi a helyzet. Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok nektek.
4: De ez oké, puszi, hello.
0: Sziasztok, puszi.
1: Hello.
3: Júli, nem lehet, hogy itt te vonzod a...
1: Nem lehet, hogy ilyen világ nappal van, és így jönnek rá így a fényre.
4: De miért? Akkor, amikor
1: hát aznap vannak a...
3: Igen, nálad ez nálad
1: nagyon cuki volt.
3: Kiemelt.
4: De hát figyeljetek, hát így, na, hát...
1: Rád jönnek. Szerintem rád. Szent János Bogár vagy az éjszakában. Meglátnak és követnek.
3: A metrón,
4: a villamoson is megtalálnak.
1: Igen. Mizuanna?
5: Aranyos volt, nem?
1: Szerintem ez a jó szó.
4: De igen.
3: Egy tündér szeretni való, kedves.
1: Cuki volt. Izgult.
3: Na jó, van, nem csak itt vannak ám ilyen érdekes emberek, hanem a másik munkahelyeden is.
1: Retro rádió? Ja, úgy érted, azt hiszem a másik munkája.
3: Nem, a tiéden. Az RTL-en. Hát tudjátok, hogy vannak ugye most már ezek az okos televíziók, rávész választod a műsort, hogy melyik milyen csatornát akarsz nézni, kiadja, hogy éppen mit nézel, a címét, és van róla egy rövid leírás.
1: Aha.
3: Na, hát tegnap este rákattintott egy hallgató az RTL HD-re, a Celeb vagyok, menj ki, innen magyar szórakoztató műsor, Duli Mett, a Fábián, a Fenyvesi Barna, GVM, celebeket próbáló kihívások, és hát a legendás műsorvezető páros Sebesin Balázs és Vadó Jani vár mindenkit.
1: Ó, tényleg? Ezt írta ki? De ez a tévéműság, a program,
4: a teletext?
1: Nem.
3: Lefotózta? Ez a program lista itt van, MT küldte el nekünk, külön köszönöm, hogy ezt ilyen ennyire figyelte.
1: Ott valami frissítés azért lehet, hogy az kellene, nem?
3: Igen, legalább a műsor, mert ugye a sztárokat kicserélték, de úgy tűnik, hogy a legendás műsorvezető páros annyira jó volt, hogy
1: azt nem akarták kicserélni. Hát, hogy oda csalogatják.
3: Nagyon jó vagy.
4: Ti mikor voltatok utoljára? Hány éve?
1: Én kérlek szépen 2020, hát meg nem mondom neked, szerintem 2022.
4: 2022.
1: 22 őszén ugye volt az ügyünk, a pedrító ügy, akkor borzoltuk a kedélyeket, és akkor voltunk utoljára, az már Kolumbia. Tehát az már a Kolumbiai. Az ugyanaz a helyszín volt, mint ahol most ők vannak. Hát nem tudom, hogy akkor ez micsoda, hogy itt maga a programlista, vagy a kiküldi be az infót a tévének. Na, szerintem ez valami a színek alapján, ez ilyen telekomos tudsz. Ilyen felvevő, tudod, ez a... Telekom, tehát hogy ott lehet, nem tudom, hogy hol nem frissült a dolog.
3: De várjál, tehát ha sztárokat, akik kimentek, ők vannak most kint, akiket olvastam?
1: Egyébként ők vannak most kint, igen.
3: Ha azt frissíted, ott azért a csávónak, aki ezt
1: igen, ha az lett volna, hogy Benkő Dániel falusi Marjan, akkor tudjuk, hogy a...
3: Ctrl-C.
1: Akkor a 2008-as argentin celebről szeng. Falusi Marjan, Benkő Dániel, Bártosi Sándor.
3: És a két
4: sztárműsorvezető. Tudod, ez olyan, amikor a leadnek csak az elejét olvasod el. Jó lesz az, igen. És a vége az már nem érkezett meg.
1: mindent megtesz a Telekom, akkor hogy oda csalogassa a nézőket az RTL-re. Nagyon hízelgő ez nekünk, köszönjük szépen, hogy 6 éve nem csináljuk ezt a műsort. Tessék?
4: Nézed?
1: Kíváncsi voltam, hogy milyen, igen, belenézegetek, de rendszeresen nem. Igazából nem, egyrészt nagyon sokáig tart, kettő, hogy van más is, de belenéztem, meg a Petivel, meg a Bencével nagyon sok SMS-t váltunk. Mármint, hogy nem SMS, nem Insta üzenetet.
4: Mi van veled, Peti? Mi van most
1: rajta? Hogy érzik, mit látok, írnak, tök cukik, beszélgetünk. Tehát
4: de nem válaszolsz.
1: De én írtam rájuk, hogy ügyesek legyenek, meg nagy kalapfal nekik, aztán ők is írtak, és akkor írogatunk egymásnak, hogy mi van.
4: Árulok, mi van oda kint? Most nagyon.
1: Tessék?
4: Árulóknak az új évadára kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle, kik lesznek a nyomozók.
1: Igen. Abban van értelme, hogy ott van az árpa. Igen, ott szerintem tényleg jó. ott szerintem az Attila nagyon jó.
4: Sétálgatsz a kardoddal, így hazonálsz.
1: Nagyon jó benne, nagyon jó. Ott nagyon, nagyon jó. Na jó, hát ez egy jó formátum. Ez egy jó formátum. Igen. Így évi egyben nem is tud elfáradni. Szerintem az egy kifejezetten jó formátum.
3: Azt abban hagytátok a izét, ugye, a civiles.
1: Nem működött igazán.
3: Nem tudod, hogy kik az emberek. Ugye a celebesbe az a jó, hogy van egy prekoncepciót, hogy fog viselkedni a celeb.
1: Hogy kavar, mit csinál?
3: Ahhoz képest tudod mérni, de hát egy vadidegen X ember bemegy, ott.
1: Igen, pedig a casting nagyon jó volt, nagyon jó szereplők voltak, de valahogy nem kaptak rá. Szerintem az egy kísérlet volt, de kell is, tehát muszáj kísérletezni, kipróbálni, változtatni a formátumon, egy szezon alatt kétszer műsorra tenni máshogy, tehát teszem, tök jó, hogy az RTL kísérletezik. Az nem működött annyira, azt nem szerették a nézők, nem voltak megbocsátóak. Jön Béla nagyon kavar, de nem tudod, hogy az életben milyen Béla. Itt meglátod a Weisser Alindát, vagy a Schwabit, vagy a nem tudom, hát 100 000-en voltak, akkor azért azt úgy helyre tudod tenni, hogy ő ott hogy kavar, vagy nem kavar.
4: Ez hogy a civilek nem működnek meg, vagy az ember
1: ebben a formátumban legalább.
4: De hogy közben van hasonló formátum külföldön, ahol viszont meg baromi jól működnek. Tehát hogy ez tök érdekes, hogy Magyarországon ennyire ki vannak.
1: Hát a civilek meg tele van a való világok, meg a reality tele vannak civilekkel nálunk is. Tehát, hogy a reality formátumok, vagy a VV formátumok, azok meg azért civilekre építenek, és tök jól működnek.
4: És azt mi nézik?
1: De például egy sztárban sztár nem menne el civilekkel, hogy nem tudom, Józsika, hogy énekli Olá Ibolyának a Magyarország című számát, nem tudom, Olá Ibolyára spinkelve. De celebekkel meg működik. Tehát ez formátumfüggő szerintem, hogy mi az, ami ezzel vagy azzal működik.
4: Téged hívtak sztárban sztárba? Feri?
3: Ja, már többször is. Mindenhova.
4: Igen?
3: Aha.
4: Sose gondolkodtál el rajta?
3: Nem tudok elmenni, én szeretek itt lenni veletek.
4: Jó, hát... Meg lehetne ezt beszélni valamivel.
1: Sztárban sztár, hát az hétvégén van, hát a szóval sztárban
4: sztár. Próbák, meg a
1: hát 10 után elmész próbálni.
3: Francok, meg...
1: Ja, de egyébként na, igen.
3: Jó,
1: meg nem kell neked már ott azért ugrabugrálni szerintem, azért Michael Jackson-t játszani.
3: Igen,
1: tehát, hogy,
3: na. Csináltuk, jó volt, szerettük.
1: Igen.
3: Na, már nem.
1: Szerintem nem kell már.
3: Gyere főzős, köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. Gyere Ázsiába, köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. Jövőre hívjatok, mindig azt mondom, jövőre hívjatok be. Már az Ázsia mondjuk nem.
1: Szerintem az például jó. Szerintem az tök jó. Magadat tudod adni, az oké, okay, szerintem, de most nem tudom, Europe Final Countdown műgitározni, léggitározni, nem látnak már, ne haragudj.
3: Az a baj, hogy énekelni kell, még a
1: léggitározást csak úgy léggitározott kéne, tudod, és ott nagyon rázni a fejed, egy nagyon fura parókába, aztán igen. Feri, miért? Ezt most mondd nekem, miért?
3: Nem Gillónál lennék zavarba, hogyha azt igen. Kéne előadnod.
4: Ó, nagyon jó riszálnál.
1: Nézzel meg, írja valaki, hogy a szerencsékeneket Klausmann Viktorral hirdetik? Nézzük már meg, hátha itt a Telekom egy kicsit így leragadt, hogy szerencsékeré Klausmann Viktor legyen, és most vágó is van. Nézzük már meg, hátha még egy kicsit beragadtad.
4: Mi lehet Klausmann Viktorral?
1: Tessék?
4: Mi lehet Klausmann Viktor?
1: Neked mennyi kérdésed van ma, Juli?
4: Vigyel vagyok.
1: Klausmann Viktorral? Én nem tudom, hol láttam őt. Én a Gajdos Tamáson lepődöm meg mindig, hogy a csávó lassan 70 és úgy néz ki, mint a 43 lenne. Akarom a gényeit. Nagyon durva. Nem tudom, mi az anti-aging technikája, de az nagyon jó. De nem tudom, mit csinál a másik. A másik srác igazából, azt nem annyira vágom. A
4: harmadik gyermeke anyjával is szakított.
1: Azt a mindenségét. Neki mindenhol potyant egyet.
4: 2026-os.
1: Ja.
4: Bálint Antónia indult most ugye a Megasztárban.
1: Hát...
4: Nem tudom, hogy láttam.
1: Ez igen, ez egyszerre volt sok minden életérzés bennem, amikor ezt megláttam. De nem mondok semmit, mert nem akarom, hogy megírják, hát mert úgyis rosszul írják meg, és félreértik.
4: Egy új út, egy új karrier. Hát mikor kezdjem vele, ha nem most?
1: Igen, igaz. Abszolút. Ja. Menjünk-e hírezni, én azt mondom. Jó. Jövő mindjárt 4 perc, a pontosan 7 óra, ne rángass bele semmivel.
3: Ilyen nagyon baj lenne.
1: Nem akarom, hogy megírják, de nyilván tudnék mit mondani.
3: Jó, meg a hírtévés műsorvezető kolléganőt még nem beszéltük ki.
1: Arra szálljunk az 3 percet. Picit. Szálljunk egy 3 percet. Sok minden történt, úgyhogy sok mindenünk lesz. 4 perc, a pontosan 7 óra, és ha van valamilyen közlekedés, akkor küldjetek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
4: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
1: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram gyulai kolbász a kiszolgáló pultban, csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Hány óra?
11: Hajnal 2.
10: Megint nem alszol?
11: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
10: Próbáld ki te is a Sedakurt.
12: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Alszol.
12: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
14: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. 2 nap önfeledett időutazás a Vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
15: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
16: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
17: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
18: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
20: 27% lett. Maradhat?
19: Mennyi?
21: Ne fizessen plusz 10-15 millióval többet. Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
22: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Egy héten át tart a rendőrségi razzia az utakon, eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, idén is megtartják az országos étterem hetet. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egy héten át figyeli a rendőrség, bekötjük-e magunkat. Razzia indult az utakon, a Roadpol akcióhoz csatlakoznak a rendőrök. Idén is mentett már életet a gyerekülés, annak használatát is figyelik, valamint azokat a motorosokat is kiszűrik a forgalomból, akiken nincs bukósisak. Az országos ellenőrzés szeptember 22-éig tart. A roller balesetek kerültek a középpontba a jubileumi 10. biztonság hetén. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen országszerte szervez programokat. A balesetek megelőzésére és a biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet, mondta Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
3: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
2: Évi 5000 forintos költségtől mentesülhet 900 ezer mikrovállalkozás. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt írta, megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére átmenetileg kamarai biztos neveznek ki. A kamara úgy reagált, tudomásul veszik a bejelentést és várják a jogszabálymódosítások részleteit. Autópályás tempóban haladt egy motoros mesztegnyőn. A Somogy megyei településen készült róla drága fotó. Az 50-es táblát nézte 130-nak a férfi. A mutatványért majdnem 500 ezer forintot kell fizetnie, a rendőrség pedig ezt még 8 büntetőponttal is megfejelte. Már Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót 30. alkalommal szervezik meg. A Dunántúlon lesz ma több felhő fölöttünk, keleten többet látjuk a napot. Főként az ország északnyugati felén élők készülhetnek esőre, záporra, akár egy-egy zivatarra is. Holnap elszórtan várható zápor, zivatar, sok helyen megélénkül a szél is, 19 és 28 fok közötti értékeket mondanak.
1: Közlekedési hírek.
2: Az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát, persze!

0: 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello, drága hallgatók.
1: Hello.
0: Itt vagyunk, ahogy ígértük, és igen, hát az van, hogy szóval mutatjuk, mert Anna meghallgatta, hogy mi történt itt a játékban.
2: Szoktam nézni.
3: Nézni, igen.
0: Az, hogy Juli kimondta.
3: De szép.
0: Juli kimondta ezt a dolgot, a hallgatók észrevették, úgyhogy az van, hogy a játékosunk az, hát...
3: Ildikó fényes győzelmet aratott.
0: Döbbenet, hogy még ő is le tudott győzni.
1: Nem.
0: Igen, tehát ez döbbenet, hogy inspiráltátok egymást, és micsoda komoly játék volt. De nagyon jó, mert így ebben a formában viszont tök jó.
3: Jár az ajándékcsomag.
0: Úgyhogy Ildi, hallgatsz minket, akkor azt is ki tudod tárgyalni este, hogy megnyerted a fekete-fehér igen-nemet. Még mielőtt kimondtad volna, Juli kimondta. Tehát két giga csatást csapott itt össze, két adóász. Hatalmas küzdelem volt. Juli pedig
3: töltsétek itt le, és hallgassátok vissza, minél többször.
0: Igen, ez egy nagyon nagy csata volt, gyerekek, de bevalljuk, férfiasan nem vettük észre, úgyhogy a nyeremény az megvan. Jó, és akkor a Ildikó elvitte. M1 Pátyi felhajtó Budapest irányában, koccanás, két autó, egy kamion. Köszönjük szépen. Ez a szokásos M1-es. Szokásos M1-es őrület. Na, ölej át, Ildi, azt írja valaki.
1: Ölej át és szeretsz.
0: Ölej át, Ildi. Így van. Nagy gratuláció a Magyar Sportúság és a Szövetség labdarúgó csapatának az elmúlt hétvégén Litvániában rendezett újságírók labdarúgó Európa bajnokságon ezüstérmet szerzett.
1: Ez gyerekek. Igen.
0: Na, hát látod, ha már válogatottnak nem megy, az újságírók legalább tudnak ezüstérmet szerezni világversenyen. Ez jó. Jobban fociznak az újságírók, akik írnak a fociról, mint akinek feladata lenne. Ez is egy nagy eredmény. De nem baj. Újabb selejtező, újabb EB, újabb BB. Csak kijutunk.
1: Ott leszünk,
0: gyerekek. Most tényleg kényszerítjük itt az ukránokat, meg a grúzokat, meg nem tudom, kivel játszunk, és utána ott leszünk, úgyhogy csak pozitívan. Jó? Na.
3: Ennyit a győztes szériáról.
0: A győztes széria, az helyre tetted. Megérkeztél, és kivágtad a győztes szériát az ablakon, de nem baj, ez egyébként velem szakadt meg, úgyhogy nincs ezzel baj. Gokártot jobban élvezte Verstappen, mint az F1-et, írja valaki. Foglalkozunk majd ezzel a Verstappen ügyel, felhívjuk Pampkutyát, Ékat, vagy Pampkutyát, Norbit, ugye Norbit hívjuk?
1: Igen.
0: Mert hogy ő is ott volt azon a versenyen, ahol Verstappen ugye végig szaladt mindenkin, legutolsó sorból indult, hogy gokárt versenyen, és hát agyon verte a mezőnyt. Ami nem meglepő nyilván, tehát ez, aki azért otthon van, én technikai sportokban tudja, hogy ez nem meglepő, minden esetre, hogy lehetett ide bekerülni, meg milyen élmény volt ezzel is. Ezzel is foglalkozunk. Jó. Na, mi van ezzel a Hír TV csajjal? Kirúgták, gyerekek?
1: Azonnali hatállyal, ez most már ugye tegnap előtti adás, mert ma 17-e van, bizony.
0: Hogy változik azért itt a közbeszéd? Hogy változik a határ? Hogy változik a morális, hogy is mondjam csak, nem is tudom, határ mindenkinek? Nem, ez még egy fél évvel ezelőtt egy Hír TV-n,
1: ja, simán
0: egy Paláver című műsorban állandóan akasztani, gyújtogatni, ölni akartak, mindenk betelefonálok, Bajer Zsolt legnagyobb örömére. Nem fér most már bele, hogy egy műsorvezető, akit elvakít a segny és a szervilitás, az legalábbis a egykori tulajdonosa felé, az végighallgass, hogy mesterlövésszel akarnak bárkit is megölni és likvidálni, mert hogy egy nyilván 3 IQ-jú néni betelefonált, és elmondta, hogy miért nincs itt mesterlövész, aki lelövi.
1: Ő keresett konkrétan egyet.
0: Igen, hogy keressük már egy mesterlövészt, hogy öljük meg.
1: Igen, legyen kedves, jelentkezzen. Hát elfogulatlansággal ugye a műsorvezetőt eddig se lehetett vádolni.
0: Nem, ő kiszolgálta. Kenyéradó gazdáját.
1: Igen, tudtuk, hogy merre van előre.
0: Tulajdonosait. Egyértelmű kirakta az indexet, igen. Tehát róla azért úgy lehetett tudni, hogy azért ezeket a kirohanásokat nem tartja karban.
3: De egyébként voltak ilyen típusú
0: Paláverben?
3: Egy évvel ezelőtt mondjuk volt ilyen, hogy kit lőnék agyon.
0: A Paláverben? Hát az, figyelj.
1: Juli, te nem nézted ezt? Nem.
0: Minden idők legmocskosabb, legszabad szebe. Ott engedték. Tehát a műsorvezető hátradőlt, betelefonált 3 nyugdíjas, 2 néni, 3 bácsi, tehát nagyjából ez volt a hallgatóságuk. A Bajer Zsolt meg a többi nagy örömére, és mindenkit, hogy azok a
3: oldanának fel.
0: Hogy ja, miért nem lehet.
3: Mocskos bütös, de hogy
0: minden
3: volt
0: ilyen. Minden, turvábbakat is tudnék mondani.
3: Oldjuk fel savba.
0: Minden volt. Na minden, gyerekek, azért ez mindenképpen jó hír, és nem azért, mert most valakit kirúgnak, és közben Tiszás a miniszterelnök, hanem hogy elkezdett talán egy kicsit a közbeszéd, meg a betelefonálók, meg a közélet úgy megtisztulni, hogy nem fér bele, és hiába két vites a műsor, agyhalottak telefonálnak a Paláverbe. De tényleg, tehát elképesztő az a fajta mélyrepülés, amit van, hanem hogy azt tudja mondani egy tulajdonosi kör, hogy nem fér bele. Oké, hogy tudjuk, hogy ki a tulajdonos, meg tudjuk, hogy miért van ez, meg hogy van, meg kik pénzelnek minket. Nem fér bele, köszönjük szépen, el lehet ballagni. Ez is egyfajta tisztulás.
3: És Palányi Nóra hol fogja most vajon folytatni?
1: Azt reméljük sehol. De ebbe ugye az a szép, hogy önszabályzóvá vált. Érted? Tehát, hogy nem kívülről jött az, hogy már pedig távolítsák el, mert ez megengedhetetlen.
0: Ez a szervilitásnak már egy olyan mély repülése, amikor már annyira ki akarod szolgálni a rendszert, hogy már egy morális érték sem szólal meg benne. Hát, hölgyem, értjük, talán nem menjünk el idáig, ne legyünk ennyire sarkosak, senkinek a halálát nem kívánjuk. Helyre teszed fél mondattal, de a csaj egyébként látszik, hogy ki van csekkolva. E-maileket néz, híreket keres közben, mondja, öreg mama, nagy lendülettel mondja, és meghallgattam, kíváncsi voltam szakmailag, hogy milyen. És hát semmi.
1: Ő észre se vette a műsorvezető?
0: Én azt látom, hogy ő így kicsekkol, tudom, én is tudom magam, hogy milyen az, amikor lefűzöl, igen, és így hallgatod a hallgatót, vagy a szakértőt, de nem éri meg annyira, és kicsit így közben más nézel, így mondja, de ez nem menti föl erre azért, hogy fölkapd a kell, hogy kapd a fejed, hogy ez így ebben a formában nem fér bele. Ez azért üdítő, és nem azért, mert kirúgták a Nórát, hanem mert lehet, hogy lesz egy ilyen belső morál, vagy egy ilyen kontroll, vagy a műsorvezetőkben is. Ne menjünk el ilyen irányba, kicsit tisztítsuk meg. Mondjuk nem fogjuk tudni, hogy a megtisztelni, hogy még a parlamentben ez zajlik. Tehát, hogy amikor honatjaink ezt csinálják ott 200-an, addig azért nem lesz nagyon mit megtisztítani, mert a lehető legbocskosabban beszélnek egymással.
3: Asszertív kommunikáció.
0: Az asszertív kommunikáció. Igen, az lehet, hogy segített volna.
3: Létezik, hogy ma van az összedi beszéd nyilvánosságra kerülésének 20. évfordulója?
0: Ezt látod, Gyuri, ezt így ebben most a formában nem tud, simán lehet.
1: Keres rá, internet, Google, beírod.
0: Nem tudom, simán lehet.
1: Volt
0: simán
1: az összedi beszéd.
0: Nem akárkit akart lelövetni, igen. Akárkit nem rúgták volna ki, hogy hát igen, nem mondunk ilyet. Ez ugye ez a Frey-nek is valami hasonló ügye volt azért a dossziéban, hogy mennyire ölné meg a miniszterelnök. Ez egy bérgyilkos, akiről aztán kérdezik, hogy nem bérgyilkos, nem volt bérgyilkos, ő bérelte
1: föl. Nem a föltett kérdésért, mert az ugye egy ilyen érdeklődő kérdés volt, tehát ott nem hangzott ez el, hogy öljük meg a miniszterelnök.
0: Nem, hogy mennyiért ölne, ha én most azt kérném, igen, hogy ölje meg a magyar miniszterelnököt, megtenné.
1: Meg ott a botrány az abból született, hogy ez a férfi nem volt bérgyilkos.
0: Ja, és aztán kiderül, és aztán a Just borította talán azt a dolgot, hogy nem is volt. Nem is volt, igen.
3: Állinterjú volt. Igen, 20 éve szivárgott ki.
0: Igen. De közben meg azért azt látod, hogy a közbeszéd még mindig nem javul, meg egyre durvább, meg egyre, hogy is mondjam, csak bántóbb és hajmeresztőbb, amilyen stílusban celebek, influencerek, politikusok üzengetnek és beszélnek egymással. De nem tudom, én ezt mindenképpen úgy üdvözöltem, hogy igen, ez ne férjen már bele, nem?
3: Igazából én azon csodálkozom, hogy nagyon, illetve nem csodálkozom rajta, tehát hogy most nagyon sok fórumon a tiszások tolják ugyanazt, amit korábban a fideszesek toltak, tehát ugyanazzal a habzó szájjal.
0: Abszolút, ezt mondom, hogy a parlamentben ugyanezt látod sajnos.
3: Miközben korábban kikérték maguknak, most ugyanazt a hangvételt, ugyanazt ugyanúgy tolják.
0: Igen, nem javul.
1: Mindenhol ez megy, tehát parlament, közélet, mindenhol.
0: Mindenhol ez van, ez tényleg egyre.
3: Nem elegáns.
0: Igen. Hát a német Balázs jön a Dóra érem.
1: Ez az, minőségi ugrás.
0: A dohánypápa.
3: Német Balázs mindenhol ott lesz.
0: Igen, mindenhol ott van, igen. Na jó van, gyerekek, mi van ezekkel az osztálykirándulósakkal? Hát ezt én nagyon szeretem, ezt a történetet, nem tudom, hogy olvastátok-e. Osztálykirándulás, ugye? Franciaország. Elment egy ipolysági gimnázium, és nem viselkedtek jól. Ez történt.
1: Ezek rúgdosták az ajtót, kiabáltak a hotelba.
0: Ezek ott rosszalkodtak a hotelba. Az utolsó estéjüket töltötték egyébként Franciaországban, és ez az ipolysági magyar tanítási nyelvű gimnázium. 8 tanuló úgy döntött, hogy kicsit ő meghúz az utolsó estét, és hát tudunk rajta kicsit szülőként vitatkozni, hogy ki hogy gondolkodik. Azt mondják, hogy ők a német-francia határon voltak egy kis faluban, ahol az utolsó éjszaka diákok nem megfelelően viselkedtek. Zavarták az éjszakai nyugalmat, ezért, figyeld, a szervező úgy döntött, tökös, azt kell, hogy mondjam, hogy van menekraft, hogy 6 darab, 15 és 17 év közötti lányt és 2 fiút ott hagy a francia-német határon, és nélkülük indul el haza. A szülők szerint gyermekeiket büntetésből hagyták hátra, feljelentést tettek. A kirándulás szervezője viszont azt állítja, hogy a megbeszélt szabályok szerint járt el. Az ügyvéd szerint egyelőre nem lehet megállapítani, hogy bűncselekményről van-e szó. A 6 lány és 2 fiú egy tanárral együtt ott maradt Franciaországban. A szülőknek kellett gondoskodni a hazajutásukról, ezért külön autóbuszt küldtek értük. Frankfurtba kellett eljutni, onnan Bécsbe, onnan pedig egy busz vette fel őket. Amikor a busz elindult, a diákokkal azt hitték, hogy csak viccelnek velük. Fél óra elteltével jöttek rá, és a tanár is nézett, hogy nem fog visszajönni értük a busz, ezeket úgy, ahogy van ott hagyták. Milyen történet ez, gyerekek?
1: A tanár miért kapta a büntit? Vagy hát, önként vállalta?
0: Én szerintem őt nem merték a gyerekeket ott hagyni. 15-17 éves nem hagyott. Egy tanárt ott hagytak. A következő érzés a sok volt. Sokkolódtak. 15 évesen. Hát, amiket csináltunk? Mennyire sokkolódtunk volna 15 évesen, hogy ott hagynak minket? Veszélynek tették ki a gyerekeinket, bármi történhetett volna velük. A biztosításuk évfélkor lejár, gyorsan kellett intézkedni, mert az ördög nem alszik, mondja az egyik gimnazista édesanyja a portálnak. Na ki mit gondol erről? Helyezkedjünk bele szülőként.
3: A tanár is reggel tudta meg, hogy őket így ott hagyták. Kint álltak a parkolóban, a kis gurulós bőrönyökkel várták a buszt. És...
0: Nem, szerintem ez nem így zajlott. Szerintem azt mondták, hogy maradtok. És nem szálltak fel a buszra, és ott hagyták őket. Szerintem a tanárnak szóltak,
1: hogy
0: maradsz velük.
1: Kell egy felnőtt.
0: Kell egy felnőtt, maradsz velük.
1: Itt leírja a cikk azt is, hogy például próbálkoztak különböző módszerekkel megregulázni őket, azt mondták, hogy kettest kaptok magatartásból, ha nem hagyjátok abba. Hát a diákok ezt ugye kinevették, ami megint nem kell rajta csodálkozni. A szabály szerint az utazási iroda azt nyilatkozta, vagy aki csinált ezt az egész utazást, hogy amennyiben te nem megfelelően viselkedsz, akkor kizárhatunk az utazásból, tehát akkor jogos.
0: Én nagyon élem ezt a dolgot.
1: Jogos, és
0: én
1: valahol...
3: Már te ott hagytad volna?
0: Én ezt abszolút figyelj.
3: Az igazság, igen.
0: Azt gondolom, hogy igen.
3: Hallgatassék meg a másik
0: tehát, hogy igen. Adják ott őket. Semmi nincs a kezükbe. Ott vannak ezek a 15-17 éves gyákok. Sokszor hallott, hogy osztálykiránduláson már piáznak. Ott van egy tanár, akinek semmi tekintélye az egész. Szülő nincs ott. 17-18 éves egy osztálykiránduláson, gimiben már simán piázhatsz, balhét csinálsz, kimennek éjszaka. Nem mindenhol, de hallasz ilyen balikat. Mit tud csinálni egy tanár, akinek egyébként az a felelőssége, hogy ezt a csapatot rendben hazavigye, ne legyen senkinek baja, senkit ne üssenek el, ne ugorjon ki részegen az ablakon. Szerintem a mai világban elvinni 17-18 éveseket osztálykirándulni furiszki. Tehát olyat vállal a tanár, amire nincs egész egyszer ráhatása, mert eszköze nincs arra, hogy ezeket a gyerekeket karban tartsa. Kamaszok, piázhatnak, lázadnak, hormonok vannak. 17-18 évesekkel, én meg tudom érteni azt a tanárt, aki azt mondja, hogy nem osztálykirándulunk gyerekek.
3: Azt tudja mondani, egyébként egy ilyen szituációban, hogy oké, rendben, akkor most hazajöttök, legközelebb nem jöttök velünk.
0: Te nem hagytad volt, tehát te szülőként mit mondasz, ha ott marad?
3: Nem, ott hagynám őket, ha hagyjam, persze.
0: De oké, nem felhív az iskola, hogy kedves Géva Júlia, ott hagytuk a gyerekét, randalírozott, éjszaka rúgdosta az ajtókat, lehet, hogy ivott is, ott vannak a franc, egy tanár kísérletében ott vannak.
3: Az igazság, hogy tökre nem kérem ki magamnak, mert valószínűleg akkor tényleg valami olyasmit csinált az én gyerekem, ami miatt ezt, hogy is mondjam, kiérdemeltet. Tehát, hogy én ilyen szituációkban azért el tudom képzelni, hogy az én gyerekem tényleg minősített.
1: De tisz a pálékba esné, hogy kimaradt a gyerek, nem?
3: Hát meg kell oldani, és utána aztán a gyerek...
0: Beperelnéd az iskolát, balhéznál? Rosszul is elkeredett, szemtelen volt, ajtókat rugdosott, éjszaka folyamat, és azt mondta az utazás szervező, hogy nem ültök föl így a buszra, ott maradtak.
1: De hát gyerekek, fiatalkorúkat hagytak ki.
3: Nem hagyhatja ott, haza kell, hogy hozza, oké, de a következő alkalommal nem.
1: Jó, de most ez történt, hogy kimhagyta. Tehát?
3: Ha engem ezzel felhívnak, akkor én azt mondom, hogy hát srácok, aláírom, valószínű, hogy az én kölyköm nagy gané volt.
0: Nem csinálsz balhét.
3: Nem csinálok balhét.
0: Tökre értem.
1: És nem izgulsz a 16 éves gyerekedért, 16-16 éves.
0: Ott vannak csoportban egy tanára.
3: Tehát nem egyedül valahol egy kamionparkolóban hagyták ott a gyerekemet, egyedül
1: állat. Hát egy hotelban hagyták, ott hatam, meg van egy felnőtt kísérő.
3: Igen, megtettek mindent annak érdekében.
0: Ha a tanár kezeteme rájuk, vagy megregulázza őket, előszedik. Ha üvöltözik, akkor bepedik a szülők, hogy üvöltözött velem a tanár. Mi marad?
3: A tackos
0: mi marad?
3: Semmi.
0: Semmi nem, semmilyen eszköz nincs a kezükbe. És nem kell, hogy bántsák őket, nem erre gondolok. De tényleg, és az utazás szervező tökös volt, azt mondta, maradtok. Nem szálltok föl a buszra.
3: Figyelj, egy osztálykirándulás lassan már úgy néz ki, hogy a pedagógus az elején elmondja, hogy gyerekek, mindannyian tudjuk, hogy itt este nagy megborulás lesz.
0: Igen, tudjuk, hogy isztok, tudjuk, hogy vépeztek, ne csináljátok,
3: lehetőleg. Nem tudom megakadályozni, könyörgöm, próbáljatok emberek maradni, és nem tönkretenni a helyet. És általában ez a fajta kommunikáció szokott működni, mert megakadályozni úgysem tudod. Na hát ezek a srácok valószínűleg elrúgták a pöttyöst, és túlmentek egy határon.
0: Kell néha egy ilyen sokszerű állapot, akár egy kamasznak is, nem? Hogy figyelj, ha már nem fér bele, amit csinálsz, téged most kiutasíthattak.
3: De nem lesz.
0: És a szüleid idegesek, és ki kell, hogy jöjjenek értük, és lehet, hogy apádnak a van vér a pucájában még lejt. Ez egy kicsit, hogy de hülye vagy, miért viselkedtél.
1: Az a baj, hogy nem fog lecseszni.
0: Hanem neki megy az iskolának.
1: Igen, hogy gyerekek, ma az összes szülő tisztelt a kivételnek, a kevesen vannak.
0: Kicsit fordítva ül a lovon,
1: fordítva ül, tehát az alapvetés, hogy a te gyereket szent, az nem csináltott semmi rosszat, biztos, hogy a pedagógus cseszte el az egészet. Tehát így pedagógusként is rohadt nehéz. Most meghozod ezt a döntést, hogy akkor, na, akkor gyerekek itt maradtok, hogy tudod, hogy téged fognak szétszedni, bíróságra fognak citálni, és még egy csomó hozadéka van a dolognak. Mert most egyszerűen ez vagy az én gyerekem, mert az egy aranyszent gyerek. Olyan félreismerések vannak a nekem is ismerősi körben, aki azt gondolja, hogy na az aztán az
0: a hülye iskola, meg a hülye tanár. És fogalma nincs, hogy milyen a gyereke valójában. Tehát nem is látja egy csomó szülő, hogy milyen a gyereke. Itt ugye azért baromi nehéz a dolog, mert hogy itt ugye saját költségen ki kell menned. Tehát azért az nyilván macera, hogy akkor buszt bérelnek a szülők, összeálltak, béreltek egy buszt, kimentek, hazahozták a 6-8 rendes gyereket. Nekem tetszik ez a tökösség. Én ezt bírom. Figyelj, nem szálltok fel. Nem szállsz fel a buszra, az utazásnak vannak szabályai, így viselkedtek, éjszaka nem jöttök.
3: Na de itt van egyébként, ott van Viki berakta, hogy mi történt. Tehát, hogy a diákok éjszakai dörömbölése miatt a szálloda vendégei panaszt tettek, hogy a hotel kátértés követel a rendbontásért, ezt az összeget a szálloda, a szervezőködők pedig közvetlenül a vétkes diákok szülein hajtják be.
0: Tehát, hogy még tulajdonképpen a szülők megszervezték a visszautat, és még ki kell csengetniük azt, hogy mi csinált. Tök jó. Tehát, hogy...
3: Most ezt így ezt mondod. De ha egyébként holnap hívnának azzal,
0: én
3: hogy
0: nagyon leszúrnám a Benit. Nagyon leszúrnám. Dehogy mennék az iskolának. Figyelj, nem hagyta a lakókat aludni, ajtókat rugdostak, ittak, rendető. Nagyon-nagyon durván. Persze. Figyelj, hát szerintem az a szülő, akinek helyes az iránytűje, az azt mondja, hogy figyelj, tökre nem fér bele, hogy így viselkedsz. És hogy miért hozol szégyen magadra, az iskoládra, a többiekre, akkor vagy ne menj el osztálykirándulni, vagy férjél a bőrökbe. De hogy értem, hogy kamasz vagy, megértem, hogy hormonok, megértem, hogy belefér, mert mi is csináltunk hülyeséget, de az, hogy ráadásul ti mások rovására legyetek, és másokat ne hagyjatok, akkor szerintem az nem fér bele, mert mi is csináltunk marhaságokat, de éjszaka nem rugdaltál szállodába ajtót, hogy más ne aludjon. Nyilván cinkosság osztálytársakkal azért belefért. De szerintem ez tökre arról szól, hogy itt a szülő jó a belső morál, de valószínűleg ezeknek a gyerekeknél nem jó, hiszen azért csinálja meg, mert tudja, hogy nem lesz következménye. Tehát okozat, nem?
1: Ennyi, amilyen a szülő, olyan a gyerek.
0: Kicsit nincs előszedve.
1: A gyereket nem hibáztatja, a gyerekettől úgy érzi, hogy ő mindent megtehet, ezért viselkedett így.
0: Ráadásul, ha nem a suli szervezte, akkor azt sem szabad elfelejteni, az utazási iroda, annak tényleg van egy belső szabályrendszere. Részegen nem szállsz föl a buszra, nem vagy ott időben. Ott hagyunk, úgy viselkedsz, akkor kizárhatunk az utazásból. Ugye azért ezek benne vannak. Ez történt. Tehát szerintem még az iskolának sincs ehhez köze, a szervező azt mondta, hogy nem jöttök. Ezt a világot kell újra
3: érni.
0: És ezek a kis büdöskenyók tudják újra, hol helyük.
3: Csomót, azt vágjátok a kölyköket.
0: Megváltozott ez a világ, érted? Bemész a szülőre, leszúrod a tanárt, hogy miért kapott a Pistike 4-es matekból. Holott te tudod, hogy mennyire 5-ös matekos. De. Olyan hülye közben, mint az ágyú, érted?
1: De azt gondolod, hogy a te gyereked 5-ös matekból.
0: Igen, de megvárod a sarkon a tanárt, és még két sallert leversz neki. Kis túlzással ilyen világban élünk. Igen. Ezek meg ott csodálkoztak ilyen békaszemek, hogy itt hagytak minket. Hát ezek tényleg itt hagytak.
1: Mentek, majd apát fizeti.
0: És azért lehet, hogy egy-két srácnak kemény fölhívni az apját, hogy apa gyerek, értem. Tehát azért az sem mindig egy egyszerű, tehát hol vagy? A francia-német határon. Jó, oké. Na akkor az a szerencsét, hogy nagyon messze vagyok, mert mire kimegyek, addigra egy kicsit megnyugszom, mert azért sok szülőnek macere oda kimenni a gyereket hazahozni. De mit csináltak? Összeálltak, és az iskola ellen fordultak, hogy az iskola hibás.
1: Igen, hogy ők a hibásak, vagy az utazási, ahogy hívják. És azt a szülőt például meg se értem, aki azt írta be, hogy új biztosítást kellett kötni, mert éjfélkor lejárt a biztosítás.
0: Jaj, na jó, ez a másik fele, igen. Legalább 8 órát a gyerek, éjféltől 8 óráig egy szálloda lépcsőjén, egyedül, egy tanárral meg 8 másodmagával, őrületes dolgok történhetnek.
3: Figyelj, én Németországban jártam suliba, voltunk 10-ben Hollandiában. Páran az első éjszaka ittak, másnap hazaküldték őket, repülővel, KLM. A szülők nem kapták vissza a pénzt, és még a repülőt is ki kellett fizetni.
0: Tökéletes.
1: De itt egy pedagógus, 7 éve voltunk Erdélyben, 2 napon keresztül borzasztóan viselkedtek a nap végén, feltettük a buszra őket, és magamból kikelve üvöltöztem, írja a pedagógus. 5 perc múlva jött a telefon, hogy mit képzelek magamról az egyik szülőtől.
0: Ezért van ez a világ elcsesződve egy kicsit. Ezért van elcsesződve. Ez a buszsofőr többet tett a tanárok tekintélyért, mint bárki valaha. Csak vele utazok a jövőbe. Értesem ez. De tényleg, hogy kifordult a világ magából, nem?
3: Ti még kaptatok kokit?
1: Persze.
0: Nem volt jó, nem volt jó rendszer. Vonalzó, koki, fölhúzták a füledet, nem azt kell visszahozni. Nem azt kell visszahozni. De a kis taktyosok azért. Most megtanulják.
3: Sőt, maradjanak ott egy hétig a parkolóban.
0: Igen. Na, jövünk mindjárt. 2 perc a 7:30 itt vagyunk rögtön. Jövünk az SMS-ekkel a hírek után.

0: Check!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipő, papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
12: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Többhetes leállás jön az MVM-nél. Kedvezményes jeggyel készülnek az autómentes napra. Az FBI segített egy 16 éves magyar fiú elfogásában. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több hetes leállás jön az MVM-nél. A földgáz felhasználókat fogja érinteni. A vállalat az informatikai rendszerén dolgozik. Október elejéig korlátozottan lehet földgázügyeket intézni telefonon és személyesen, és az ügyintézés lassabb lehet. Az elszámlák online bankkártyás befizetésére ma reggel 9-től szeptember 30-án reggel 9-ig nem lesz lehetőség. Azokat egyedi banki átutalással lehet kiegyenlíteni. Fontos tudni, hogy akinek a diktálási időszaka az átállás idejére esik, nem tudja majd online vagy telefonos automatában rögzíteni a mérőállást. Egy hétig ingyen vihetjük a kerékpárunkat a vonatokon, az autómentes napon pedig 999 forintért egész nap használhatjuk az ország helyközi járatait. A szeptember 22-i napi egy korlátlan utazásra jogosít majd. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet viszont külön meg kell váltanunk. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium kedvezményekkel készült az Európai Mobilitási Hétre. Magyarország szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a program sorozathoz. Nem csak vásárolni lehet a piacokon, a személyes találkozásra és a helyi termelőkkel való kapcsolatra is felhívják a figyelmet a nyitott piacok napján. Az esemény sorozat holnap indul, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Az FBI jelzése után fogtak el egy 16 éves győri fiút, aki mészárlást tervezhetett. A fiatal egy amerikai cég AI csevegő botjával beszélgetett arról, hogy mit tervez, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A magyar nyomozók az otthonában fogták el a fiút, mobiltelefonját és számítógépét lefoglalták. A Dunántúlon lesz ma több felhő fölöttünk, keleten többet látjuk a napot. Főként az ország északnyugati felén élők készülhetnek esőre, záporra, akár egy-egy zivatarra is. Holnap elszórtan várható zápor, zivatar, sok helyen megélénkül a szél is, 19 és 28 fok közötti értékeket mondanak.
0: Közlekedési hírek.
1: A 7-es főúton Székesfehérvár belterületén a burkolaton dolgoznak, a 67-es kilométernél Polgárdi felé lezárták a külső sávot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk. Mindenki, ezt szeretem. Itt fegyelem vagy, gyerekek? Iszonyat a tempó, igen. A hírek előtt 10-ért továbbra is hangsúlyozzuk, nem mi felelünk. Mindig a hírek utáni zenét tudjuk ígérni, hogy azt kiszedtük, hogy többet halljatok bennünket, jó? Úgyhogy itt vagyunk, a hírek előtt néha megy egy-egy zene. Ottól nincsen reklám. Na, és ugye egy osztálykirándulós csapatról beszélgettünk itt, akiket ott hagytak a francia-német határon, és nagyon sokan egyetértenek velünk egyébként, és írják, hogy igen, szóval azért tényleg sok minden változott, így jól foglalja valaki össze, hogy egyetértek a véleményetekkel. Ugye ott hagyták a gyerekeket, az osztálykirándulás egy részét randalíroztak, ajtókat rugdostak, fölébresztettek a lakókat, és az utazás szervező cég úgy döntött, hogy osztálykirándulás ide vagy oda, gyerekek egy tanárral ott maradnak, a szülőknek kellett megszervezni a hazautat. És persze kiborultak, meg perelni akarnak, meg neki mennek az iskolának, hogy micsoda veszélybe voltak a gyerekek. És azt írva ki, az alfa generáció többnyire azért sokszor nem mindig elkényeztetett korlátok nélkül rendelkező gyerekekből áll, nehezen tanulják meg, hol a határ. Az oktatási rendszerűen sem könnyű a szülőnek, sokszor azt látni, hogy 50 év alatt semmi nem változott, amikor a gyerekem úgy jön az első iskolai nem egyesületi szertornaedzés, hogy a testtanár elküldte azzal, hogy előbb fogjon le. Nos, a bullying még mindig zsigerileg jelen van, a kiégett pedagógusok nem több türelmük, míg a srácokból már teljesen hiányzik a tisztelet. El van cseszve, minden egy mentáltréner írta nekünk. Ebben is van igazság, mi most az egyik oldalt vizsgáljuk, nyilván a tanárok kiégése és fáradása, ez egy másik történet.
1: Hogy igen. A szülőből az a pici kis kétkedés is kiveszett, igen, ami a mikorunkban még volt, illetve az én apámban egy elég nagy kétkedés volt, azzal kapcsolatosan, amiket én otthon előadtam sztorikat, de hogy ma már az sincs, hogy okay, értelek, hogy te így láttad a sztorit, de menjünk be a pedagógushoz, vagy mit értesz? Legalább nézzük meg a másik oldalt, egyből támadás van, az a pedagógusnak semmilyen fegyvere nincs ebben az egész sztoriban.
0: Igen, itt írja, hogy valaki, ismerek egy olyan anyukát, aki jegyzeteli a gyerek által elmondott történet.

0: ilyen SMS-ek. Ilyen SMS-ek vannak, igen.
1: Nem is értem egyébként azokat a pedagógusokat, akik ezt így vállalják. Középiskolásokkal.
0: Le a kalappa. Tényleg le a kalappa. Régen a gyerek félt, hogy mit mond a tanár, most a tanár fél, hogy mit mond a szülő. Ekkora igazság az érezés ebből a formában, igen. Ja, jól van. Szóval tényleg legyen egy kicsi, hogy is mondjam, csak
2: nem verték szét a fején a naplót, az annyit is ért.
0: De igen, jó. Az a mi generációnk. Eléggé besérültünk mi is azért. Ezen sérüléseinket adjuk tovább a gyerekeknek. Szóval az sem volt egy egészséges rendszer, ahol a térded remeget úgy féltél az orosz tanártól. Nekünk volt egy olyan Ollári tanár úr, hát már a neve is, érted? Ollári. Húzta a lábát, az egyik lába fél lábú volt. Vagy ilyen falába volt. Sose tudtuk, hogy miért, de nem tudta kiegyenesíteni. Ezt mindig így húzta maga után.
1: És hallottad, hogy
0: úgy jött, mint Artuditú, érted? Csak így húzta a lábát, vagy ez egy Sripio, érted? És így néztük, és már rettegtünk, hallottuk, hogy csoszog. Figyelj, a lábad remeget úgy fostál tőle. Koki, vonalzó, pajesz felhúzás, megszégyenítés, feleltetés úgy, hogy nem tudod. Minden bullyingot bevetett az öreg. Rettegtünk tőle.
1: De
0: a légy zümmögését lehetett hallani, mert olyan fegyelem volt. Szóval az se volt jó. Uh-huh. Az a másik véglet, nem?
1: Nekünk egy földrajztanárunk volt ilyen, akit mindenki össze-vissza szarta magát, csak megjelent. Viszont az iskola legkedveltebb tanára volt.
0: Aha, tehát, hogy volt tekintélye, de szerették.
1: Olyan tekintélye volt, hogy elképesztő, de hogy mindenki csokizott.
0: Noha, feleségem, az ilyen gyerekekért hagyta el a pedagógus pályát, fele annyi pénzért fizikai munkát vállal egyébként, igen. Tegnap volt az első szülőim a második osztályban Németország, a tanítónéni meséli a gyerekek, miért kaptak beírásokat, erre a szülők nevetnek rajta, az állam leesett.
2: Hát, tök jó. Már ha úgy nevesz rajta, hogy...
0: Amikor másodikban még röhögsz a beíráson, nem? Szóval most az... Azért olyan nagyon nagy dolgokat ott még nem tovább elképzel, egy 7 éves gyereknek beírnak, hogy miket csinál.
1: Hát figyelj, édesanyám fejlesztő pedagógus volt, egy kislány, akinél azt javasolta, hogy vigyék el pszichológushoz, az édesapa a tankerületnek fenyegetőzött kirúgással. Másnap a kislány egy szeruzával átszúrta a pattársa kézfejét, az apuka megérkezett, hogy melyik pszichológust javasolja a fejlesztő pedagógust. Tehát, hogy
2: hát azt kellett, azért ne vitassuk, a papának hogy... kellett egy bizonyosság, érted?
0: Kislány belevágta a körzőt.
2: És ez az volt, hogy a körzővel vagy a szeruzával átszúrta.
1: Na de ezek az emberek nem látják a saját gyereküket, nincs teljes kép, hogy igen, azért ezek a pedagógusok azért jó ideig iskolába jártak, ezt tanulták, tehát van valamiféle rálátásuk.
0: Szerintem valamilyen
1: azért...
0: szinten minden szülő egy kicsit más üvegen keresztül nézése. Mi szerintem mi is torzítunk, tehát hogy még egy realitással rendelkező, jó belső iránytűvel érő szülő, és azért sokszor egy kicsit máshogy látja a gyerekét, mint ahogy mondjuk amilyen az iskolában, hát de szerintem benne van. Tehát, hogy nyilván a sajátot, tehát valamiféle öncsalás azért van. De van az a szülőtípus, aki aztán azt mondhatod, hogy pisteképpen kilógat az osztálytársát az ablakon. Az enyém biztos nem.
2: Igen, de
0: olyan hülye matekból, olyan, hogy meg... Az enyém biztos, hogy enyém ötös. Ne, higgyel, itt vannak jegyek. Akkor valamit itt rosszul csinálnak. Az enyém egy matek
2: zseni. Piker rá a tanár. Azért van kettes, de egyébként ötös a gyerek.
0: Tehát van ez a típusú szülő, aki nem hajlandó meglátni a saját gyerekét, az nehéz. Az nehéz, mert ott annak tényleg mit mondasz?
1: Semmit.
0: Aki olyan elvakultan nézi, hogy...
1: Egyre kevésbé. Mi megpokrócoztuk a tanárt, ahogy a lift ajtó kinyílt, rádobtuk a pokrócot és ütöttük. Aztán futás. Sosem tudta meg, hogy kik voltak.
2: Na, de igen, hogy jutsz el idáig?
0: Tetszett ez az is. Hova járt? Nem a misulink volt? Vagy ez... szerintem ez másik, mert megint a másik véglet, nem?
1: Nagyon.
0: Na jó van, gyerekek. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket, és már is megyünk tovább. Gyerekes hírt olvastunk, mi szerint Szingapúr, hogy hol tartanak gyerekek, képzeljétek el. Szingapúr, ugye tudni, hogy nagyon fejlettek, gazdaságilag, tisztaságban, minden borzasztóan elő vannak, ugye Ázsia egyik legfejlettebb ország, a térsége, és fizet azoknak a lakosoknak, akik egy kísérleti program keretében pénzösszeget fizetnek azoknak, akik egy kormányzati oldalon rögzítik, hogy mennyi időt töltöttek olvasással.
2: De jó leszoktató.
0: Adta hírül a CNN. És arra próbálják rávenni a lakosokat, hogy a rövid felszínes online tartalmak vég nélkül görgetése helyett inkább olvassanak, mert ugye ez az agyi köd, ez egyre inkább jellemző ránk, hogy ugye 8-10 órát pörgetjük a képernyőt, hűlünk el, és a program játékos módon próbálja ösztönözni a szingapúriakat az olvasásra. 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjál. Ha ebből 1000 darabot összegyűjtesz, akkor beválthatod pénzjutalomra.
1: Ó, tök jó kezdeményezés, de ez bemondásos alapon megy. Tehát én azt mondom, hogy elolvastam 15 oldalt, és akkor kapom, hogy...
0: Hát gondolom, megnyílik neked az applikáció, érzékeli, hogy mennyit töltesz a megnyitásával, nyilván lerakhatod, és elmehetsz közben mosogatni, de hogy nyilván a becsületedre van bízva, de hogy azt mondják, hogy olyan mértékű az agyi leépülés jelensége, hogy és olyan durván mennek tönkre a kognitív funkcióink, hogy a negatív

0: a tartalmakényszeres görgítése, az kicsinálja a szingapúriakat is, és megpróbálják őket olvasásra rávenni. Hogy néz neki ez Magyarországon? Mennyit csalnánk össze? Hova teszed a telefonodat, hogy összecsald azt, hogy mennyit olvastál, de normális, miközben mosogat?
1: Hogy pont ezen gondolkodsz rögtön, hogy hogyan lehet kijátszani a rendszer?
0: Az első gondolat az volt, hogy tudnám át.
2: Nézd, hát lóvé van a pontokért a végén, ugye ugyan nem sok lóvé, mert azt hiszem 1000 pontnál van $1.
0: 1000 pontnál $1, de minél többet gyűjtesz össze, igen, hát most egy szingapúri kap 50-100 dollárt, lehet, hogy azzal sincs kint, nagyon nincs rá szüksége.
2: Mennyit kell olvasnod az $1?
1: Percet, nem?
0: Nem tudom pontosan, hogy hány érme, hány dollár, hogy van, nem tudom.
2: Na, az van, hogy 15 percenként kapsz 20 érmét, 1000 érme pedig $1.
0: Aha.
2: 12,5 óra olvasás után van $1. Szerinted mi az Isten motivál rajtad ez?
1: A lányom meg lenne. Az hihetetlen, mennyit olvast. Te mikor olvastál utoljára?
0: Én minden nap olvasok egy oldalt, vagy felet.
1: Az Indexet.
0: Most van egy ilyen dopaminról szóló könyvem, ez baromi érdekes, megrendeltem magamnak. 3 hónapja rendeltem, és talán a 10. oldalon tartok.
2: Akkor az az egyharmad oldal, az
0: dopamin függőségről szól, hogy ez a modern társadalom, ez hogy tesz téged dopamin függővé, és a mindennapi dopaminodat, az honnan szerzed. És akkor hogy tudsz erről lejönni, és olyan vegyületeket felszabadítani az agyadban, ami nem a telefonozás, vagy az édesség, vagy a görgetés, vagy valami, hanem ugye nyilván sport, meg szauna, meg mit tudom én, és hogy tudod az agyad kémiáját visszaállítani a normálisra. És arról szól a könyv, hogy mennyire átállítódott az agyunk kémiája.
1: Annyira lekötött a könyv, hogy a 10. oldalig.
0: Na, ezt mondom, tehát tudod, és akkor így kinyitom, és a mellkasomra helyezem, és fél oldalig talán eljutok, aztán elfelejtem, hogy mit olvastam. Figyelj, nagyon nehéz.
1: Igen.
0: Tehát szerintem a telefon szétkanibalizálta az olvasásunkat. Egyszerűen a fókuszod és a figyelmed.
2: Ugye a könyvbe elolvasod a könyvet, és akkor az agyaddal dolgozni kell azon, hogy ez képpé alakítsd át, hogy elképzeld a helyszínt, hogy megvalósítsd a szereplőket, kitaláld, hogy hogy néz ki a szereplő, ezzel szemben ott a rövid, villog, csillog, izgi.
0: Én azt is észrevettem, hogy nem csak úgy olvasok, hogy nehezebben mondjuk 3 oldalt, hanem amikor a 3 oldalt elolvasom, és vissza kell mennem, mert annyira felszínes lett a figyelmed a telefon miatt, hogy egy csomószor újraolvasod azt a 3 nehezen összeszedett oldalt, amit hallottál a könyvben.
1: Elkalandozol folyamatosan, és akkor újra és újra kell olvasni.
0: Igen, és ott a könyv, ott a telefon, és akkor oda nézzél megint, nézd már ezt a videót. Hú, de jó ez a videó.
2: Jaj, de ügyesek.
0: Hát csak nézd meg azt, hogy hány könyv volt régen tömegközlekedők kezében, és nézd meg azt, hogy most ez egyszer szerintem vége egy korszaknak kis túlzással. Tehát az olvasás megmarad, átalakul, felszínesebbé válik, de 10-ből 8 telefont görget, és nem vesz könyvet a kezébe. Tehát ez a technológia, ez kicsinálta az agyunkat. Valójában itt tartunk. Nagyon nehezen tudok koncentráltan olvasni.
1: Én nagyon büszke vagyok például a lányomra, aki neki ez egy ilyen skalp gyűjteménye van fent a falon.
0: Az egészen durva. Tehát az nagyon ritka, hogy kamasz, és naponta 2 könyv kis túlzásra.
1: Több 100 könyve van, rengeteget olvas, imádja is.
0: Vajon miből menekül?
1: És igen, ez az. Én is ezt kérdeztem.
0: Jó, ott valami nincsen, de biztos azért olvas, mert nem, ez nagyon ritka, nagyon menő. De ez olyan érték,
1: hogy... Közben meg a fiam megem egyáltalán. Tehát, hogy egy könyvet is alig tudunk letuszkolni a torkán, és ugyanaz az alom. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy a lányomnál miért, a fiamnál meg miért nem.
0: Vannak kamaszok nyilván, akik olvasnak, de azért ha őszinték vagyunk, a nagy többség a telefon mellett nem tud már. És azt sajnálom, hogy nem az ő hibájuk. Tehát kaptak valamilyen technológiát, ez olyan, mintha mi mondjuk a könyv mellett megkaptuk volna gyerekkorunkban, hogy hívjunk elő dagerotípiákat, és vagy diafilmen meséltük volna el a mesét, érted? Tehát akkor jött a könyv, vagy nem tudom, és akkor egy régebbi technológia.
2: Jött a tévé, nekünk jött vagy a tévé, inkább azt nézted.
0: De nem voltál tudod, ennyire függő. Nem
2: a mi korunkban legalább még volt, most is van ugye kötelező olvasmány, mi korunkban komolyan vették. Ma mit csinálsz a kötelező olvasmánnyal? Elolvasol a neten egy olvasónaplót róla.
0: Oké, de a kötelező olvasmány 80%-a elolvashatatlan.
2: De olvastál.
0: Hát olvastam, de én azért még el tudtam olvasni egy kőszívember fiét. Olvastas már el egy fiatallam, egy köz, hát, egy jókait? Nem, fia, meghalt tőle. És értem, hogy
2: jó,
0: miért.
2: De ezzel lehetne változtatni, hogy azt mondjuk, hogy a kötelező a Harry Potter, most mondtam
0: igen,
2: valamit,
0: az ami, lehetne sok mindent, igen.
2: Tehát azzal azért arra lehetne terelni, de nincs is ilyen, mert azt mondja, hogy ha van is kötelező olvasmány, olvasónapló, elolvasom a tartalmát a neten, én már meg is vagyok, nem kell görnyedni.
1: Baromi sok múlik egyébként a pedagóguson, hogy abban az érzékeny időszakban, mondjuk felső tagozatban milyen könyveket ajánl. Mert ha ott, de...
0: Nem hiszek ebben.
1: Én igen.
0: Az a
1: és
0: baj.
1: Egyre nagyobb, és az, egyébként én nem vagyok annyira pesszimista ezen a generációval kapcsolatosan, mert hogy egyre több fiatal kezében látom újra a könyvet, egyre nagyobb divat, ugyanúgy, ahogy most már azt mondják, hogy dohányozni ciki, úgy azt is azt
0: ott
1: mondják, hogy egyre
0: több. Igen, használj vépet, dohányozni ciki, használj vépet.
1: Úgy egyre trendibb az, hogy megfogsz egy könyvet, leülsz, és igen, és a metrón olvasod.
0: Én azt látom, hogy olyan figyelemzavarossá, meg dekoncentráltá tesz a telefon és a képernyőidő, hogy akár ott van velük az iskolában, ahogy ballagnak, hazatelefonoznak, állnak a busz megállóban, és nyilván van, aki olvas, tehát én nem mondom, hogy senki, de hogy maga ez a technológia tesz annyira felszínessé és dekoncentráltá, hogy baromi nehéz utána leülni, és koncentráltan 30-40 oldalt egy könyvből haladva elolvasni, mert van valami, ami gyorsabb, izgalmasabb, több dopamin szabadul fel. Tehát nagy a konkurencia harc nekik, és ebben sokszor elvesznek, de nem ők tehetnek róla, kaptak valamit, ami egyszerűen olyan, mint egy íztelen fagyit kéne megenned, sokszor nem, meg egy nagyon ízes, nagyon ízesített, nagyon cukros valamit, persze, hogy afelé nyúlsz. Tehát az a fiatal, aki mostanában ezt le tudja győzni, és könyvhöz nyúl, minden tiszteletem. Nagyon, nagyon menő, mert nagyon nagy dolgot kell leküzdeniük.
1: Ami nagyon furcsa, hogy úgy multitaskingolnak már, hogy ül a tévé előtt, vagy a Netflix előtt, vagy bármilyen streaming felület előtt, és közben telefonozik, és a kettőt párhuzamosan futtatja.
0: Kamaszkor egyik legnagyobb kihívás, hogy ezt azért megértsem, hogy tévézik, telefonozik, igen, beszélget még valakivel, szól a tévé, üvölt a tévé, még ketten vonalban vannak, te meg a társadalmi, kértek még körözöttet. Figyelj, az egyiket a négyből vegyük ki. Még mindig maradunk a vonalban, audiovizuálisan 14-en. Nem lehet, hogy szűkítsük, tehát, hogy valami legyen. És értem, hogy ők ezt így fogadják be. És emellett leültetni könyvet olvasni, hát azért ez nagy. Mi is azok lettünk figyelemzavarosak, ja, felszínesek a telefonok. Ki csinálja az agyadat?
1: Hát meg pontosan ez, hogy ha utána visszaülsz a könyvvel a kezedben, akkor amit te is mondtál, hogy idő kell, mire átáll az agyad, hogy újra elkezd olvasni, igen, és újra elkezdi felfogni a mondatokat. A BBC látta most nemrég egy tök jó dokumentumfilmet, ami arról szólt, hogy kísérleti alanyokattól elvették a telefont egy napra, két napra. Meghaltak, megőrültek, de utána folyamatosan mérték a memóriát, a kognitív
0: képességet. És azonnal javultak, mi?
1: És akkor a harmadik napon ezeknek az embereknek leesett, hogy úristen, miben voltam. Tehát hogy az első nap gyakorlatilag nem tudták megcsinálni a tesztet, nem tudták végigcsinálni a tesztet, nem emlékeztek, hogy mi volt az elején, és onnantól kezdve, hogy elkezdték letenni a telefont kötelező jellegűen, egész nap nem nyúlhatott hozzá, nem pörgethette, nyilván felvette a hívásokat, oké, rendben.
0: Brutál javulás.
1: Olyan szintű ugrás volt, és ezek az emberek, tudod, amikor kikerülsz ebből a pörgésből,
0: akkor jössz rá, hogy miben rá, vagy.
1: Hogy egyébként miben vagy minden nap.
0: Aha, de durva. Ez milyen szomorú.
2: Igen, csak a gyerek nem fog ideig eljutni.
0: Igen, vannak ezek a videók, amikor a hosszított nyakú emberek néznek lefelé, sétálnak az utcán, az megvan, hogy fogunk kinézni 100 év múlva. Láttátok? Nagyon jól néz ki, és 100 ember sétál a Times Square-el, meg Párizsba, mindenkinek hosszú nyaka van, pupos hát a lefele néz, és telefonozik. És azt látod, hogy csak ilyen lények mászkálnak már. Most hát látom, AI zseniálisan néz ki.
1: SMS nyak egyébként, ez
0: igen,
1: most már
0: nézel előre.
1: Igen, hogy annyit görgetnek, meg ugye egyre többen rövidlátóak, mert hogy egész egyszerűen tönkre teszi az idegrendszerüket, a szemüket, a nyakukat, a mozgásukat, mindent, hogy így néznek lefelé.
0: És az a durva, hogy scrollingolsz egy órát, és full a fáradt vagy, semmit nem kapsz, nem emlékszel semmire, és semmi kielégülés nincs. Még ugyanezt megcsináltad egy 20 oldal elolvasásával, és azt érzed, hogy valahogy így kaptál lassulsz, valami belső értéket, valami kis csemegét egy könyvből, de nem kapod meg a reelszekből. Semmi nem jön, az agyadba felszabadul egy csomó vegyület.
2: Igen, akkor van kielégülés.
0: Jó, az nem rossz azért.
2: Még az jó, a vegyület az jó. Akkor van kielégülés, amikor visszacsatlakozol. Tehát, hogy nézed, görgeted egy órán keresztül, és most azt mondtad, hogy nincs kielégülés, az a kielégülés, hogy megint görgeted.
0: Igen, én olvasok, de alig várom, hogy valaki írjon, mert akkor a kezembe tudom menni a telefon. Jó, ott olvasni, de jött a Telegramra valami. Nézd, a Viber megint csipog. Hát ez mi a francba? Hát hallod, megint hív. Hát most mit csináljuk, fel kell vennem.
1: Én nagyon rácsúsztam újabban az online tartalmakra. És itt vég nélkül. És a miről szólt, hogy észrevettem-e azt, hogy az utóbbi időben egyre többször nyúlkálok a telefonhoz úgy, hogy csak így ülök és bámulom. És mutogatom neki a hülye kutyás videókat, és mondja, hogy nem, de nem érdekelnek a kutyás videók. Aha. Tudom, százszor láttam, és tudom,
0: de tudod, mi történik? Ez egy vegyület, ami kiürül az agyadból. És igen, újat kell generálod. Zseniális. Na, erről szól a könyv, igen. Hogy űrül ki egy perc alatt.
1: Amit nem fogsz elolvasni.
0: Igen, a negyedik oldalán vagyok, és másfél éve olvasom. Mondjad, Anna.
3: Pedig jó lenne szerintem, én azt tenném még hozzá, hogy fejleszti ugye az empátiát, tehát ha beleéled magad egy szereplő életébe, tehát azért is lenne jó az olvasás, akkor ugye elkezded az ő szemüvegén átlátni a dolgokat, és egy kicsit, hogy úgy mondjam, megértőbb leszel, bele tudod magad helyezni egy másik embernek a döntéseibe, hogy mit miért tett, plusz te magad alakítod ki a magad véleményét. Nekem a nagy problémám az ezzel a digitális világgal,
0: hogy készen
3: van, és egyáltalán nem gondolkodik rajta, fogyaszt olyan tartalmakat, hogy fogalma nincs arra, hogy ő igazából mit is gondolna arról a témáról. Ha elveszed tőle, megkérdezed, elkezd hebegni, habogni, dadogni, butaságokat beszélni.
0: Megnéztem most 30 videót, egyet nem tudnék megnézni, hogy mit néztem ma reggel, hát már átpörgettem 4-szer. Ja, mondjuk az a gyerekkorban megvolt az olvasás. Tehát, hogy
3: de így... nekik már nincs.
0: De lehet, hát igen,
3: ezért veszélyes.
0: Igen.
3: Kapnak kész tartalmakat, és olyanokat fogyasztanak, és nem maga alakítja ki a maga, hogy úgy mondjam, erkölcsi normáit.
0: Itt mennyit csalnánk össze magunknak? Szingapúri mondta alapján. Hány millió forintot fizet? Milyen olvasások lennének? Azonnal bekapcsolnám.
1: Millió most lennék.
0: Fizettetném az államot kamu olvasással. De hogy hol tartanak azért a szingapúriak, úristen? Milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valami visszatot.
2: Szerintem vagy igen, vagy nem.
0: Köszönjük szépen, nagyon tartalmas volt. Köszönjük.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Szerelvénybolt úr. Na jó van. Jövünk mindjárt, itt vagyunk. 2 perc pontosan 8 óra, mindjárt folytatjuk a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Mi a panasza?
6: Doktor, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
5: Tetőszorongás, van gyógymód.
6: Orvosság?
5: Lejjer tetőcserép.
6: Cserép?
5: Betonból. Fagyálló, vízzáró, 50 év garancia házon, garázson. Aj, álmodni sem lehet jobbat.
6: Lejjer beton tetőcserép, mindenek felett.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Egy újabb király ajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja.

0: Kettős világból egész nap programok és live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
5: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
8: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa. Belső tér? Pipa. Sportosság? Pipa. Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalasz Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalaszdélpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
9: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
10: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
9: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
10: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Geri

0: hétkor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Még nem lélegezhetnek fel az allergiások, ingyenes tüdőrák szűrést hirdettek az 50 év feletti dohányosoknak. Egy héten át tart a rendőrségi razzia az utakon. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, túl vagyunk már a parlagfőszezon csúcsán, de az allergiások még nem lélegezhetnek fel. A lehűlés országszerte csökkentette a pollen koncentrációt, a Tiszántúlon viszont még nagyon magas értékek is előfordulhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint az ott élő parlagfű allergiások továbbra is erős tüneteket tapasztalhatnak. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 év feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. Azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Egy héten át figyeli a rendőrség, bekötjük-e magunkat, razzia indult az utakon, a Rútpol akcióhoz csatlakoznak a rendőrök. Idén is mentett már életet a gyerekülés, annak használatát is figyelik, valamint azokat a motorosokat is kiszűrik a forgalomból, akiken nincs bukósisak. Az országos ellenőrzés szeptember 22-ig tart. Új innovatív kezelés áll rendelkezésre az endometriózis kezelésére. Ehhez néhányan ingyen is hozzájuthatnak, olvasható az endometriózismagyarország.hu oldalon. A legfontosabb, hogy megszülessen a diagnózis és javulhasson az életminőség, mondta Novák Zoltán nőgyógyászati daganatsebész, endometriózis specialista.
3: Az endometriózis által okozott panaszokat, ami elsősorban fájdalom, ezeket, illetve a nehezített teherbeesést kezelendő jellemző műtéteket végeztünk régebben, és ez gyakorlatilag az elmúlt évek során kezdett egy kevésbé radikális irányba tolódni. Most már nem feltétlenül kell mindenkinek műtétet végezni, vannak egyéb eszközök, de van olyan új módszer több is, amely műtét nélkül összeroncsolja az endometriózisos szövetet. Ha felfedezzük és kezeljük, akkor az életminőséget egészen mássá tudjuk tenni.
2: Már Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót 30. alkalommal szervezik meg. A Dunántúlon lesz ma több felhő fölöttünk, keleten többet látjuk a napot. Főként az ország északnyugati felén élők készülhetnek esőre, záporra, akár egy-egy zivatarra is. Ma az ország délkeleti felén élők akár 30 fokot is leolvashatnak a hőmérőkről, míg nyugaton a hűvösebb órákban csak 18-20 fokig melegszik majd a levegő. Holnap elszórtan várható zápor, zivatar, sok helyen megélénkül a szél is. A hűvösebb hajnal után délután 19 és 28 fok közötti értékeket mondanak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Már is 8 óra után 11 perccel, és gyorsan egy telefonálótól egy szlogen. Hello, Dávid, jó reggelt, ciao.
1: Szép jó reggelt, rádió egy, csak igazi ma is sláger megy.
0: Nem tudsz elé nyúlni, köszi. Ügyes vagy, honnan jössz majd a konténerbe, vagy a konténerhez?
1: Pécsről jövök hozzátok fel.
0: Pécsről. Jó, gyere Pécsről.
2: Gurul?
1: Jó, köszönöm.
0: És mit csinálsz, ha nyersz?
1: Hát, örülni fogok.
0: Jó, meg gurulnod kell, ez nagyon fontos. Gurulnod kell, gurulni kell, jó? Oké, Dávid, köszi.
1: Rendben.
0: Csáó.
1: Szép napot nektek, sziasztok.
0: Hello. Na, mondanám, nagyon sem.
3: És fura volt egy kicsit ő is.
0: Nem. Magunkhoz képest, a héthez képest viszonylag visszafogott, normális. Már csalódás. Visszafogott, normális.
2: Nem ehhez vagyunk hozzászokva.
0: Igen, napok óta gyakorlom, a gurulás pedig kulcsom sincs. Na jó, gyerekek, oké, mi megyünk tovább, és egy érdekes hírt olvastunk tegnap, miszerint ugye, hát lecsapott az FBI, és van egy drámai videó arról, hogy kapnak el egy magyar fiút a kommandósok az FBI jelzése alapján. Egy 16 éves győri fiúról van szó, aki mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottal osztotta meg erőszakos tervét egy közelgő tömeges atrocitásról. Szólt az FBI, jelzett, hogy ajajajajajaj, baj van, és hát ugye a magyar hatóságok ugye előállították ezt a srácot. És hát most ugye a kérdés az, hogy a jogszabályok alapján, ugye aki terrorcselekménnyel elkövetésével fenyeget, azt hiszem, hogy 2-8 évig terjedőt kaphat, sokat kaphat, igen. És hát ugye ebből az is kiderül, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. Mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használtakor is vállaljatok felelősséget azért, hogy mit kértek tőle, miről beszélgettek, mit írtattok magatoknak, milyen történetekbe mentek bele, mert hogy ugye, hát bizony, mindent látnak gyerekek, mindent látnak. Reális lehet ez egyébként, tehát az, hogy egy fiú egy chatbottal erről beszél,
2: ezek
0: hol a határ, miért beszél erről egy egészséges lelkű fiú, mi állítsa meg azt, hogy ő még ártatlanul beszélget kettővel, később a másik sarkon tényleg elköveti. Nagyon sok hát kérdés egyébként.
2: Ártatlanul szerintem nem tudsz erről beszélgetni. Tehát ott valami biztos, hogy megfogalmazódik benned, mert ha ártatlan vagy, akkor nem kérdezel.
0: Mi ilyet, van, ha dühös vagyok, feszültséget ventilálok, kamasz vagyok, haragszom a világra, a szüleimre, a tanárokra, nem találom a helyem, semmiféle gyilkos szándékom nincsen, csak fantáziálgatok, aha, és ez nekem egy olyan, mint egy videójáték, hogy ez kijön belőlem. Hol a határ a fantáziálgató és a tényleg gépfegyvert ragadó, nem tudom, német diák között, aki bemegy az iskolába és lövöldözni kezd.
2: Okay, hogy döntöd el, hogy ő hova tartozik? Tehát minden esetben az, ami most megtörtént, az minden esetben meg kéne, hogy történjen, hogy rátörik az ajtót, és megkérdezik, hogy akkor kedves fiatalember, mi volt a terv, ugye? Igen. És aztán majd egy pszichológus kideríti, hogy neked ez tényleg az agyadban volt, hogy megteszed a lövöldözést, vagy csak ez a dű levezetés van benne.
0: Na igen.
2: De akkor is tök jó, hogy jelez az AI, vagy jelez bárki.
0: Igen, ugye elhangzott az AI részéről, nem lehet kegyelem, képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, nem tudjuk, hogy mit tervezett el, valamint az is, hogy hamarosan tömeges atrocitás lesz, hogy ezt most az AI írta, vagy a fiú írta az AI-nak, nem tudjuk. Ez a hamarosan tömeges atrocitás lesz, ez már azért az egyelőre adott állapotot mutat. Az atrocitás szó az lehet, hogy inkább az AI, azt nem tudom, hogy egy 16-17 éves kamasz használja egy ebben a formában. Ugye itt ilyen szövegek vannak kiragadva, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi van. Még ráérsz, egy picit szólok. Tehát, hogy ugye nem tudjuk, hogy volt, mindenesetre rátörték az ajtót, elvették tőle a laptopot, lefoglalták a számítógépét, adatokat mentenek ki, és előállították gyanúsítottként, miközben ő egy chatbottal, vagy egy AI agenttel, ő cseverészett. Nyilván nem feltétlenül erről cseverész. Ezért ez egy nagyon érdekes dolog.
3: Na most várjál, nem feltétlenül. Az én gyerekeim rendszeresen tesztelik az AI-t. Egyébként szerintem mindenki olyan kérdéseket tesz föl, hogy hogyan tudok például bombát csinálni. Meséld el nekem. Nyilván
0: Nem szerencsés, Júli.
3: De ez
0: most komolyan mondom.
3: De halál komolyan, igen, mert hogy arra vagyok kíváncsi, vagy arra kíváncsiak, hogy az AI erre mit mond. Hogyan tudom megkerülni, hogy valamit mégis eláruljon? Hogyan kell feltennem a kérdést, hogy nekem válaszoljon? Nem tudom, hogy hány ilyen próbálkozásuk volt, ezer és egyfajta módon fogalmaztak meg kérdéseket. Akkor lehet, hogy mi is valahol, vagy az én gyerekeim is valahol rajta vannak egy listán, és az ő cseteléseiket is figyelik, mert hogy ezerszer elhangzott az a mondat, hogy tudnék bombát készíteni. Nem akar bombát készíteni, csak teszteli a csetet, hogy megválaszolja egy idő után, hogyha jól teszi fel a kérdést. Ő csak próbálkozik.
0: Azt mondják, hogy nincs ember a másik oldalon, nyilván ezt nem is tudod, több millió beszélgetés, több millió szavát, hanem hogy ugye AI ellenőrzi szintén, és vannak ilyen biztonsági beállítások, ahol szövegösszefüggésekre, szavakra, kontextusra keres rá és szűkít az AI, és emeli ki a beszélgetést, hogy ez veszélyes fegyverhasználat, konkrét erőszakos szándék, bombakészítés, merénylet, ölés, tehát ezeket ő kontextusában megnézi, több millió beszélgetést egy pillanat alatt, és azonnal kiszedi azokat, amik akár veszélyesek lehetnek. Így jelzett az amerikai FBI-nak, hogy gyerekek itt Győrben egy 17 éves előre haladott állapotban elvileg készül valamire.
3: Na de ez tök fura, hogy vannak egyébként chatbotok, amik sokkal megengedőbbek. Ezt te is tudod, hogy vannak olyanok, amik válaszolnak bizonyos kérdésekre, és vannak, amik egyáltalán. Tehát azonnal kategorikusan elutasítja, és le is áll.
0: A Grok az, az sokkal durvábbakra tehát, válaszol, mint az OpenAI.
3: Ha innentől kezdve a Grokon próbálkozom, akkor azt jobban figyelik? Vagy egyébként teljesen mindegy, hogy milyen felületen teszem fel ezeket a kérdéseket?
0: Hát kérdés, hogy ki szól, mert itt azt hiszem, hogy az OpenAI szólt az FBI-nak. Tehát, hogy nem is az FBI-zet, hanem az OpenAI látta a beszélgetést, és ugye szóltak, hogy állj, menjetek el Győrbe, vagy szóljatok a magyar hatóságoknak. OpenAI, FBI, FBI, magyar hatóságok. Ők meg rátörték az ajtót a 17 éves kamaszra.
2: És az is egy érdekes kérdés, hogyha az igaz, amit ugye te mondtál, hogy, a, hogy az AI mondta azt, hogy ne állj meg.
0: Hogy az AI adta neki ezt a tanácsot, hogy ne állj meg.
2: Igen. Akkor azért az is fölvetem kérdéseket.
3: De az AI, hát én nem hiszem,
2: hát
3: de
2: még,
3: a Grok sem mond ilyet, hogy akkor indulj el és kaszabolj.
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy mit mond, mert itt ugye az AI neki ezt mondta, hogy a terveid nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél.
2: Na azért...
0: Na most azért ez is milyen morális kérdéseket vet fel, hogy az AI az mit tanácsol. Nyilván látnunk kellene a teljes beszélgetést, vagy a hosszú beszélgetések sorozatát, hogy értsük, hogy mit szeretne. De azért ez egészen durva. Egyrészt, hogy mennyire meg vagy figyelve, azért hát... számomra az is ijesztő, hogy óvatosnak kell lenni, hogy mit írsz be az AI-nak. De hogy itt a szabályzórendszer az milyen gyorsan szól, nem? Hogy az OpenAI szól az FBI-nak. És az FBI azonnal szól a először elkezdi nyilván figyelni a beszélgetéseket, gondolom, majd szól a hatóságnak, hogy akkor itt menjetek be, hogy akkor, és elős állították. Na most, én nem követtem el, csak fantáziáltam róla, ez nem mentesít.
3: Ez a külön vélemény.
0: Ez a külön vélemény, igen, ez már külön vélemény. Terrorcselekményen fenyegetsz, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető vagy.
3: Hát tulajdonképpen minden terrorcselekményt megelőzi egy ilyen típusú előkészület. Tehát, hogy kitanulod, informálódsz, összeszeded az információkat, de már ez is a része ennek az egész tervnek. Tehát az, hogy még nem követtem el, de már készülök rá.
2: Az első lépés. Igen. Egyébként, Júli, te meg azért nem vagy veszélyben, mert az OpenAI az ránézett, szerb az apjuk, jól van tudni.
0: Jaj, hagyjad már, lövödöznek át. Gyakorlóan a sikovával rajhorakon neki. Igen. Na, mindjárt megkérdezik dr. Krasznai Csaba kiberbiztonsági szakértőt. Hello, Csaba, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Jó reggel.
0: Itt jól mondjuk, hogy itt az OpenAI szólhatott az FBI-nak és az FBI magyar hatóságoknak? Ez volt a lánca, hogy ezt a fiatal fiút kiszúrták?
4: Vagy az OpenAI, vagy másik AI szolgáltató ezt nem nevesíti a közleményt, de gyakorlatilag ilyen.
0: Aha. Ez mit jelent, hogy tulajdonképpen az OpenAI figyeli a beszélgetéseinket, sok millió beszélgetést AI-jal, és ami veszélyeztetett, vagy olyan kontextusban, vagy olyan szavakat használok, azt ő kiemeli, és elkezdi jobban figyelni, majd szól valakinek, hogy ha-hó.
4: A rövid válasz az így pontosan, a kicsit hosszabb válasz az pedig valahogy úgy néz ki, hogy igen, alapvetően a szolgáltatók folyamatosan próbálják kiszedni azokat a veszélyesnek tűnő beszélgetéseket, hozzászólásokat, amelyek valamilyen módon terrorcselekményhez vezethetnek el, zárójel és egyébként más cselekményekhez is. Ebben az esetben ugye miután mesterséges intelligenciáról van szó, itt egyel jobb a megoldás annál, mint ha csak kulcsszavakra keresnénk, hiszen itt ugye egy beszélgetés teljes kontextusát végig lehet követni. Tehát mondjuk a korábbi évtizedek gyakorlatához képest azért ez egy lényegesen jobb lehetőséget ad a hatóságoknak arra, hogy ténylegesen el tudják bírálni, hogy mekkora fenyegetettségről is van szó.
0: Honnan tudja a hatóság, hogy én csak fantáziálok, vagy erre a fiúra már rá kell törni az ajtót?
4: Azért ez egy kockázatelemzés mindig, ami azt jelenti, hogy mindig is meg kell nézni azt, hogy milyen előzmények voltak, mik voltak a kontextusok, mik voltak a további lépések. Tehát ha például kapott egy tippet arra vonatkozóan, hogy nem tudom én, hogyan tud például robbanószert vagy kézilőfegyvert szerezni, elmente mondjuk azokra a fórumokra, ahol mondjuk ezeket effektív be is tudja szerezni. Tehát itt ilyenkor úgy működik a dolog, hogy a szolgáltatónak egy kockázatelemzés alapján ad egy jelzést a rendszer, először az ő moderátorait nézzük meg, hogy mit tudnak. Tegyük fel, hogy mondjuk Amerikában történik mindez, és hogy ugye egy magyar érintettségű találatról van szó, nem ismerik feltétlenül ugye a nemzeti kontextust. Úgy gondolják, hogy ez veszélyes. Tovább adják a területileg illetékes nyomozóhatóságnak. Egyesült Államok, ugye ez az FBI. Az FBI úgy ítéli meg, hogy ez szerintük veszélyes, de még mindig nem ismerik mondjuk a nemzeti kontextust, nem feltétlenül félnek hozzá azokhoz az adatokhoz, amiket mondjuk a magyar hatóságok elérhetnek, átdobják a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok szintén megnézik azt, hogy ez tényleg a környezettanulmányt, az egyéb dolgokat tekintve tényleg veszélyes lehet, és hogyha úgy ítélik meg, akkor kimennek. Hozzáteszem, valószínűleg sokkal gyakrabban nem mennek ki, mint ahányszor kimennek.
3: Egyébként ilyenkor, tehát lehet, hogy a tudtom nélkül belenéznek mondjuk a Gmailembe, a levelezéseimbe, tehát nem csak az OpenAI-os információkat nézik meg, meg a keresési előzményeimet, hanem egy nagyobb betekintést láthatnak, kaphatnak az én személyes levelezéseimbe akár? Tehát a tudtom nélkül megnézhetik például az e-mailjeimet?
0: Persze, e-mail.
4: Egyébként igen, gyakorlatilag ez úgy működik, hogy ha már itt ugye egy 25 éves évforduló volt a múlt héten, 2001. szeptember 11 után a globális terror ellenes együttműködés kimondottan erősen elkezdett működni, együtt is működtek, de olyan szinten, hogy az amerikaiak például Oroszország számára is küldtek hasonló jelzéseket a 2022 után kitört háború után. Tehát ez még a legvadabb időkben is működik. Ha valami jól működik a nemzetközi együttműködésben, akkor a terror elhárítás. Úgyhogy ugye ebben az esetben 2001 óta létrejöttek azok a nemzeti jogszabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen esetben adatkéréseket hajtsanak végre. Tehát igen, ha mondjuk akár az amerikai, akár a magyar hatóság úgy ítéli meg, hogy további információra van szükség, akkor adatkéréssel fordulhat a többi, például közösségi média szolgáltatóhoz. Van erre egy speciális felület a rendvédelmi szerveknek, és hogyha terrorizmusról van szó, akkor egyébként soron kívül is nagyon gyorsan szokták kiszolgálni ezeket az igényeket.
0: Itt kimondhatta a fiúnak, hogy nem lehet kegyelemképesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, de az AI agent bátorította a fiút, vagy a srácot arra, hogy ezt csinálja meg. Hamarosan tömeges atrocitás lehet, ugye ilyen részleteket lehet látni a beszélgetésből.
4: Itt ugye ezek a publikusan elérhető modellek, ezek úgy vannak föltrénálva, föltanítva, hogy azért a kontextus ismeretében megpróbálják csillapítani ezeket a hadvágyakat, így mondjam. Viszont ez nem feltétlenül mindig sikerül. Tehát szerintem mindenkinek megvan nagyjából az az élménye, hogy tudja addig hergelni az algoritmust, amíg a valószínűség számítások azt dobják ki, hogy igen, csináljad. Nagyon érdekes egyébként kis zárójel, hogy egyik kedvenc youtuberem, Radics Peti például a hetekben rakott ki egy olyan videót, ami a szakítással kapcsolatban mutatja meg, hogy miért nem szabad az AI-ra hallgatni. Ezek mindennapos dolgok. Nyilván, amikor jól működnek ezek a nemzet guardrailek, azaz védőkorlátok, amelyeknek a feladata az, hogy kivédjék az ilyen jellegű válaszokat, akkor nem fogunk ideig eljutni, de van az a hosszú-hosszú kontextus, és azért is gondolom, hogy ebben a konkrét esetben azért nem egy ilyen hirtelen beírok valamit, hogy hogyan kell elkövetni egy terrorcselekményt, mi a válasz, hanem egy hosszabb beszélgetés volt, mert azok után lehet általában eltéríteni a beszélgetést a ChatGPT-vel vagy bármelyik más modellel egy ilyen irányba.
0: Mi lesz a fiú sorsa szerinted? Nem találnak semmit a laptopján, leprofilozták, AI agenttel beszélgetett, de nincs nála fegyver, nincs nála bomba, nem találnak nála semmit. Elképzelhető, hogy ennek ellenére ő akár mondjuk fiatalkorúak börtönébe kerül?
4: Jogász nem vagyok ugyan, de Magyarországon ugye voltak korábban azért ilyen esetek. Például néhány évvel ezelőtt az vett föl viszonylag nagy port, hogy két fiatalt vettek őrizetbe azért, mert különböző chat alkalmazásokon az iszlám terrorszervezetekkel kerültek kapcsolatba. És Nyugat-Európában is azért az a tapasztalat, hogyha valaki terrorcselekményre készül, akkor általában megelőző preventív módon őt eljárás alá vonják, utána pedig valamilyen büntetést fog kapni. Itt ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogy a terrorcselekmények elkövetőinek jelentős része egyébként magányos elkövető, tehát nem valamilyen szervezethez kapcsolódik, és ők nekik általában van egy nagyon masszív online lenyomatuk, ami alapján azért lehet látni az előkészületeket. Itt emlékeztetnék egy Esábel nevű fiatalember 2010-ből, aki szintén az interneten készítette elő, készült elő látszólag egy cselekményre. Az egy nagyon-nagyon jó dokumentált ilyen esemény volt, ahol eljárás alá vonták, és bár az eljárás végén egyébként valóban büntetés is lett a vége. Tehát itt preventív jelleggel, aki ilyet csinál, az bizony szembesülhet azzal, hogy valami büntetés lesz ennek a végén.
2: Ha minden egyes ilyen üzenetváltás végére odaírom, hogy csak tudományos kíváncsiságból kérdezem, akkor megúszom?
4: Biztos, hogy ez kevés lesz a bizonyításhoz is, tehát ugye a De én ugye kutatóként nagyon sok olyan kérdést teszek fel a ChatGPT-nek, ami alapján úgy tűnik, hogy egy nagy gonosz hacker vagyok, és éppen az internet elterítésére készülök. De ugye az én kontextusom az alapvetően olyan, hogy bizonyítottan ezzel foglalkozom. Tehát még hogyha valakinél ki is csengene esetleg a kereséseim alapján, hogy valami csúnya dologra készülök, a hatóságok, ahol ugye egy embernek kell megvizsgálni a kontextust, ezt a kockázatot feltehetőleg meglehetősen alacsonynak fogja majd tartani. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy pusztán keresések után biztos, hogy nem indul semmi. Azért nagyon sokat kell tenni, hogy a végén a Nemzeti Nyomozóiroda rárugja az emberre az ajtót, és ott érdepeljen a fején.
0: Itt egy félperces videót csinált a rendőrség arról, hogy nem lehet kegyelem felkiáltással, hogy törnek be a fiúhoz. Azt mindjárt megnézzük, ez egészen elképesztő.
3: Tehát önmagában az, hogy háromszor elhangzik mondjuk egy chat beszélgetésben az, hogy bomba vagy terrorista, az még nem jelenti azt, hogy egyszer csak valaki megjelenik az ajtó előtt és kopogtat. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, egy nagyon komplex folyamat.
0: Ez szerintem nem kell apparátus, ez AI figyeli a beszélgetést. Egy ember, olyan, mint a 10 000 ember figyelni. Tehát, hogy itt már valójában szavakra keresnek, kontextusra, az kiszedi neked az AI, ezt már nem ember figyeli. De akkor ne legyenek illúzióink, minden, ami a Grokkon, az OpenAI-on és internethez kapcsolt, nem tudom, mesterség és intelligencia történik, mindent látnak, ugye? Tehát ezt kimondhatjuk akkor, hogy nincs privát beszélgetés köztem és a kis chatbotom között.
4: Nincsen. Tehát, hogy ezek ugye eltárolódnak, ezek beépülnek a modellbe, ezek feldolgozásra kerülnek, ezek beépülnek a modellbe. Isten hozott minden kedves hallgatót 2026-ban a privát szféra éjjében.
0: Nincs már ilyes, hogy privát szféra, ez egy nem létező fogalom. A telefonodat látják, az e-mailjeidet, a levelezésedet, az üzeneteidet, a chatbottal való, bár profiloznak, mindent tudnak róla, tehát te egy adat vagy, nem? És az ott van minden előttük.
4: Ez a hajó, ez valamikor 2010-es éves, sőt azt mondom 2001 környékén elment. Az egyik nagy biztonsággal foglalkozó kutatónk Bruce Neiernek volt egy olyan mondása, hogy nagyon vigyázzunk akkor, amikor föltűnik a biztonsági pokol 4 lovasa, az apokalipszis 4 lovasa, a terrorizmus, a gyermekrablás, a drog, illetve a pedofília küzdelme, amikor a kormányzatok ezekre hivatkoznak, akkor mindig megpróbálják a privát szférát csökkenteni. Az emberiség nem köszönhetően egyébként annak a biztonságfelfogásnak, ami körülbelül bennünk van, nagyon-nagyon régen feladta azt az elvét, hogy valamit tenni kéne. Itt emlékeztetnék arra, hogy 2013-ban Edward Snowden az ő remek szivárogtatásában bemutatta, hogy milyen tömeges megfigyelési programok vannak egyébként a National Security Agency-nél, az Egyesült Államok ezzel foglalkozó titkosszolgálatánál, és hát bár a róla szóló dokumentumfilm megkapta az Oscar-díjat, de Isten igazából az emberiség úgy gondolta, hogy ez így jó. És hát miután ez így jó, a kormányzatoknak.
0: A Wikileaks-es csávó is egy híró, a Snowden is egy híró, ők korunk nagy hősei egyébként. Amit ők vállaltak és végigcsináltak azért, hogy fölébredjünk, csak nem sikerült fölébrednünk. Valójában itt az a nagy baj. Tehát ilyen az EU-nak az új törvénye, nem tudom, ha elfogadták-e vagy akarják, hogy mindenbe belelátnak azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy én pedofil vagyok. Ugye? Tulajdonképpen erre hivatkoznak.
2: És
0: hogy
2: önként inkább,
0: és önként odaadod, és azt mondod, hogy hát úgyis benne semmi rossz, vigyétek, olvassátok. Szóval, hogy ez tényleg megdöbbentő.
4: Ugye a dolgok azért nem ennyire feketék és fehérek, mert hozzátartozik, hogy a Snowden linkek után azért én jártam elég sokat az Egyesült Államokban olyan körökben, ahol voltak nemzetbiztonsági, illetve ugye belügyi kollégák, akik meglehetősen szomorúan konstatálták, hogy utána gyakorlatilag 3 évig elveszítették azt a képességüket, hogy belelássanak a tényleg nagyon komoly terrorszervezetek tevékenységébe, ugye például az ISIS-nek a felemelkedése ebbe az időszakba tartozik. Tehát, hogy valamit valamiért. És ugye ez a bizonyos chat control reguláció, amit az Európai Unió ugye sokat szóra vetett egyébként el. Pontosan abban az irányban mutat, hogy vannak jelenleg olyan területei az internetnek, különösen ugye a úgynevezett végponttól végpontig titkosított chat megoldások, amelyekben nem látnak be jelen pillanatban érdemben a belügyi szervek, és ez okozhat problémát. Mindenki döntse el, hogy ez most jó vagy nem jó.
0: Nagyon kemény, és ebbe akarnak ugye belelátni, de nyilván a gyermekvédelemre fogva és amögé elbújva. És azért akkor nagy többségben nem vagyunk pedofilok. Csaba, nagyon jó, hívni fogunk még, mert nagyon jól beszélsz, és ez a Gergely Robi orgánum, ez meg egész egyszerűen számomra legalábbis, ha most még egy sort elének ez az Emmanuelből, azt kifejezetten szeretjük, de nagyon jókat mondtál, úgyhogy köszönjük szépen, beszélünk még, jó?
4: Köszönöm a lehetőséget, további jó munkát.
0: Csáu.
2: Nem olyan? Gergely Robi sízi után nem veszi fel a telefont többet.
0: Hát egy az egybe. Hát csak egy sor. Milyen jó hangja volt. Tiszta Gergely Robi. Krasznai Csaba kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk. Nagyon jókat mondott. Jövünk mindjárt 8:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
8: Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
15: Olajcsere! Kezdj a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
16: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
17: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
16: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
18: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
19: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
20: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
21: Reklámot hallottak.
22: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
22: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuning autó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyautók, átalakított Porsche-k és Lamborghini-k, limitált Ferrari-k, rengeteg különleges sportautó, mini drift a gyerekeknek, sztár vendégek az autós világból, egész a programok és live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
23: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
24: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodome River lakópart 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodome.hu.
25: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
22: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
2: 1. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Egy héten át tart a rendőrségi razzia az utakon, eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, idén is megtartják az országos étterem hetet, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egy héten át figyeli a rendőrség, bekötjük-e magunkat? Razzia indult az utakon, a Roadpol akcióhoz csatlakoznak a rendőrök. Idén is mentett már életet a gyerekülés, annak használatát is figyelik, valamint azokat a motorosokat is kiszűrik a forgalomból, akiken nincs bukósisak. Az országos ellenőrzés szeptember 22-éig tart. A roller balesetek kerültek a középpontba a jubileumi 10. biztonság hetén. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen országszerte szervez programokat. A balesetek megelőzésére és a biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet, mondta Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
4: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
3: Évi 5000 forintos költségtől mentesülhet 900 ezer mikrovállalkozás. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt írta, megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére átmenetileg kamarai biztos neveznek ki. A kamara úgy reagált, tudomásul veszik a bejelentést és várják a jogszabálymódosítások részleteit. Autópályás tempóban haladt egy motoros meztegnyőn. A Somogy megyei településen készült róla drága fotó. Az 50-es táblát nézte 130-nak a férfi. A mutatványért majdnem 500 ezer forintot kell fizetnie, a rendőrség pedig ezt még 8 büntetőponttal is megfejelte. Már Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót 30. alkalommal szervezik meg. A Dunántúlon lesz ma több felhő fölöttünk, keleten többet látjuk a napot. Főként az ország északnyugati felén élők készülhetnek esőre, záporra, akár egy-egy zivatarra is. Ma az ország délkeleti felén élők akár 30 fokot is leolvashatnak a hőmérőkről, míg nyugaton a hűvösebb órákban csak 18-20 fokig melegszik majd a levegő. Holnap elszórtan várható zápor, zivatar, sok helyen megélénkül a szél is, a hűvösebb hajnal után délután 19 és 28 fok közötti értékeket mondanak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók!
1: Jó reggelt!
2: Hello!
0: Már is száguldunk tovább, időjárásunk, Ferenc.
2: Nagyszerű lesz.
0: Köszönjük szépen.
2: Itt ott.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Egyébként tényleg úgy érzem, hogy nekünk is becsengetek. Nyáron a mit ittál, hol vagy, hányra érsz be, két hét, Szabi. Gyerekek, visszajöttünk szeptemberről, tik-tik-tik-tik-tik-tik, így jönnek a témák, telefonáló, vendég, jövünk, megyünk, vár a következő. Tehát ezt nálunk is. Letöröltük a vakációt, és becsengettek, gyerekek, kivettük a zenéket. Jó, legyünk őszintén, néha kicsit muszáj dolgozni is, nem? Tehát, hogy azért kinyaraltuk magunkat.
1: Mikor vagyunk Szabira?
0: Ez egy jó kérdés, és nagyon várom, már nagyon fáradt vagyok ettől a másfél héttől. Na, és ugye ígértük, hogy foglalkozunk Verstappen ügyével is, mert hogy ez most nem formál, senki ne jegye meg, aki nem nézi. Ez sokkal inkább egy ilyen Red Bullos esemény szerintünk, szilvesztori esemény méghozzá. Ugye ez arról szól, hogy egy négyszeres Forma 1-es világbajnokot beültetnek egy gokárdba, eléraknak 100 influencert, 100 gokártost, aki ugye nem gokártos, de az is lehet, hogy van köztük egy-két gokárt versenyző, és Max Verstappen a 101. helyről indul el. És ugye arra kíváncsiak, hogy a holland klasszis körülbelül hány kör, mennyi idő alatt veri meg úgy a teljes mezőnyt, hogy előtte azért vannak, akik tudnak gokártozni. Ez egy 30 körös verseny, és amatőr gokártosok kapnak lehetőséget, hogy megpróbáljanak megszökni Verstappen elől, aki hátulról indulva üldözi őket. Egyébként a klasszik Red Bull rendezvény, tehát egy teljesen őrült, full beteg a sztori, de közben iszonyat média érdeklődés, és óriási hype, ugye ez mind a civileknél, mind az influencereknél elve, hogy hogy kerüljenek be, és hát ott tudsz versenyezni egy kicsit Verstappennel, legalábbis úgy, hogy van közben egy félperces videó, hogy rendes piros lámpával indítanak, zöld lámpa, utolsó helyről indulunk.
2: Nagyon kemény,
0: előtte a tumultum. 100 gokártos megy előtted, a Verstappen pedig utolsó helyen elindulva próbálja őket legyőzni, és körről körre előrébb jutni. Zseniális ötlet egyébként. De zseniális
2: ötlet. Ott a csávó leghátul? Vagy itt már
0: hát valahol, valószínűleg nyilván itt már a rajtnál ő már egy kicsit már előrébb jutott. Tehát valószínűleg 20-at azonnal lehagyott az első balkanyarba.
1: Pára kivennek rögtön a salakája.
0: És hogy van magyar érdekeltsége is, mert hogy a pampkutyás Norbi, ő kint volt ezen a versenyen, és tudott indulni. És mi azt

0: Tessék?
1: Neked hány követőd van?
0: Ahol? Attól függ.
1: Instán
0: 550-540, nem tudom pontosan.
1: Bocsánat, de akkor mi nem te mentél?
0: Mi, mennyi a pamkutya?
1: 473 000.
0: Hát, most ezt érted?
2: Mit az Instán. Na, érted? Nézd már,
0: hogy miért nem érünk
1: akkor? Jól van, TikTok. Az jó.
0: TikTokon mit? Nem vagyok TikTokon. TikTokon nem vagyok.
1: Nem tudom, hogy nekik mennyi ott, de...
0: Iviben vagyok, az nem jó?
2: Ivi követői száma 6.
0: Iviben vagyok. Igen. Hát meg nyilván ugye megnézzük, hogy van-e esetleg valamilyen csatornád, YouTube csatornád, ott milyen az elérésed, és hát nyilván Norbiéknak nagyon nagy. De mindjárt megkérdezzük, hogy hogy jutottak ki, vagy hogy választották ki. Hello Norbi, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok.
0: Ciao. Picit rossz a vonal, arrébb tudsz mozogni, vagy lehet, hogy csak nekünk van baj a telefonnal, de olyan kis szaggatottan.
3: Már kiadták nekem, hogy
0: Norbi, figyelj, lehet, hogy visszahívunk, megszakítjuk a vonalat, még egyszer társázunk.
1: Szaladj az utcára, mert semmit nem mondjuk.
3: Oké,
0: rendben, hello. Tisztul,
2: menj még arrébb.
0: Ezt a beszélgetést nem a Red Bull szponzoráltal.
1: Ezt a futamot egy olyan helyen rendezték, ahol nincsen térerő.
0: Igen, de a szállodában is térerő. Mit csinálnak ezek a Silverstone környékén? Leárnyékolták? Nem engedi az energiát a gyártó cég, hogy telefonáljon a
1: Norbi. Túl jó helyen végeztek. El kell őket hallgattatni.
0: Ja, azonnal. Jó, ha nem sikerül, pamkutya angutánzó verseny azonnal.
1: És meséljétek el az élményeiteket.
0: Meg vagyunk sokkal jobb. Csáó Norbi, mi újság? Meg vagy?
3: Hello, kijöttem az utcára, úgyhogy most itt az esőben állok gyakorlatilag, de most már elvileg hallottok.
0: Nagyon jó. Na, a kiválasztás folyamata hogy volt? Hogy talált meg téged a Red Bull, vagy hogyan találtak rád?
3: Na, pont beszélgettünk egy másik témában a Red Bull-lal. A Forma 4-es autót vezethettem az ausztriai Red Bull ringen egy pár héttel ezelőtt, és hát az is baromi nagy élmény volt, és hát lehet, hogy látták, hogy annyira jól vezetek, hogy ide el kell engem hozni.
2: Csak szerényen.
3: Na hát nem, úgy aztán kiderült, hogy az eredmények alapján nem visznek tovább engem a Forma 1-be, egyelőre úgy tűnik. De igen, így kerültünk kapcsolatba, hogy egy Forma 4-es autót vezethettem.
0: Itt megnézik, hogy milyen elérésed van, mint influencer, hogy milyen csatornáid vannak, mennyi emberhez érsz el, ha ők kivisznek mondjuk Silverstone-ba, vagy mit tudsz posztolni utána?
3: Igen, ugye ez egy teljesen globális esemény volt, úgyhogy ugye itt tényleg nehéz volt bekerülni ebbe a 100 emberbe. Tehát itt igazából én voltam a kis elérésű influencer, itt 5-6 millió követős emberek voltak Amerikából, meg mindenhonnan a világból. Úgyhogy igen, ide tényleg nehéz volt bekerülni, úgyhogy alaposan átnézték a dolgokat.
0: Na mi volt az itiner, vagy mi volt a felkészítés, vagy mit mondtak egyáltalán? Ugye az alapszabály tudjuk, Verstappen legutolsó, ti mentek, nektek volt külön időmérő, hogy dölt el, hogy ki hol indul, mit mondtak a versenyről, hogy kell ezt elképzelni?
3: Na már előtte nap voltak gyakorló versenyek, tehát először 25 fővel indítottak el minket, gondolom nem mertek elsőre 100-ra elindítani, mert akkor tényleg pokori lett volna a vége, hát így is elég érdekes volt. Szóval először voltak 25 fős versenyek, és utána voltak már 50 fős versenyek, és úgyhogy egy másik Forma 1-es pilóta, a kis Red Bull csapatból, a Arvid Lindblad volt az üldöző. Tehát előtte nap már volt egy ilyen 50 fős próba, és ott például nem a Forma 1-es pilóta nyert.
0: Aha, tehát hogy hozzászoktassanak ahhoz, hogy sokan rajtoltok, azért 100 gokárt együtt, az tényleg nagyon sok, meg hogy valaki liheg a nyakatokba, tehát hogy megszokjátok az adrenalint, hogy ott van valaki, aki nagyon jó.
3: Így van, és mivel mondom, hogy nem tudott nyerni a Forma 1 pilóta a próbaversenyekben, én azt hittem, hogy Verstappennek sem lesz esélye ezek után.
2: Wow. Kicsit beszólogattál neki, hogy nem fog ez menni.
1: De hanyados rajtkörről indultál, és hol végeztél végül?
3: Én a 35-ös rajtról indultam, az időmérőm nem sikerült túl jól, de ugye csak egyetlen egy kört mehetünk időmérőn, ami ráadásul egy másik pálya volt, mint ahol gyakoroltunk előző nap. Szóval egyetlen egy körünk volt, nem sikerült annyira jól, de azért a 35. helyet úgy éreztem, hogy becsületes, és a végén a 27. helyen végeztem.
0: Wow, az nagyon jó. Hogy sikerült arra, milyen adrenalin az, amikor látod a piros lámpát, 100-an ott vagytok, 100 gokárt, hány lóerős gokártok, meg mekkora autók ezek?
3: Na, azt nem tudom, hogy hány lóerősek, ezek ilyen 400 köbcentis, vagy 390 köbcentis gokártok, ami egy kicsit erősebb, mint amit a sima bérlő helyen kapsz, de nem versenygokárt azért, azt nem merték volna odaadni, de ezek ilyen nagyon elterjedt hagyományos gokártok.
0: Hát akkor megvan, akkor itt csalt a Red Bull gyerekek. Már, hogy akkor valószínűleg a Verstappennek azért nem ilyen gokártot adtak, bár nyilván ő azért megverte volna a mezőn. 20 lóerővel erősebb gokártot kapsz, akkor rombá lesz mindenkit valójában.
1: Meg kötelező volt élőzni közben,
0: tudod? Igen.
3: Tehát na, ugye az interneten erről megy most a hatalmas vita, hogy a Verstappennek erősebb volt a gokártja. Egyébként nem, teljesen ugyanolyan volt, sőt, még nem is volt nagyon felkészítve, mert az is egy kicsit ilyen kartos volt, meg ilyen teljesen ugyanolyan volt, mint a miénk. Viszont egyszerűen kiderült, hogy ennyivel jobb. Tehát ugye, nem tudom, sokan láttátok biztos,

0: az első kört, ugye, ja igen, az előbb kérdezted is, hát az első kör olyan intenzív volt, hogy olyat soha életemben nem éreztem. Tehát mint egy háborúban úgy mentünk százan, ütköztünk, füstölt minden, elképesztő volt.
1: Aznak mi a hangulata lett. Igen, mert volt, aki kicsúsztak, láttuk az első pár kört, hogy ott páran azért agyon stresszelték magukat, lementek a pályáról.
0: Hát rengetegen kicsúsztak, ugye már az első célegyenesben Verstappen megelőzöttek 30 embert, és az első körben megelőzött 63
2: Jézus.
0: Embert.
2: Jézus!
1: Az első körben a 100-ból megelőzött 63 ember? Jézus, így kik van. Vezették ezeket a gokártokat?
2: Hát az a baj, fia, ő tudja az íveket, tudja,
1: hogy hol lehet. Ment a szilvesztori pályán. Mennyit az influencerek mentek a szilvesztori pályán, behúnyt szemmel, igen.
3: Olyan volt, hogy kinéztél oldalra, és a Verstappen így intézkedett neked, hogy hello!
1: Igen, láttad, hogy ott van mögötted?
0: Na, őszinte leszek, nem láttam, hogy ott van mögöttem. Én nem bírtam szóval én összesen 3 kört mentem, és nem bírtam elképzelni, hogy a harmadik körben utolér. Vagy gyakorlatilag már a második körben utolér. Úgyhogy én még nem voltam arra felkészülve, hogy ott lesz. Küzdöttem a többiekkel, hatalmas csata volt meg minden. És egyszer csak mondják, hogy a versenyemnek vége, menjek félre, mert leelőztek. Mondom, micsoda, hát ez lehetetlen, lehetetlen. Hát de lehetséges volt.
1: Akit leelőzött, azt ki is állították. Tehát, hogy azt kiszedték, igen, a versenyből. Aha, igen, és a füledre mondták? Volt egy fülesed, azon keresztül utasítottak?
0: Néha a fülesen is utasítottak, igen, mindenki be volt mikrofonozva, szóval ez még egy érdekes volt, hogy tudtál beszélni a környezetedben lévő emberekkel.
3: Az istálódat?
1: Igen, volt az istálódat.
0: Istálunk nem volt, szóval csak az előtte meg mögötted lévő emberrel tudtál mondjuk beszélni, meg elvileg Verstappennel is tudtál volna, de én nem beszéltem vele, erre nem volt idő, úgy mentem mellettem, mintha én láttam volna.
1: De megvan a pillanat, amikor elmegy? Tehát más ruhában volt, színes ruhában volt, vagy nem is emlékszel, hogy mikor mentem mellette, mert nem láttad őt.
0: Hát most, hogy már visszanéztem videón, így most már tudom, melyik pillanat volt, de egyébként nem volt eléggé más ruhában. Szóval kék és piros ruhában voltunk mi, és ő is kék ruhában volt, ami szerintem nem volt jól.
1: De rá kellett volna adni valami másik üdítőital színt, akár a pirosat, vagy a nagyobb. Igen, vagy a... Hát nem, a Red Bullnak van ez a kék, nem tudom, fehér, vagy mi a másik.
0: Van egy fehér Red Bull ruha, szerintem azt kellett volna használni, és az előző nap az is volt használva, úgyhogy én... Őszintén nem vettem észre, hogy leelőztek, hát ez van.
3: Aha. Azt mondtad, hogy a futam között voltak emberek, akikkel mondjuk előtted vagy a mögötted közlekedőkkel tudták kommunikálni, és akár a Verstappennel is. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy ha mondjuk megnyomtál egy piros gombot, akkor be lehetett szólni neki, vagy hogyan lehetett vele felvenni a kapcsolatot?
0: Nem, ez automatikusan történt. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon bonyolult rendszer, amit itt gondolom a Disney csinált, és ők kapcsoltak össze a közeledben lévő pilótákkal, meg ha úgy döntöttek, akkor Verstappennel, és ha úgy döntöttek, akkor beadtak élőben adásba. Engem nem adtak be élőben adásba, hál' Isten. Hát én tényleg csak küzdöttem az életemért, de túlélésre játszottam csak.
2: A gyerekek, az ez megvan, hogy te hanyadik helyen zártál? 27.
0: 27.
2: 3 kör alatt 100-ból idáig eljutott a Verstappen, és az előtte lévő 26-hoz még kellett 12 kör.
0: Az első, a legelső helyezettek között azért nekem gyanús, hogy volt néhány profi gokártos, mert csak néhány másodperccel voltak lassabbak körönként, mint Verstappen. Úgyhogy azért nekem ez egy kicsit gyanús, hogy nem volt mindenki amatőr.
1: És akkor azt találgatják most, hogy erősebb autóit, valaki azt írja, hogy nem a motor volt erősebb, hanem hogy puhább gumit kapott a Verstappen, és hogy kanyarban vert titeket agyon. Tehát erről megy most a szakmai csetelés, hogy vajon mitől volt ő jobb. Hát attól volt jobb, hogy 3 éves kor óta csinálja, 15 éve ül Form 1-es autóba, és 4-szeres világbajnok, nem? Tehát nagyjából ezek az érvek.
0: Igen, igen, szerintem ezt el kell fogadni, hogy ennyivel jobb, és talán jó érzés látni, hogy egy profi sportoló ennyivel jobb az amatőr. Tényleg furcsa az első körben, vagy a rajtnál, hogy ennyivel gyorsabban el tudott indulni, de csak annyi, hogy egyszerűen nem vette le a lábát a gázról az egész célegyenesben, míg mindenki más küzdött a többiekkel. Ő meg úgy találta meg az utat a 100 ember között, hogy ez hihetetlen. Az tényleg érdemes megnézni, az első kört legalább ez döbbenetes.
3: Utána volt pesgőzés, vagy közös fotó, vagy bármi, este volt valami közös parti?
0: Volt, mint a partin Verstappen nem jelent meg, de igen, volt ennek fózió.
1: Nem ment el. Én ilyen arcokat bírom. Rájkőrön 2 van parti, már nem megyek. Jó, de szeretem az ilyet. Nagyon bírom az ilyen arcokat.
0: Megjelentek partin, de nem azon a partin, ahol én voltam. De a lényeg, hogy volt rendes pódium, pesgő, locsolással, meg mindennel. Úgyhogy,
1: de ott még ott volt? Ott még ott volt.
0: Ott még ott volt, de utána nagyon hamar eltűnt, ezt hozzátenem.
1: Hát egyébként ezt tökre érted. Ott vagy, ki van fizetve, vár a gépet, fölülsz a kis jetedre, és mész a következő Forma 1-es helyszínre, vagy valahol, igen, ott a 100 emberre, utána ott még celeb simogatni, tökre megérte, vagy az már így nem volt kedve.
3: Egymás simogatták. Volt egyébként ennek bármiféle nyereménye? Tehát mondjuk az első 3 az nyert valamit? A dicsőség
0: Nem, a dicsőség szerintem bőven elég. Azért az első 3 hely az nagyon-nagyon komoly teljesítmény, és szerintem ez bőven elég mindenkinek, hogy Verstappen ellen. Ők már tényleg tudtak versenyezni hosszan. Tehát, hogy ott már csatázás is volt a végén. Az izgalmas volt.
1: Igen, itt azt írják ugye, hogy a Max kommunikálhat mind a 100 versenyzővel, és a közvetítésben is hallható lesz. Tehát nyilván egy-egy beszélgetést ők kitoltak élőben, vagy rögzítették, és amit viccesnek vagy jónak találták, azt utána beadták a fő
0: csatornára.
1: Élőben.
0: Élőben is tudott beszélni néhány emberrel, szerintem már előtte kiválasztották a tesztnapokon, hogy ki az, aki úgy jobban tud beszélni vezetés közben. Ez szörnyen nehéz, ugye, hát annyira koncentrálsz másra, hogy iszonyatosan nehéz közben még arra figyelni, hogy te élőben vagy, több millió ember hallgatja, mit mondasz.
3: Verstappen egyébként egy ilyen jó arc? Tehát ő az
2: hát
3: a típusú,
2: nem,
3: mert utána nem volt ott a partin, de hogy ő az a fajta ember, akivel így be lehet húzni ilyen játékokra, imádja, szereti abban a pillanatban, abban a 10 percben, amíg ott van, addig jó arc, aztán utána elhúz, nem volt semmiféle benyomásotok róla?
0: Sok benyomás így közvetlenben nem volt róla, de szerintem ő nagyon élvezte ezt, és azt látom, hogy ezek a Forma 1-es pilóták, amikor kapnak egy lehetőséget, hogy valami ilyen vicces dolgot csináljanak, ők nagyon imádják. Tehát szerintem nagyon szigorú rendszerint élnek amúgy, és nagyon komolyan kell venni mindent, és örülnek, ha végre lazíthatnak.
2: A legfontosabb kérdés, hogy indulásnál lökötted-e magad? Kicsit nem, tudod így.
1: Igen, most szoktak hát
0: nem lököttem magam, de most ugye láttuk visszalassítva Verstappent, hogy ő lökötte magát a legelején, és az hihetetlen nagyot segített rajta. Szóval ezzel előzött meg a 60 embert az első körben, hogy annyira jól el tudott indulni, hihetetlen volt. De kicsit nevetséges, de én nem tudtam, hogy ezt érdemes csinálni sajnos.
3: Voltak-e kések Verstappen kerekeiben, tudod, mint a Ben Hurban?
1: Igen, hátulról nyilaszták. Igen, igen. Na, de akkor nagy élmény volt tulajdonképpen, tehát mondhatni, hogy óriási.
0: Óriási élmény volt. Az első kör, az tényleg soha nem fogom elfelejteni, annyira intenzív volt, hihetetlen. Reméltem, hogy azért egy ilyen 10 kört tudok majd menni, de csak 3 adatot meg. De óriási élmény volt.
1: Menő. Normi, nagyon köszi, hogy elmondtad, meg tök jó, hogy kim voltál, így valakit föl tudtunk hívni, hogy milyen volt. Köszi szépen Norbinak, a pampkutyából köszönjük, igen. Max is antiszoc, mint te, Bali. Az F1-en sem nagyon osztogat képeket, meg autogramokat sajna. Én bírom az ilyen cool guy, hűvös, nem Rijkőre. Bírom az ilyen arcokat, tudod. Itt vagyok, ennyi van belőlem, ezt megkapjátok, nem többet. Kész, és nem rossz fej. És a ránézésre sem rossz fej a csávó. Csak kellőképpen kimért, és
2: Igen, nekem az a dolgom, hogy versenyezzek,
1: ennyi.
2: Nem, hogy
1: bírom
3: az én vagyok, arcokat. A testvére vagyok.
1: Igen. Na jó van, még mit csinálunk akkor? Kulcs, úristen már. Kulcs. Tényleg ennyi kulcs a sorkatonaságban nem volt, mint amit mi osztunk, ez brutál. Hányan lesznek ott? Ezren?
3: Százezren.
4: Kulcsos egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Itt nincs szarozás, gyerekek.
1: Hello, Géza.
4: Hűről, elvitte a szél?
3: Hogy mi?
2: Mi van veled?
4: Elvitte a szél a hangot?
2: Mi van?
4: Akkor jó.
1: Ez egy erős októberi kitelepülés lesz. Szevasz, Géza, ciao. Elmondtad a szlogen. Sziasztok. Hát tulajdonképpen mindent elmondtál, van egy kulcsod.
4: Nagyon tudok.
1: Nagyon. Honnan hívtál minket?
4: Győr melletti Dunaszeg.
1: Milyen foglalkozol?
4: Oktatok járművezetést, úgyhogy... De most éppen kint voltam futni. Tudjátok, két nebuló között kimegyek futni, mint az aher, két gyomormosás között kimegy egyet futni.
1: Ahogy oktattál, futottál, megint oktattál.
4: Igen.
1: Azt idegrendszerrel bírni, ezeket a oktatni
3: valóra,
1: úristen, fi, ez egy külön idegrendszeretek van, te tényleg. 30 évig ülni az anyósülés, és mondani, hogy nem oda a kettes, nem így. Le a kalappal, hogy ezt csináljátok,
4: köszönjük
1: tényleg.
4: Köszönjük szépen, köszönjük. Ja, vannak kihívások, de azért vannak 10 éve kereken, 10 éve idén.
1: Isten, és még nem örültél meg, de jó Isten, meg biztos, hogy megbolondultam.
3: De igen.
1: Szóval néha, hogy átnézek ezekbe a kocsikba, ami ott zajlik, ez a riad szemű, derékszögben ülő kislány vagy kisfiú.
3: Csúrog az izzadsága hátán.
1: Ül egy ilyen borzasztóan, tinderező csávó valaki ott ül az anyósor, hát az olyan felfoghatatlan.
4: És néha, hogy átnézek, hogy megvan a kocsi eleje.
1: Igen, izgultak, hogy megvan a kocsi eleje. Tényleg nem a kalappa. Jó, van Géza, október elején találkozunk, jó?
4: Rendben, köszönöm.
1: Csáu. Azért, hogy ennyi ajtó a világon nincs.
2: De van. Nekünk van.
1: Igen. Na jó van, oké, viszont akkor D-betűvel Dejkma játékra szintén jelentkezni való. Gyorsan még a hírek után ezt is lejátszuk, úgyhogy jelentkezzetek, ha valaki játszana velünk. Jó, 3 perc, 9 óra, itt vagyunk mindjárt.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
7: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
8: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benoab nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benoabban.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Telefon.
12: Kávé.
11: Reggeli.
12: Kávé.
11: Munka.
12: Kávé.
11: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
13: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
14: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
15: Van. Minden pillanat számít.
16: Van.
17: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
19: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
1: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
7: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
13: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
20: bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
21: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
24: 27% lett. Maradhat?
23: Mennyi?
25: Ne fizessen plusz 10-15 millióval többet. Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
26: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
27: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépesebb

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több hetes leállás jön az MVM-nél. Kedvezményes jeggyel készülnek az autómentes napra. Az FBI segített egy 16 éves magyar fiú elfogásában. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több hetes leállás jön az MVM-nél. A földgáz felhasználókat fogja érinteni. A vállalat az informatikai rendszerén dolgozik. Október elejéig korlátozottan lehet földgázügyeket intézni telefonon és személyesen, és az ügyintézés lassabb lehet. Az elszámlák online bankkártyás befizetésére ma reggel 9-től szeptember 30-án reggel 9-ig nem lesz lehetőség. Azokat egyedi banki átutalással lehet kiegyenlíteni. Fontos tudni, hogy akinek a diktálási időszaka az átállás idejére esik, nem tudja majd online vagy telefonos automatában rögzíteni a mérőállást. Egy hétig ingyen vihetjük a kerékpárunkat a vonatokon, az autómentes napon pedig 999 forintért egész nap használhatjuk az ország helyközi járatait. A szeptember 22-i napi egy korlátlan utazásra jogosít majd. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet viszont külön meg kell váltanunk. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium kedvezményekkel készült az Európai Mobilitási Hétre. Magyarország szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a program sorozathoz. Nem csak vásárolni lehet a piacokon, a személyes találkozásra és a helyi termelőkkel való kapcsolatra is felhívják a figyelmet a nyitott piacok napján. Az esemény sorozat holnap indul, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
2: Az FBI jelzése után fogtak el egy 16 éves győri fiút, aki mészárlást tervezhetett. A fiatal egy amerikai cég AI csevegő botjával beszélgetett arról, hogy mit tervez, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A magyar nyomozók az otthonában fogták el a fiút, mobiltelefonját és számítógépét lefoglalták. A Dunántúlon lesz ma több felhő fölöttünk, keleten többet látjuk a napot. Főként az ország északnyugati felén élők készülhetnek esőre, záporra, akár egy-egy zivatarra is. Ma az ország délkeleti felén élők akár 30 fokot is leolvashatnak a hőmérőkről, míg nyugaton, a hűvösebb órákban csak 18-20 fokig melegszik majd a levegő. Holnap elszórtan várható zápor, zivatar, sok helyen megélénkül a szél is, a hűvösebb hajnal után délután 19 és 28 fok közötti értékeket mondanak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
5: Anna, Júli, Zsülike,
6: Viki, Daci,
4: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
7: Reggeli műsor!
4: Balázsék!
8: 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel itt vagyunk, és Anna itt van velünk a Deik ma játékon. Hello Anna, jó reggel!
9: Hello Anna!
8: Na, jelentkeztél te is a játékunkra, úgyhogy akkor kapod a kérdéseket, jó? Tudod, hogy segítséget igénybe vehetsz, mi is segíthetünk, hallgató is segíthet, felezhetünk is, cári segíthet, minden lehet. 175 vagy 50 ezer forintos Deik ma utalmányt tudsz kapni. Mehetünk?
9: Igen, kérdezik.
8: Na figyelj, jön az első kérdés.
10: Melyik ókori civilizációban viseltek olyan lábbelit, amelynek színe és formája társadalmi rangot is jelezhetett? A válasz: a lómaiak, B a vikingek, C a maják, D az inkák. Tehát az rómaiak.
8: Legyen ön is milliomos, ehhez képest sehol nincs ez a Deik ma játékhoz, hallod?
11: Itt már most is
8: kapaszkodnak.
10: Mit mondasz?
8: Anna?
9: Én az ára tippelek,
10: a rómaiak. És jó, rómaiak!
8: Kérdés értettem, Anna, de te jó vagy, ez a lényeg. Megyünk is tovább. Itt van a második kérdés.
10: Igen, melyik sorozat főhősnője volt gyakorlatilag szerelmes a Manoló Blahnik cipőkben?
8: Ez könnyű.
10: Ezt
8: egy kicsit.
10: Tudod magadtól?
9: Hát, lenne egy tippem, de azért meghallgatom a válaszokat.
10: Jó. Blair Waldorf a Gossip Girlből, Carrie Bradshaw a Sex és New Yorkból, Rachel Green a Jóbarátokból, vagy Emily Cooper az Emily Párizsban Paul.
9: Hát az egyértelműen B.
8: Manoló Blahnik cipőkben ő volt szerelmes, így van. Nagyon jó.
10: És akkor... eddig megvan a 100 000-es.
8: Túl jó.
10: Nagyon jó.
8: Csuk meg.
10: Mit jelent eredetileg az angol sneaker szó jelentése? Sneaker szó. A. Gyorsan futó cipő. B. Lopakodó cipő. C. Sportcipő. D. Könnyű cipő.
8: Na.
9: A lopakodó cipő.
10: Hogy lesz? Jó!
11: Megyek.
8: Komolyan mondom, most már mi van itten, kérem szépen. Figyelj.
0: Egy 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
8: Azt a mindenségét neki. Anna,
11: hát gratulálunk.
8: Hát ezen te végig szaladtál.
9: Hát kicsit így jártas vagyok én is ezekben a divat terén. Érdekel nagyon, aztán igen, ezeket tudtam.
8: Deichmannnál dolgozom, én írtam a kérdéseket. Azt szerettem volna ezt bemondani. Én szélszes vagyok, én adtam el nektek ezt a játékot. Jó, oké, megvagyunk, akkor küldjük neked, jó?
9: Köszönöm szépen.
8: Hello, Anna, gratulálunk, ciao. Hello. Gyerekek, ügyes volt. Na, mi pedig megyünk tovább, és vendégünk van, mert hogy néha szoktunk akár foglalkozni, akár beszélni olyan kis kedves, pozitív történetekről, ami sokaknak egy-egy adott életszakaszban, elakadásban, hát hogy is mondjam csak, nehéz élethelyzetben talán segíthet, mert hogy vannak olyan szereplői az életnek, akikre egyszer csak úgy valahogy ráakadunk, elolvasjuk a történetüket, és azt mondjuk, hogy igen, erről mi is szeretnénk néhány mondatot beszélni, mert hogy talán tényleg tud egy kicsit erőt adni. Nem is hasonló helyzetben lévő embereknek, de életük egy-egy nagy problémájával küzdő embereknek, vagy meghallanak például egy ilyen történetet, és azt mondják, hogy jó, hát kicsit én is átértékelem akkor az életet, a gondolkodásomat, a problémáimat és a mindsetemet, mert hogy itt van velünk Tihi Ákos, hello Ákos, jó reggelt! És a történet tulajdonképpen arról szól, hogy Ákos mindjárt elmondja, csak röviden összefoglalva, hogy a gyerekkora óta motorozik, és mindkét lábát elvesztette egy motorbalesetben, ami lehet, hogy rengeteg embernek a teljes kudarc, redőnylet, depresszió és kilátástalanság. Ő viszont valami egészen mást mond, egészen mást hirdet, és ezért szerettünk volna egy kicsit erről beszélni vele, hogy tudjon másoknak is erőt adni. Hello Ákos, örülünk még egyszer, hogy itt vagy, csáó, köszönjük szépen.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, nagyon, nagyon szuper, még mindig teljes extázisban vagyok. Ez hogy itt van. Jó, nagyon jó, igen, teljesen.
8: Na, én nem is tudom, melyikünk akadt a te történetedre, talán Feri hozott, hozta be, hogy srácok, itt van ez a srác, beszéljünk vele, róla hívjuk be, mert hogy az ő történetet, ez tényleg elképesztő.
10: És nem is a tragédia fogott meg egyébként,
8: hanem az utána lévő, igen.
10: Amit te sugárzol a kis videóidban, az nekem annyira szimpatikus volt, hogy mondtam, hogy szerintem beszéljünk vele.
8: Igen. Hány éves voltál, amikor történt a dolog? Ugye motorbaleset?
6: Igen, 19 éves voltam.
8: 19 éves. Igen. Akkor te már régóta motoroztál?
6: Az igazság az, hogy igazából még csak 4 hónapja volt meg nagy motorra a jogosítványom, és így nagyjából 4 hónapja használtam azt a motort is, ami akkor volt nekem. Szóval ilyen nagyon gyors szerelem volt.
8: Atya Isten, 19 évesen, amikor az ember élete indul, túl van a kamaszkoron, egy nehéz korszakon, fölpattan egy motorra, és megtörténik egy szörnyű baleset. A baleset következtében vesztetted el a lábad, vagy komplikációk voltak, és azért kellett úgy dönteni, hogy végül levágják mindkét lábadat?
6: Alapból, amikor elestem, akkor nagyon csúnyán összetörtem magamat, tehát a lábamon kívül nagyon sok csigolyám is tört, például bordáim törtek, kulcsontom törött, és nem tudták sajnos megmenteni a lábaimat, vagy hát most már nem úgy fogom fel, hogy sajnos nem tudták megmenteni, hanem egyébként egy eszméletlenül jó karakterfejlődést adott, meg egy új világnézetet az, hogy így kell hozzáállnom már a dolgokhoz.
8: Igen, ez a vége, de azért az elején azért beszéljük.
6: Így komplikációk során, tehát nem tudták megmenteni, igen.
8: Na de ott vagy 19 évesen, más azt mondaná, hogy vége az életemnek, hogy oda minden tervem, álmom, amit terveztem, gondolom, ezeken a mélypontokon azért te is át kellett, hogy menjél.
6: 100%-ig így indultam egyébként, tehát amikor felkeltem először a kómából, akkor nagyon nem is tudtam, hogy mi történt, meg hogy vagyok. Egy ilyen 1,5-2 hónap kellett ahhoz, hogy fejben én is ott legyek, és akkor már nagyon sokan mondták, hogy mi történt. Szülőktől hallottam, az ottani gondozóktól hallottam.
8: 50 kilósra fogytál.
6: Nagyjából igen, azt a súlypontot mozgattam, igen.
11: De tegyük hozzá, hogy akkor még megvoltak? Tehát, hogy akkor
6: igen, lábakkal együtt, igen.
8: Lábakkal együtt, mi vezetett ahhoz, hogy aztán erről dönteni kellett? Hogy...
6: Igazából nagyon sokáig nem javult az állapotom, és mindig az volt, hogy műtöttek, a folyamatos fájdalom, a kilátástalanság, hogy nem tudtuk, hogy mi fog történni. Szerencsére laikusként álltunk az egészhez, mert nem tudtuk, hogy hogyan épül fel egy ilyen, viszont azt érzékeltük, hogy nem javulok. Sőt, igazából egyre rosszabbul lettem, mint mentálisan, mint fizikailag, és idővel elkezdtünk konzultálni más orvosokkal, akár pestiekkel, akár külföldiekkel, és ők mondták, hogy sajnos ekkora balesetnél, ekkora traumánál nem valószínű, hogy van értelme megmenteni a lábakat.
11: Mennyi idő telt el a baleset és az amputáció között?
6: Majdnem egy év.
8: Egy év. Fekvés, fogyás, szenvedés, fájdalom, ahol végül is meg kellett hozni ezt a döntést.
6: Igen, igazából végig ágyhoz voltam kötve, már a vége fele ki tudtak tenni kerekes székbe, viszont az a része is nagyon ilyen szédülős volt, hányingeres volt, teljesen ki voltam szolgáltatva, mert egyedül ezt nem tudtam megcsinálni, tehát igazából átraktak a székbe, meg elhagyhattam idézőjelben az ágyat, de mégse volt olyan érzés, hogy úristen, most valami változott, és hogy valami jobb lett.
8: Hát most azért két percben meséltük el, de azért ez egy hosszú történet, és egy hosszú szenvedés történet, amíg ebből aztán átfordulás lett, de hogy azért ezt gondolom, hogy nem ment ilyen gyorsan, tehát ez tényleg valódi mély pontok és hosszú-hosszú felépülés. Mikor kezdett el ez átfordulni benned? Vagy mikor változott a mindset ezzel kapcsolatban? Mert 10-ből 8 ember vagyok, meg őszintén azt mondja, hogy depresszió, vége az életemnek, ebből biztos, hogy nem állok föl.
6: Szerintem talán így az amputáció után, tehát tényleg amikor levágták a lábakat, még anyával is beszéltük telefonon, mert emlékszem, az első üzenetem az volt, hogy végre megvan, vége van, és tudunk haladni. Egyszer láttam egy videót, hogy így, amikor valaki nagyon mély pontra kerül, és tényleg ez a rock bottom kifejezés, hogy a legalján van mindennek, onnan igazából csak felfele tud menni, és annyira igaz ez az egész, hogyha így állunk hozzá, meg így nézzük az egész világot, hogyha a jót keressük meg a fejlődés lehetőséget, akkor szerintem bárki képes bármire, amit szeretne elérni.
11: Megkönnyebbültél.
6: Nagyon, igen.
8: Tehát van egy megkönnyebbülés ebben, hogy véget ér a fájdalom.
6: Igen, eszméletlenül jó volt, mert a fixatőröket, amik ezek a kiálló vasak ilyenkor szilánkos törésnél folyamatosan állítgatták, folyamatosan próbálták javítani. Ugye ezeket a sebeket, amik voltak akkor a nyílt törésnél például, vagy amikor a combomról levették a bőrt, hogy plasztikázzanak, akkor is azokat utólag kellett már fent lévő állapotban ugye gyógyítani, kenegetni, vigyázni rájuk, és tehát a takarót nem tudtam rátenni a lábamra.
10: De hát ott még mindig benne van az esélye annak, hogy egyszer két lábra állok, hiszen van. És egy év alatt el tudsz jutni odáig, hogy ebből már nem lesz semmi, és akkor inkább jöjjön a műtét?
6: Talán ott volt a fordulópont, amikor megpróbálták kipótolni a jobb lábszáramba a csontot, ami hiányzott, és egyszerűen nem kezdett el nőni, nem kezdett el javulni, bal oldalon pedig így szétrobbant konkrétan az egész bokám, tehát azt meg nem is lehetett volna pótolni, és így döntöttük el, hogyha ezt ennyire igazából vehetjük egy jelnek is, hogyha nem akarja a szervezetem azt, hogy meggyógyuljon, akkor olyan változás kell, ami előhozza azt.
8: Na de mi vezetett onnantól ahhoz az útig, ahol most vagy, hogy egy mosolygos rác protézisről a lábán bejön, millióknak ad életvezetési tanácsokat, motivál, videókat készít.
11: Biciklizik, testet épít,
8: igen. Tehát, hogy mondhatni, hogy nem, hogy teljes életet élsz, sokkal teljesebb életet élsz, mint valaki, akinek megvan mind a két lába.
6: Igen, nagyon sokat kaptam azt, hogy így változni fog minden körülöttem, és hogy sokkal nehezebb lesz, és hogy sőt, azt is megkaptam, hogy nem fog menni nagyon sok dolog.
8: Ezeket kitől kapja önkör az ember? Ezt ki mondja? Ilyenkor.
6: Általában orvosok vagy olyan emberek, akik én szerintem az én fejemben az van, hogy ők nincsenek kibékülve magukkal.
8: Tehát hasonló helyzetben lévő amputált lábú emberek, akár akik azt mondják, hogy figyelj, ez borzasztó lesz, ebből nincs felállás.
6: Ők inkább sokkal jobban tudnak azonosulni az egésszel, ők inkább óvaintenek, és inkább az egészséges 100%-i gép emberek mondják azt, hogy
10: levágjuk, de ez nagyon szar.
6: Aha, igen, igen, igen.
8: Ez egészen megdöbbentő, nem?
11: A szüleid hogy békültek ki ezzel az új állapottal?
6: Szerintem, ahogy látták, hogy én is egyre jobban vagyok, ők is egyre jobban lettek. Tehát így látom rajtuk, hogy eszméletlenül nehéz nekik is feldolgozni. Szerintem voltak olyan időszakok, amikor nekik sokkal nehezebb volt, mint nekem. Viszont ahogy az én kedvem is javult, az én állapotom is javult, szerintem ők is így gyógyultak ebből az egészből.
11: Amikor hazakerültél, akkor ott indult egy restart, és akkor mondjuk nem tudom, motivációs könyveket olvastál, vagy csak egyszerűen fordult akkor át az életed, hogy onnantól kezdve a dolgok jó oldalát nézted mindig?
6: Nagyon sok filmet néztem ilyen boldogságról, meg emberi kapcsolatokról, és egyszerűen annyira megfogott ez az egész, meg mindig azt gondoltam, hogyha valaki valamit már elért, akkor az igazából nekem is teljesen lehetséges. És hogyha emberek tudnak boldogok lenni úgy, hogyha nincs semmiük, vagy nagyon rossz élethelyzetben vannak, akkor ki vagyok én, hogy most azt sírassam, hogy nem tudok csinálni mondjuk 1000 dolgot mostantól.
8: Emlékszel, hogy milyen filmek voltak ezek? Vagy mi volt az, ami nagyon...
6: Pursuit of Happiness volt az első, ami eszméletlenül megfogott. A Carter edző is nagyon jó volt, a Békés harcos útja is nagyon-nagyon jó
8: a
6: film szerintem.
8: Nem a könyv eredetileg.
6: Azt hiszem, igen. Azok nagyon-nagyon jók voltak, és így igazából utána meg jött magától az egész, és tényleg érzékeltem azt, hogy ahogy a jó dolgokat keresem, és én is próbálok magamon fejleszteni, úgy tényleg minden dolog sokkal egyszerűbb lesz. És nem azokat a dolgokat síratom, amiket nem tudok csinálni, hanem a maradéknak örülök dupla annyira, mint korábban tudtam, és talán ezért tudom is ekkora beleéléssel meg motivációval csinálni ezeket.
10: Jó, az egy kis visszaesés csak van néha, nem jut eszedbe?
11: Mondjad már, hogy egy kicsit
10: vagy ezt teljesen el tudod dobni?
6: Vannak inkább időszakok, de ilyen csak pár órás dolgok, amikor mondjuk történik valami negatívum, nagyon sokat sebesedett például a lábam, az nagyon-nagyon megfogott fejlődésben is, meg mentálisan is, viszont amióta egy új cég csinálja a protéziseimet, azóta már így van egy ilyen biztosíték, hogy folyamatosan van rá megoldás. És amikor mondjuk újra előjönesebb a lábamon, akkor tudom ezt, hogy lesz rá megoldás, hogy megoldjuk. Azt is tudom, hogy már volt ennél sokkal rosszabb, és igazából így próbálok mindig összehasonlítani élethelyzeteket, hogy általában szerencsére nagyon sok dologra tudom azt mondani, hogy már átéltem rosszabbat, és akkor egyből elmúlik az a esetleges fájdalom vagy rossz érzés a fejemben.
8: Tehát ez egy perspektívaváltás alapján véve, nem? Hogy mire fókuszálsz az életedből? Vagy az elvesztés, és az azzal járó hiány és frusztráció, vagy az, ami megmaradt, vagy az az öröm, tehát hogy igazából csak mi a nézőpont? Te azt változtattad meg, és innentől kezdve kezdett el működni. Igen. Hogy az van, amire fókuszálsz.
6: Igen, pontosan.
8: Az történik, amire fókuszálsz valójában. Mesélj egy kicsit az életedről. Most protézissel jársz, ugye? Mind a két lábadon protézis van, edzel, mondja a Juli is, hogy bringázol, testet építesz, gyúrsz, tehát valójában tényleg mindent csinálsz.
6: Igen.
11: Ez egészen... El tudod képzelni, amikor te gyúrsz, kicsit úgy elfáradtam, és hogy besétál
10: már mellett. Azt mondod, hogy már megint lábnak.
8: Ez már megint egy szarra. Igen,
10: tudja a szarra.
8: Igen. Szóval, hogy tényleg teljes érted, és mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz?
6: Én most alapból cégeknek csinálok marketing videókat, ilyen shortform videókat TikTokra, Instagramra, ilyen vicces reklám videók, inkább ez a márkahitelességre vagyunk kiélezve, vagy hát vagyok kiélezve, illetve hogy a köztudatba bekerüljenek ezek a cégek, márkák.
8: És közben csinálsz akár motivációs előadásokat, vagy videókat?
6: Ez most indult ez az egész, mert az egyik barátommal beszéltük, hogy eszméletlenül unatkoztam otthon, és hogy vajon mit csináljak, vagy mi lenne az, amivel tudnék most egy kicsit fejlődni, és ő dobta be ezt az ötletet, hogy egyébként hatalmas potenciál lehetne benne, meg eszméletlenül hiteles lenne, hogyha én beszélnék olyan dolgokról, amiket nehéz megélni, és hogy hogyan kerekedjünk túl rajta. És így igazából így tök próbából indult így az első videó, és azt is már több mint 800 000 ember látta. Eszméletlenül durva számok, és nagyon jó visszajelzéseket kapok. És tényleg azt érzem, hogy ami nekem idézőjelesen annyiból áll, hogy van egy élettapasztalatom, meg egy gondolatom, ezt felveszem és kiposztolom, és embereknek segítek ezzel. Tehát ez mai napig hihetetlen nekem.
11: Sok ember morzsolódott le mellőled. Tehát van egy csomó ember, aki nem bírja elviselni azt, hogy kerülhetnél egy ilyen tehetetlen állapotba, és nem azt látja, hogy te tehetetlenül vergődsz, hanem hogy haladsz. Ezt sokan nem szeretik látni.
6: Nagyon sok baráti társaságon keresztül csapódtam, meg új embereket ismertem meg folyamatosan, és mindig azt gondoltam, hogy ezek azért vannak, mert velem van valami probléma, hogy nem találjuk meg a közös hangot, én vagyok túl sok, én vagyok túl kevés. De most így az utóbbi két évben már egy nagyon fix baráti társaságunk van, és eszméletlenül örülök ezeknek a srácoknak, mert tényleg mindenki látom azt, hogy fejlődni szeretne, meg hogy nagyon-nagyon ügyes, és húzzuk a másikat, és eszméletlenül sokat segítettek nekem is.
8: Mi a hiba szerinted? Hol hibázunk? Nincs meg a perspektívaváltás, nem merünk dönteni, nem merünk váltani, hagyjuk magunkat lebeszélni, mert azért te említetted azt, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azért körülötted nem biztat, sokkal inkább lebeszél. Mit gondolsz, hogy hol hibázza a legnagyobb ember, vagy a legtöbb ember félünk, azt, amikor váltani akar, de nem mer?
6: Félünk szerintem az ismeretlentől, a kudarctól, attól, hogy nehéz lesz valami, és így nem gondolunk bele, hogy most lehet, hogy 5 évig mondjuk egy új vállalkozással nagyon sokat ecsetelünk, vagy lehet, hogy egy új hangszerrel nagyon sokat tanulunk, de a vége úgyis az lesz, hogyha valamit csinálunk, és szeretnénk elérni, akkor azt úgyis elérjük, mert tényleg így működik így a világ körülöttünk, és szerintem félünk váltani, féljük azt átélni, hogy rossz lesz. Lehet, hogy van egy tök jó komfortzónánk, mondjuk elmegyek melóba, hazaérek, csinálok magamnak kaját, utána elmegyek edzeni, és lefekszek aludni. Viszont kell ahhoz, hogy tudjak fejlődni egy új dolog. Kell kipróbáljak új dolgokat, kell akár új videót posztolnom, új témát feldolgoznom, mert nem tudom még ilyen se, hogy mit rejt az. És szerintem az, hogy a kíváncsiság az alább kerül, mint a félelem. És ezekben a helyzetekben nálam például ez pont fordítva van, és én eszméletlenül kíváncsi vagyok. Tehát én várok arra, hogy valami kihívás legyen, hogy valamiben tudjak fejlődni, mert így érzem igazán, hogy élek meg, hogy vagyok.
11: Hát pofár esés kockázatától félnek az emberek, és ezért nem lépnek.
10: Hát a komfort mindig biztonságos. Mi volt a legnagyobb visszacsatolás, amit kaptál így a videók alapján, hogy úristen, az én életem most így állt, megnéztelek téged, megfogadtam a tanácsot, és jobb.
6: Nagyon sok olyan ember van, akik leírják az adott problémájukat, és tényleg olyan dolgokat írnak, hogy mondjuk valaki beteg gyerekeket nevel otthon, és szerintem sokkal-sokkal rosszabb lehet, mint az én helyzetem. És pont ez volt nehéz egyébként megtanulni, hogy más szemszögéből nézni ezeket a dolgokat. Amikor azt látom, hogy emberek azt írják le, hogy azzal segítek nekik, hogy tényleg egy perces videót végignéznek, és mondjuk az egész napjuk eszméletlenül rossz volt, de láttak, és azt mondják, hogy mostantól elmegy mondjuk edzeni, elmegy biciklizni, újra van kedve élni. Ez nagyon, nagyon feldolgozhatatlan szerintem egyébként.
8: Akkor tulajdonképpen azért ez egy jó adag humor is kell, meg rálátás, meg egyfajta, itt is egy ilyen transformatív gondolkodás, hogy ez már inkább idézőjesen áldás egy ilyen baleset. Úgy mondom, hogy úgy kell rá tekinteni, vagy feladat, vagy ledolgozandó, nem?
6: Igen, eszméletlenül, és annyira jó, hogy amikor bármit mondok, vagy bármiről beszélek, tényleg egy hivatalos, egy normális élettapasztalat van mögötte, és nem arról beszélek, hogy biztos tudnám, hogy milyen, amikor rossz, és akkor én majd segítek nektek, hanem az van, hogy tényleg onnan jövök. És tényleg nagyon-nagyon rossz volt, és én se gondoltam volna, hogy sikerül, de a kitartással, meg azzal, hogy ott voltam, és oda tettem magam, mindig így úgy néz ki, hogy alakul.
8: Igen, és hát a hitelesség szempontjából az is pont fontos, nem, hogy amikor gyúrsz, akkor nem posztolsz lábnapról.
6: Igen. Például, igen, azt mindig kihagyom, igen.
8: Úgyhogy az egy fontos dolog.
6: Hogy... Érdekes egyébként, mert most pont azt beszéljük a győri edzőmmel, hogy lehet, hogy elkezdünk lábazni, mert valamennyire valamit tudja, hogy segít, a térdeim most szerencsére még nagyon-nagyon jók, remélem majd ez így marad hosszú távon is.
11: Van valami, ami most motivál, valami olyan kihívás, amit szeretnél kipróbálni?
6: Én nagyon szeretnék wakeboardozni. A biciklizés volt az előző, arra is egyébként tök sokan azt mondták, hogy nem, meg hogy veszélyes, meg hogy biztos jelesek, de az is sikerült, és most a következő az a wakeboardozás. De
8: az protézissel? Tehát, hogy rendes protézissel, kvázi fölállva a deszkára.
6: Azt szerintem eszméletlenül gizda lenne. Tehát az
10: nagyon.
8: Szerintem az egy jó videó egyébként.
6: Igen, az hihetetlenül jó lenne, így talán ez, de főleg az, hogy minden nap tényleg fejlődni, meg hogy jobb lenni, mint tegnap voltam. Hamarabb felkelni akár, jobban edzeni, jobban kajálni, és így az apró dolgokban is megtalálni azt, hogy igenis tudunk fejlődni, és igenis számítanak ezek az apró dolgok.
8: Ákos, nagyon köszi, hogy itt voltál. Pont ezért hívtunk be, hogy ezeket halljuk. Szerintem nagyon sok olyan ember van, akinek ez a néhány mondat, akár hasonló élethelyzet miatt, vagy valamilyen elakadásban ez nagyon tudott sokat segíteni. Ha te ezt így áttransformáltad, és ezt így megfejlődted, meghaladtad, és ebből így jöttél ki, az nagyon sok embernek adhat erőt. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál.
6: Köszönöm szépen.
8: Köszi, nagyon nagy erőt.
10: Hogy találnak meg téged, ha valaki keres?
6: Instagramon, hogyha Tichy Akos B nevű felhasználó leszek.
10: Ezt nem értettem, de nem baj.
8: Anyukád Erikának hívják anyukádat? Igen, igaz. Írd SMS-t kézzel. Igen, mama nagy rajongó, mama a legnagyobb rajongó.
6: Szerintem igen egyébként. Nagyon eszméletlenül aranyos, nagyon sok mindenbe támogat így, de meg alapból szülői háttérből is nagyon sokat kapok. Meg
8: hát azért ez nekik is egy nagy feladat. Látva ezt, ez most már azért így oké, de hogy azért amin így egy szülő végigmegy, hogy a gyereke ezt átél és nem tud segíteni be, mennél a helyére, kiváltanád őt, inkább nekem, csak ne neki, ez azért szülőként is egy nagy hát csomag azért ezt végigcsinálni.
11: A baleset történt, annyi idős volt, mint most az én fiam.
8: Hát ezt gondold el, tehát azért ez, hogy ők is mind mennek keresztül.
6: Igen, ezt sokszor beszéltük egyébként anyával, hogy nagyon szívesen átvenni ezt a szenvedést tőlem, de így, tehát tényleg
8: de valamiért ezt neked kellett megtanulni, igen, megtapasztalni, talán ezért, amilyen állapodó vagy most,
6: igen,
8: hogy ezt megfejlőd. Nagyon köszi, hogy itt voltál.
6: Én is köszönöm.
8: Köszönjük. Köszönjük szépen Tichy Ákosnak. Jövünk mindjárt egy percen pontosan. 9:30 itt vagyunk rögtön a nap legjobb pillanataiban.
7: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
13: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ha az egészségről van

0: mosoly is gyógyíthat.
1: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
2: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Még nem lélegezhetnek fel az allergiások, ingyenes tüdőrák szűrést hirdettek az 50 év feletti dohányosoknak. Egy héten át tart a rendőrségi razzia az utakon. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, túl vagyunk már a parlagfűszezon csúcsán, de az allergiások még nem lélegezhetnek fel. A lehűlés országszerte csökkentette a pollen koncentrációt, a Tiszántúlon viszont még nagyon magas értékek is előfordulhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint az ott élő parlagfű allergiások továbbra is erős tüneteket tapasztalhatnak. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 év feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. Azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Egy héten át figyeli a rendőrség, bekötjük-e magunkat, razzia indult az utakon, a roadpol akcióhoz csatlakoznak a rendőrök. Idén is mentett már életet a gyerekülés, annak használatát is figyelik, valamint azokat a motorosokat is kiszűrik a forgalomból, akiken nincs bukósisak. Az országos ellenőrzés szeptember 22-ig tart. Új innovatív kezelés áll rendelkezésre az endometriózis kezelésére. Ehhez néhányan ingyen is hozzájuthatnak, olvasható az endometriózismagyarország.hu oldalon. A legfontosabb, hogy megszülessen a diagnózis és javulhasson az életminőség, mondta Novák Zoltán nőgyógyászati daganatsebész, endometriózis specialista.
2: Az endometriózis által okozott panaszokat, ami elsősorban fájdalom, ezeket, illetve a nehezített teherbeesést kezelendő jellemző műtéteket végeztünk régebben, és ez gyakorlatilag az elmúlt évek során kezdett egy kevésbé radikális irányba tolódni. Most már nem feltétlenül kell mindenkinek műtétet végezni, vannak egyéb eszközök, de van olyan új módszer több is, amely műtét nélkül összeroncsolja az endometriózisos szövetet. Ha felfedezzük és kezeljük, akkor az életminőséget egészen mássá tudjuk tenni.
1: Már Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót 30. alkalommal szervezik meg. A Dunántúlon lesz ma több felhő fölöttünk, keleten többet látjuk a napot. Főként az ország északnyugati felén élők készülhetnek esőre, záporra, akár egy-egy zivatarra is. Ma az ország délkeleti felén élők akár 30 fokot is leolvashatnak a hőmérőkről, míg nyugaton a hűvösebb órákban csak 18-20 fokig melegszik majd a levegő. Holnap elszórtan várható zápor, zivatar, sok helyen megélénkül a szél is. A hűvösebb hajnal után délután 19 és 28 fok közötti értékeket mondanak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk, sok témánk volt, jó Isten, mennyi minden, gyerekek. Nagyon sűrű kis adás volt.
1: És ennyi, dolgozni járunk be, haver, nem reggelizgetni.
0: Itt szeptemberben becsengettek zenéket, kiszedtük.
1: Tárul, én.
0: Tudnék azért lazítani egy-két napot, mert olyan sűrű voltam a reggel is, gyerekek, de ez van, itt meló van, itt most meg kell nyomni. Meg kell nyomni az őszt. Ugye beszéltünk arról a fiúról, aki 16 éves gyűr, és srác, elfogták a hatóságok, az FBI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat jelzés alapján értesítette a magyar nyomozókat, hogy terrorcselekményt akar a srác elkövetni. Hát csetelt egy AI agenttel, és lejelentették, rátörték az ajtót, nem tudjuk, hogy mi történt valójában, mindesetre érdekes, hogy az FBI szól a hatóságoknak, hogy Győrben valaki terrorcselekményre készül. De ezt beszéltük meg, valamint egy osztálykirándulásról is szó volt, ott hagyták a diákokat, egyébként teszik hozzá teljesen helyesen, a francia-német határon valahol, mert hogy rosszul viselkedtek az éjszaka, de megbeszéltük, hogy megérdemlik.
1: Aki ügyes, hazajön egyedül. Sziasztok!
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
0: Honnan tudja a hatóság, hogy én csak fantáziálok, vagy erre a fiúra már rá kell törni az ajtót?
3: Azért ez egy kockázatelemzés mindig, ami azt jelenti, hogy mindig is meg kell nézni azt, hogy milyen előzmények voltak, mik voltak a kontextusok, mik voltak a további lépések. Tehát ha például kapott egy tippet arra vonatkozóan, hogy nem tudom én, hogyan tud például robbanószert vagy kézilőfegyvert szerezni, elmentem mondjuk azokra a fórumokra, ahol mondjuk ezeket effektív be is tudja szerezni. Tehát itt ilyenkor úgy működik a dolog, hogy a szolgáltatónak egy kockázatelemzés alapján ad egy jelzést a rendszer, először az ő moderátorait nézik meg, hogy mit tudnak. Tegyük fel, hogy mondjuk Amerikában történik mindez, és ugye egy magyar érintettségű találatról van szó, nem ismerik feltétlenül ugye a nemzeti kontextust. Úgy gondolják, hogy ez veszélyes. Tovább adják a területileg illetékes nyomozóhatóságnak. Egyesült Államok, ugye ez az FBI. Az FBI úgy ítéli meg, hogy ez szerintük veszélyes, de még mindig nem ismerik mondjuk a nemzeti kontextust, nem feltétlenül férnek hozzá azokhoz az adatokhoz, amiket mondjuk a magyar hatóságok elérhetnek, átdobják a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok szintén megnézik azt, hogy ez tényleg a környezettanulmányt, az egyéb dolgokat tekintve tényleg veszélyes lehet-e, és hogyha úgy ítélik meg, akkor kimennek. Hozzáteszem, valószínűleg sokkal gyakrabban nem mennek ki, mint ahányszor kimennek. 2001 óta létrejöttek azok a nemzeti jogszabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen esetben adatkéréseket hajtsanak végre. Tehát igen, ha mondjuk akár az amerikai, akár a magyar hatóság úgy ítéli meg, hogy további információra van szükség, akkor adatkéréssel fordulhat a többi, például közösségi média szolgáltatóhoz. Van erre egy speciális felület a rendvédelmi szerveknek, és hogyha terrorizmusról van szó, akkor egyébként soron kívül és nagyon gyorsan szokták kiszolgálni ezeket az igényeket.
0: Mi lesz a fiú sorsa szerinted? Nem találnak semmit a laptopján, leprofilozták, AI agenttel beszélgetett, de nincs nála fegyver, nincs nála bomba, nem találnak nála semmit. Elképzelhető, hogy ennek ellenére ő akár mondjuk fiatalkorúak börtönébe kerül?
3: Jogász nem vagyok ugyan, de Magyarországon ugye voltak korábban azért ilyen esetek. Például néhány évvel ezelőtt az vett föl viszonylag nagy port, hogy két fiatalt vettek őrizetbe azért, mert különböző chat alkalmazásokon az iszlám terrorszervezetekkel kerültek kapcsolatba. És Nyugat-Európában is azért az a tapasztalat, hogyha valaki terrorcselekményre készül, akkor általában megelőző preventív módon őt eljárás alá vonják, utána pedig valamilyen büntetést fog kapni. Itt ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogy a terrorcselekmények elkövetőinek jelentős része egyébként magányos elkövető, tehát nem valamilyen szervezethez kapcsolódik, és ők nekik általában van egy nagyon masszív online lenyomatuk, ami alapján azért lehet látni az előkészületeket. Itt emlékeztetnék egy Esábel nevű fiatalember 2010-ből. Ez egy nagyon-nagyon jó dokumentált ilyen esemény volt, ahol eljárás alá vonták, és bár az eljárás, és az eljárás végén egyébként valóban büntetés is lett a vége. Tehát itt preventív jelleggel, aki ilyet csinál, az bizony szembesülhet azzal, hogy valami büntetés lesz ennek a végén.
1: Ha minden egyes ilyen üzenetváltás végére odaírom, hogy csak tudományos kíváncsiságból kérdezem, akkor megúszom?
3: Biztos, hogy ez kevés lesz a bizonyításhoz is, tehát ugye én ugye kutatóként nagyon sok olyan kérdést teszek fel,

0: hogy törnek be a fiúhoz, azt mindjárt megnézzük, ez egészen elképesztő.
1: Tehát önmagában az, hogy háromszor elhangzik mondjuk egy chat beszélgetésben az, hogy bomba vagy terrorista, az még nem jelenti azt, hogy egyszer csak valaki megjelenik az ajtó előtt és kopogtat. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, egy nagyon komplex folyamat.
2: Az utazási iroda azt nyilatkozta, vagy aki csinált ezt az egész utazást, hogy amennyiben te nem megfelelően viselkedsz, akkor kizárhatunk az utazásból, tehát akkor jogos.
0: Én nagyon élem ezt a dolgot.
2: Jogos, és
0: én
2: valahol...
1: Már te ott hagytad volna?
0: Én ezt abszolút figyelj.
1: Az igazság, igen.
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Hallgatassék meg a másik
0: fényt. Adják ott őket. Semmi nincs a kezükbe. Ott vannak ezek a 15-17 éves diákok. Sokszor hallott, hogy osztálykiránduláson már piáznak. Ott van egy tanár, akinek semmi tekintélye az egész. A szülő nincs ott. 17-18 éves egy osztálykiránduláson, gimiben már simán piázhatsz, balhét csinálsz, kimennek éjszaka. Nem mindenhol, de hallasz ilyen balhékat. Mit tud csinálni egy tanár, akinek egyébként az a felelőssége, hogy ezt a csapatot rendben hazavigye, ne legyen senkinek baja, senkit ne üssenek el, ne ugorjon ki részegen az ablakon. Szerintem a mai világban elvinni 17-18 éveseket osztálykirándulni, furiszki. Tehát olyat vállal a tanár, amire nincs egész egyszer ráhatása, mert eszköze nincs arra, hogy ezeket a gyerekeket karban tartsa. Kamaszok, piázhatnak, lázadnak, hormonok vannak. 17-18 évesekkel, én meg tudom érteni azt a tanárt, aki azt mondja, hogy nem osztálykiránduló gyerekek.
1: Azt tudja
0: nem,
1: mondani,
0: nem visszük őket.
1: Egy ilyen szituációban, hogy oké, rendben, akkor most hazajöttök, legközelebb nem jöttök velünk.
0: Nincs, te nem hagytad volt, tehát te szülőként mit mondasz, ha ott marad?
1: Nem, ott hagynám őket, ha hagyjam, persze.
0: De oké, nem felhív az iskola, hogy kedves Géva Júlia, ott hagytuk a gyerekét, akkor randalírozott, éjszaka rúgdosta az ajtókat, lehet, hogy ivott is, ott vannak a egy tanár kísérletében, ott vannak.
1: Az igazság, hogy tökre nem kérem ki magamnak, mert valószínű, hogy akkor tényleg valami olyasmit csinált az én gyerekem, ami miatt ezt, hogy is mondjam, kiérdemeltet. Tehát, hogy én ilyen szituációkban azért el tudom képzelni, hogy az én gyerekem tényleg minősített.
2: Tehát hisz a pálékba esné, hogy kimaradt a gyerek, nem?
1: Hát meg kell oldani, és utána aztán a gyerek...
0: Beperelnéd az iskolát, balhéznál? Rosszul is elkedett, szemtelen volt, ajtókat rúgdosott, éjszaka főmat, és azt mondta az utazás szervező, hogy nem ültök föl így a buszra, ott maradt.
2: De hát gyerekek fiatalkorúkat hagytak ki.
1: Nem hagyhatja ott, haza kell, hogy hozza, oké, de a következő alkalommal nem.
2: Jó, de most ez történt, hogy kimhagyta.
0: Tehát?
1: Ha engem ezzel felhívnak, akkor én azt mondom, hogy hát srácok, aláírom, valószínű, hogy az én kölyköm nagy gané volt.
0: Nem csinálsz balhét.
1: Nem csinálom balhét.
0: Aha, tökre értem.
2: És nem izgulsz a 16 éves gyerekedért, 16-16. Hát
0: ott vannak csoportban egy tanárral.
1: Tehát nem egyedül valahol egy kamionparkolóban hagyták ott a gyerekemet, egyedül
2: hát egy hotelba hagyták, ott hatam, meg van egy feldőtt kísérő.
1: Igen, megtettek mindent annak érdekében.
0: Ha a tanár kezetem rájuk, vagy megregulázza őket, előszedik. Ha üvöltözik, akkor bepedik a szülők, hogy üvöltözött velem a tanár. Mi marad?
1: A tackos!
0: Mi marad?
1: Semmi.
0: Semmi nem, semmilyen eszköz nincs a kezükbe. És nem kell, hogy bántsák őket, nem erre gondolok. De tényleg, az is az utazás szervező tökös volt, azt mondom, maradtok. Nem szálltok föl a buszra.
1: Figyelj, egy osztálykirándulás lassan már úgy néz ki, hogy a pedagógus az elején elmondja, hogy gyerekek, mindannyian tudjuk, hogy itt este nagy megborulás lesz.
0: Igen, tudjuk, hogy isztok, tudjuk, hogy ez az. Répeztek, ne csináljátok,
1: lehetőleg. Nem tudom megakadályozni, könyörgöm, próbáljátok emberek maradni, és nem tönkretenni a helyet. És általában ez a fajta kommunikáció szokott működni, mert megakadályozni úgysem tudod. Na hát ezek a srácok valószínűleg elrúgták a pöttyöst, és túlmentek egy határon.
0: Kell néha egy ilyen sokszerű állapot, akár egy kamasznak is, nem? Hogy figyelj, ha nem fér bele, amit csinálsz, téged most itt hagytak.
1: De nem lesz
0: és a szüleid idegesek, és ki kell, hogy jöjjenek értük, és lehet, hogy apádnak a van vér a pucájában még le. Az egy kicsit, hogy de hülye vagy, miért viselkedtél
2: így? Az a baj, hogy nem fog lecseszni.
0: Ha nem neki megy az iskolának.
2: Igen, hogy gyerekek, ma az összes szülők tisztelt a kivételnek, a kevesen vannak.
0: Kicsit fordít a lovat, a hülye iskola, meg a hülye tanár. És fogalma nincs, hogy milyen a gyereke valójában. Tehát nem is látja egy csomó szülő, hogy milyen a gyereke. Itt ugye azért baromi nehéz a dolog, mert hogy itt ugye saját költségen ki kell menned. Tehát azért az nyilván macera, hogy akkor buszt bérelnek a szülők, összeálltak, béreltek egy buszt, kimentek, hazahozták a 6-8 rendes gyereket. Nekem tetszik ez a tökösség. Én ezt bírom. Figyelj, nem szálltok föl. Nem szállsz föl a buszra, az utazásnak vannak szabályai, így viselkedtetek, éjszaka nem jöttök. Értem, hogy kamasz vagy, megértem, hogy hormonok, megértem, hogy belefér, mi is csináltunk hülyeséget, de az, hogy ráadásul ti mások rovására legyetek, és másokat ne hagyjatok, szerintem az nem fér bele, mert mi is csináltunk marhaságokat, de éjszaka nem rugdaltál szállodába ajtót, hogy más ne aludjon. Itt, ha szülő, jó a belső morál, de valószínűleg ezeknek a gyerekeknél nem jó, hiszen azért csinálja meg, mert tudja, hogy nem lesz következménye. Tehát okozat, nem?
2: Ennyi, amilyen a szülő, olyan a gyerek.
0: Kicsit itt nincs előszedve.
2: A gyereket nem hibáztatja, a gyerekettől úgy érzi, hogy ő mindent megtehet, ezért viselkedett így.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na és akkor a végén még egy nappali gyerekek, aztán el is köszönünk, kap egy ajándékcsomagot. Hmm.

0: Júcsi elmegy pihengetni.
1: Feri elmegy edzeni.
0: Így van.
2: Holnap Eszter.
1: Holnap Eszter, így van, és aztán jövő héten te jössz újra.
2: Eszter, Eszti. Esztit szereti?
0: Nem.
2: Nem.
1: Ez jó kérdés.
0: Olyan Eszteres. De holnap reggel kipróbálom, jó?
1: Eszti.
3: Jó, elfogadjuk, persze.
1: Hogy hívnak? Ricsi, írtál nekünk SMS-t, azt írtad, az olvasásról beszéltünk, hogy Szingapúr ugye fizet azoknak, akik olvasnak, te azt írtad, hogy én olvasnék a buszon, de én vagyok a sofőr. Miért nem olvasol, Ricsi? De tényleg. Hol vezetsz, milyen járat?
4: Pécsen vagyok a városban.
1: Pécsen vagy a városban.
0: Pécsi városi közlekedés, kiváló munkatársa.
1: Jól van. Van egy ajándékcsomagot.
4: Köszönöm szépen, királyok vagy.
1: Jó munkát, vigyázz magadra.
2: Köszönjük.
1: Ciao.
0: Vezess, ne olvas.
1: Így is van ez a beszéd, ugye ez is téma volt, de ez nem volt benne a bestóban. Jól van, akkor holnap Eszter, neked pihi, és akkor hétfőn. Rendben. Hétfőn megjövünk. Puszi mindenkinek, sziasztok. Ciao.
5: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
6: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat.

0: Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítólatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
7: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
8: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
9: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ÍPEK-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
10: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
14: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
15: Szia drágám! Na na, Isten, én aludtam ma is.
14: De jó neked. Mi a titkod?
15: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
14: Sedacor Forte.
15: És a koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
18: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
19: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.

0: Szemi.hu. Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
1: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
2: Eddig csak kávézókban itták kávépertét. Jó hírem van. Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát az Art of Coffee-val.
1: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
2: Pontosan. Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
5: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
6: Rádió

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát, jó utat! 4:11 után vagyunk egy perccel. Kapom az üzeneteket, Tomi írta, volt egy baleset a 11-es főút fővárosi szakaszán a centrum felé haladva a Pünköst fürdő utca előtt. Bana pedig azt írta, 2 kilométeres a dugó az M3-ason 60-nál Vásárosnamény felé.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

futó is. A nyereményeinkről részletek a rádió1.hu-n. Óráról órára kulcsokat lehet nyerni tőlünk a Rádió 1 konténerhez, és valaki ezzel megkapja az esélyt, hogy elvigyen egy konténerhez.

0: megfogadni, hogy...
1: Rádió egy, ahol mindig rádió egy, na, rádió egy, csak ahol rádió egy, csak mindig a sláger megy.
0: Szóval, hogyha így megy, akkor még tessék egy picit gyakorolni, a többiek viszont jöjjenek tizedikként.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz úgy, és papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hallgatónk kinyithatja, megnézheti majd és hazaviheti az összeset. Egy nyerőkulcs kell hozzá. Halló!
1: Szia, Tiricsi vagyok, Léci. Mondd azt, hogy benne vagyok. Rádió 1 csak igazi, ma is láger megy.
0: Ricsi, Ricsi, honnan hívtál fel?
1: Miskolcról.
0: És munkából?
1: Nem, most szabadságon vagyok, de ma utazunk vissza Pestre, és holnaptól dolgozok.
0: Hallottam a szlogent, tudod?
1: Igen.
0: És még 10. is lettél a szabadnapodon, sikerült egy kulcsot szerzni a rádióhagytól!
1: Nem hiszem, úristen, de király, bocsánat, nem akarok javálni, mert itt van az egy éves kis jön mögötte. Úristen, de őrölt is annyi szó próbálkoztunk!
0: Hát most sikerült!
1: Azt az eget, ezt nem hiszem, erre remegek. Köszönöm szépen, úristen!
0: Tudtad a szlogent? 10. felhívtál. Ott leszel te is a nyitónapon a kezedben egy kulccsal. És lehet, hogy kinyitod a rádió egy konténert.
1: Nagyon bízom benne, remélem.

0: csak igazi mai sláger megy. Azonnal indítom az újabb zenei órát, amiben lesz játék. És rögtön az elején egy ilyen dal, mint a Bambolé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

gyümölcsöt, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz. A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
1: És a finom görög ízekre?
0: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
1: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
2: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat.

0: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egésznapos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
2: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
3: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zele Dombol a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
10: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Két nap önfeled időutazás a vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
11: Hány óra?
12: Hajnal 2.
11: Megint nem alszol?
12: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
11: Próbáld ki te is a Sedaquort.
13: A Sedaquort Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Alszol.
13: Sedaquort Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
15: Közeleg a Vogue My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Vogue My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek voguemyworldshow.hu.
16: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
17: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
18: We'll be right back.
8: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Jó munkát, Györke Attila adja továbbra is a zenéket, és oké, hogy hideg front robog át felettünk ma, de mi lesz a hétvégén? Nyugi, nem lesz para, napsütést mondanak szombatra, vasárnapra.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvény

zodiac. Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Frissek közül a külföldi mainstream rádiók egyik favorit pop dalát indítottam. Fever Dream, Alex Warren következik. A

0: tették pontosan tudni?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi. Úgyhogy tessék tizedikként hívni a forradalmunk 20-as 3-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz úgy is, papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék, Master Good.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
7: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletek

0: orvosa is gyógyíthat. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfiol darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Mert 20-ától Trilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük idén ősszel óriási az őrület. Mindenki szeretne a Rádió 1 konténerhez kulcsot szerezni, mert csak így nyerhető meg az értékes nyeremény. A Rádió 1

0: meglepetéseket. A tizedik telefonáló kap esélyt, hogy kinyissa. Halló!
1: Szia, Detti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Detti, jó utat kívánok neked!
1: Köszönöm.
0: Merre felé autózol?
1: Hát most éppen Zuglóba tartok.
0: Dolgozol?
1: Igen, éppen oda tartok most.
0: Jól van. Vigyázz nagyon magadra az úton, főleg amikor mondom a jó hírt. Hogy tizedik lettél!
1: Olyan! Nem hiszem! Jézusom!
0: Vezetés közben, munkába menet!
1: Igen!
0: Elértél tizedikként, Detti!
1: Úristen! Rádió 1, csak
0: igazi mai sláger megy. A szlogen is megy. Úgyhogy kapod a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Úristen, nagyon köszönöm.
0: Detti.
1: Nem hiszem.
0: Ebben az órában mindenki téged irigyel. Mert nyertél.
1: Nagyon köszönöm.
0: És ugyanígy, ahogy Detti is közelebb kerülhetett a Rádió 1 konténerhez. Délután sok-sok játékos nyerhet még a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Mindjárt játsszuk a Wonderful Life-ot. Kezdődik hamarosan a Daily Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forgin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Választ Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménye csak 849, 150 g muzsonna 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
7: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyek.

0: egyik legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Kiságy, babakocsi, babaszoba?
4: Minden kész.
3: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
4: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
3: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
5: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
6: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
7: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
6: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
7: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az igazi mai slágerekkel, mi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR verseny.

0: napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
2: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Árt galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
3: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Két nap önfeledett időutazás a vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy zárat.
1: Ezt mondja az összes betörő. Nem mindegy, hogy milyen zárat.
0: Hát szeretnék nyitni valami jó nyereményt.
1: Jó, segítek, a Rádió egy konténer játékban szeretnél részt venni. Tudod a szlogent?
0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: És azt áruld el nekem, mióta hívsz, mióta csöröksz?
0: Hát nagyon régóta már próbálok bekerülni, mondom, hát szerencsét próbálok, amúgy szeretek szerencsejátékot űzni ezekből a dolgokból, aztán...
1: Azt érzem. Legalább egy órája hívsz már, nem?
0: Igen, ott körül, igen.
1: Na az a baj, hogy hiába, mert most éppen nincs játék. De kemény vagy. Nagyon fontos, hogy csak akkor hívj, amikor adásban szólok két zene között, hogy indul a játék. Hát addig fölöslegesen csöröksz.
0: Értem. Nem mindig hallom egyébként, mert gyerekkel is vagyok a kocsiba. Aztán nem mindig tudom hallgatni, azért is...
1: Ezért néha így megpróbálod.
0: Igen.
1: Néha megpróbálod, de akkor egy órán át hívsz.
0: Igen.
1: Jó van, sugok neked egy picit, meg a többieknek, akik most így csörögnek, hogy 2 óra után folytatódik a játék itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából.

0: Nekünk legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
5: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
6: Közeleg a Vogue My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Vogue My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek voguemyworldshow.hu.
7: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, és az idei 2026-os nyárnak nagyon szépen köszönjük ezt a dalt. Mondanék néhány nevet. David Guetta, Jennifer Lopez, és a dal produceri stáblistája, hát brutál erős. Ott van Ryan Tedder, mint dalszerző és vokalista. Giorgio Twinkford, aki nekünk így ismeretlen, de tudni kell róla, hogy David Guetta legnagyobb dance himnuszain dolgozott. És a sorból nem maradhat ki egy szintén fontos háttérember, Timothy Reznikov, aki az utóbbi években David Guetta soundjának egyik kulcsembere. Úgyhogy

De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egy, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órában ráadásul már játszani is fogunk. Rádió egy konténer játékot természetesen. És hamarosan ezzel kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
8: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
9: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nézem, hogy ki mit írt. Centi például azt, hogy az M0-áson dugó van. Az M3-as felé, aki vezet, gyál előtt számítson rá. 2-3 kilométeres a sor. Legalább lesz idő, és az anyós ülésről lehet nálam játszani. Nem most, majd ha szólok, hogy hívni kell.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Kitartás mindenkinek az M0-áson, jó utat a Rádió 1-jel!

0: Rádió 1-től. Az egyik bizony ki fogja nyitni a Rádió 1 konténert, és egy hallgatónk egy konténernyi nyereményt nyer. Nagyon fontos, hogy a hallgatók tudják a Rádió 1 szlogenjét. Béla dobott egyet hangüzenetben, imádom.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Ezt így Viberen elküldte Béla. Köszi szépen, hogy itt vagy velünk. Hát tessék bejelentkezni akkor a játékra 10-ként, hölgyeim és uraim. 0620-311-111 a forrodrót. Hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteikben vagy a szatmari.hu-n.
3: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
8: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: tizedik telefonáló nyer. Halló!
1: Szia, Gyöngyi vagyok.
0: Na? Na?
1: Júj, én vagyok a tizedik.
0: Igen!
1: Júj, jó, hiszem. Ezt nem mondod. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Gyöngyi, Gyöngyi, kaptál egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez?
1: Úristen, jaj, de jó, mindjárt sírok. Már ráégett a fülemre a telefon.
0: Hát ez ilyen játék. És most végre neked is összejött. Gratula!
1: Köszönöm.
0: Mindenkit sikerül egy kicsit megríkat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha tetszett ez a zenei óra, rádiózunk együtt továbbra is. Shakirával és a Die Die-jal kezdek mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz úgy is, papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
13: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és jöhet egy szuper jó zene az idei évünk első feléből? Nagyon jó volt ezt a dalt nyaralás közben hallgatni a Rádió 1-en. A következő napok viszont nem fognak a nyaralásunkra emlékeztetni, ami az időjárást illeti, de a hétvégére visszakapjuk a zavartalan napsütést. Most ezt ígérik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

0: Budapestet az átterelésben. Köszönjük, George, hogy megírtad, jó utat, várjuk még a híreket. A forradrot 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: 11. Halló!
1: Jó napot!
0: Aj, nagyon fiatal a hang a vonalban. Hány éves vagy?
1: 9.
0: És miért csörögtél?
1: Azért, mert szeretnék jelentkezni a rádió egy konténeres játékára.
0: De drága vagy, úgy sajnállak, anya.

0: csak igazi mai slágermegy, és ebben az órában is őrület, egy ország hívja a 0623111111-et, mindenki szeretné kinyitni a rádió egy konténert, ehhez kulcsot kell szerezni, a tizedik telefonáló pedig meg is kapja. Halló!
1: Szia, Vivi vagyok, a játékba szeretnék jelentkezni.
0: Mit csinálsz te most?
1: Éppen dolgozom.
0: Mi a melód?
1: Pincérkedek.
0: Hát a pincérnők is bejuthatnak a játékba. Tizedik!
1: Olyan!
0: Igen!
1: Úristen, ezt el se hiszem!
0: Azt a mindenit, hogy megcsípted! A rádió egy szlogenjét kérem!
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az! A nyereményed egy kulcs a rádió egy konténerhez!
1: Jézusom, el se hiszem, esküszöm! Nagyon boldog vagyok, most próbálkozom igazából elsőre, amióta anyukám játszik. Szóval én most nagyon boldog vagyok, hogy ez nekem most is sikerült.
0: Ezt most nem értem, hogy mióta anyukád játszik azóta, hogy van most, mi a sztori?
1: Hát most ő is próbálkozik. Aztán mondom, most én is megpróbálom itt munkában, most van egy kis szünetem.
0: Ja, értem. Szóval... Anya nagyon próbál minket elérni, erre a lánya elviszi a nyereményt.
1: Igen.
0: Jaj, de jó.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azonnal elindítom az újabb zenei órát, amiért még én felelek, hozok jó kis zenéket, 5 órától pedig Juhász Gergő és Jamina a stúdióban ma is lesz 2 órás live mix. Az újabb órát Tóth Abigail és Accent indítja!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok,

0: rádió egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz új cipapocs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
1: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
0: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint. A 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Ha az egészségről van,

0: mosoly is gyógyíthat. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
1: És a finom görög ízekre?
0: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
1: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nincs egy óra, és indítjuk a live mixet. Juhász Geri mellé ma Jamina áll. Most 5 perccel 4 után közlekedési információk. Nem

M1-es Budapest felé Tatabányánál off. Viktor is küldött egy üzenet, áldogál egy kocsi Budapesten a Bocskai úton a Bartók Béla úti kereszteződés előtt. Bárki bármit lát még, szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánunk mindenkinek!

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játszunk ebben az órában is, ahogy ígértem. A Rádió 1 konténer tele van ajándékkal. 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag. Nyaralás.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában is itt az esély, hogy valaki a Rádió 1 konténerhez szerezzen egy kulcsot. Ugye minden órában tizedikként kell elérni, és ha megvan, akkor szurkolni kell, hogy az legyen a nyitó kulcs. Halló, halló!
1: Szia, Liza vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Liza! Mit csinálsz éppen?
1: Home office-ban vagyok, és titeket hívogatlak egész nap.
0: És tudod, mit csinálsz még?
1: Nyerek, tizedik vagyok.
0: Elérsz tizedikként!
1: Szuper! Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy.
0: És ezzel megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Tetszenek a Rádió 1 konténer ajándékai?
1: Persze, nagyon, nagyon.
0: Mi a kedvenced közülük?
1: A kocsit szeretném.
0: Jó, a többit meg majd mi eltesszük valahová.
1: Hát annak is lesz helye.
0: Annak is lesz helye?
1: Jó. Igen, a családnak felosztottam maga között, úgyhogy.
0: Helyes. Ezek olyan ajándékok, amit mindenki szeretne megszerezni. Autó, nyaralás, értékes szerszámgépcsomag, meglepetések is vannak még a Rádió 1 konténerben. Minden részlet a weboldalunkon, a rádió1.hu, játék pedig Juhász Gerinél is lesz a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
2: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
0: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre.
0: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
5: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
6: Háj!
5: Jó, most már jöhet a nap.
7: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden gyorsfagyasztott Dr. Oetker Giuseppe termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Juhász Gerivel és Jaminával. Tűpontosan 5 órától indul a Rádió 1 Live Mix, és ma is 2 órás lesz. Most 16 óra 38 perc. Közlekedési infókat kaptam. Norbi írta, hogy épül az új terelés az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében. Ez okoz ott lassulást. Babótól pedig megtudtam, hogy az M5-ösön Budapest felé a 77-es kilométernél a terelésben volt egy baleset. Itt nem lehet az átterelt sávra ráhajtani. Nagyon szépen köszönöm az infókat, várjuk a továbbiakat, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: legyen. Jaminával és Gerivel 5 órától indul a Live Mix.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 Konténer.

0: nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben a Forvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benoab nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benoabban.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, 1 évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.

0: mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
9: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
10: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
11: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel.
12: További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
13: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
14: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
15: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba, és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Hello, drága Jami!
1: Hello, Geri, újra! Most váltunk el tulajdonképpen ugye este a World is My Radio Show-ban, és hogy tök jó, hogy már itt vagyok, mert érzem még a tegnapi energiáinkat.
0: De drága vagy! Egy jó csokizás ma is?
1: Igen, én

0: és a Here Comes the Hot Stuff. Úgy Jamina stílusban a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Szokás szerint két órában közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset az M5-ösön történt Budapest felé a Kecskemét elkerülő szakaszán, Kecskemét elkerülő szakaszán a terelés elején, és lassú a haladás az M1-esen a főváros irányában, Tata és az M0-ás között. Mindenkinek jó utat! Rengeteg az üzenet, imádom a borulós videóitokat, Geri, jól van, kérdezi Julcsi. Julcsi, minden oké? Okay?
1: Nem ütöttem meg magam, mindenki okay, nyugodjon le.
2: Annyi, hogy itt a Molinon már nem csak én vagyok fenn, mióta ugye a Balázsék elraboltak a Most Wantedben, hanem már Geri is lassan ott, hogy kiukasztja a Molinónak azt az oldalát.
0: Imádom.
2: Úgy jól van.
0: Jamina jön, mindig felborít, és ezeket a videókat láthatjátok már most is az Instagram meg a Facebook oldalunkon. Hello, Jamina és Geri, köszi nektek ezt a kiváló mixet, jó étvágyat a tegnapi csokihoz, Lacus 78.

0: fel kell engem a falra. Szia, Jani! Most, hogy megint felkented a falra a Gerit, te viszed a kívánság műsort is? Lehet majd nálad számot kérni mindenkinek, aki szereti? Kérdezi Rik.
1: Szegény.
2: Hát kiesett, leírta a tiltott mondatot.
0: De itt nagyon jó próbálkozás, nagyon szeretünk egyébként.
1: Igen, de egyszer majd beadjuk, én leszek itt a kívánság műsorban a műsorvezető, és akkor kérhettek bármit.
0: Nagyon szeretném.
1: Például nagyon a Deák Pil Gyulát is lejátszanám.
0: Így van, Isten nyugosztalja nagyon sokáig. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon fogjátok szeretni a következő dalt.
1: Igen, tőlem nagyon-nagyon sokan kéritek, tényleg én játszottam talán, vagy én is játszom egyedül itt a Live Mixben, Stromae és a Papa Ute, ami személyes nagyon nagy kedvencem. DJ Dark pedig egy tökéletes remixet csinált rá, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Live Mixben, még mindig 2 órában ugye a Summer Edition egészen október elejéig.

fokozatosan, 7 és 8 között viszont két kulcsot is nyerhetek majd tőlem a Rádió 1 konténerhez. Kedves Jamina, őszintén mondom, hogy DJ Tani nagy-nagy rajongója vagyok, és nagyon szépen köszönöm neked, hogy ő lehet az egyik fellépő a DJ tehetségkutatódon. Ezt Balaton Fenyvesről kaptuk a TikTokon.

Basszus, köszönjük szépen. DJ Tanit mindenképpen szerettem volna erre, hiszen itt a jövő DJ-ről beszélünk. Ez egy tehetségkutató, ahova tényleg próbálom egy kicsit a következő generációt össze.

0: mondtam az Ívet, hogy miért az éjszakába viszem ezt a kislányt. Hát 18 órakor kezdjük ezt így a versenyt, van. Úgyhogy nem lesz az éjszakában egyáltalán, nagyon próbálok erre is figyelni.
1: 17:51 van, még csak a felénél tartunk a mai műsornak. Iszunk egy csomó szűrt vizet Jaminából, hidratálunk, ti is tegyétek ezt, aztán pedig jövünk vissza élőben, jó?
0: Így van, elmegyünk, azt, hogy aztán visszajöhessünk. Gyertek, folytatjuk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos.

0: Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kóst lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
6: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
7: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
8: Ideje újra behúzódni a falak.

0: kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
2: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
1: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
2: Jobb, ha felkészül.
3: Nagyon féltelek.
2: Ne lassíts!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
2: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
1: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
8: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
9: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
10: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram gyulai kolbász a kiszolgáló pultban csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Telefon.
13: Kávé.
12: Reggeli.
13: Kávé.
12: Munka.
13: Kávé.
12: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n és nyerj. Bravosz. Az első a kávé.
14: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
15: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
17: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
18: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
19: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
20: Önnek a Protexin kell.
21: Tudsz nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Ha az egészségről van szó,

0: mosoly is gyógyíthat. Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
1: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
0: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
2: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik, gazdag csokolád és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
3: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
10: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
11: Red Bull Lada Derby, szeptember 20, Tabán.
12: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat, az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba, és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
13: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
14: Eddig csak kávézókban itták kávépertét. Jó hírem van, most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
13: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
14: Pontosan. Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Cafeperte.com.
15: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
5: Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: reméljük, hogy a legtöbben már hazafelé tartotok a munkából, vagy már otthon is vagytok. Mi itt vagyunk Jaminával a Rádió egy egyes stúdiójában, és mixelünk még egy teljes órán keresztül. Hello, drága Jami, menjünk tovább.
1: Hello, Geri, sziasztok, így van, kezdjük is a második órát, méghozzá egy olyan dalal, amit lehet most aztán üvölteni, énekelni kívülről, tudjátok. Ez pedig Bibi Rexa és a New Religion a második órában itt a Rádió 1.

0: nagyon karambolozott az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya közelében 1 kilométeres dugó van, Budapesten pedig egy műszaki hibás autó tartja fel a forgalmat a Bocskai úton a Fehérvári útnál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És amikor ilyen történik, hogy mondjuk Jamina játszik Regán Lilitől egy dalt, vagy fordítva, hogy Regán Lili játszik Jaminától valamilyen dalt, akkor mindig eszembe jut két

Dualipa és a Love Again itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Még mindig 2 órában nyári időszámításban. Mellettem Jamina a lemezjátszóknál. A TikTokon is élőben megyünk, onnan egy kérdés. Mit szólsz a mai időjáráshoz, Jami? Nem hiányzik a nyár? Kérdezik.

0: az ember, úgyhogy nagyon szeretem ezt a kicsit hűsebb van.
1: Köszi, ezt meg is támogatjuk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Geri, amikor Jaminával dolgozol, kapsz veszélyességi pótlékot? Sírok a röhögéstől az ellökös videóitokon. Üdvözlettel, Csabi. Csabi, én imádom ezeket a videókat, én minden nap ezt várom, amikor Jami megérkezik ide dolgozni, és én akár fizetnék is, hogy Jaminával dolgozhassak.
0: Geri, az, tehát nem tudom, hogy ilyen esőember, tehát egy kaszkadőr volt előző életében, aki úgy tud esni, hogy mindig elhiszem, hogy most tényleg szerintem őt fel kell onnan mosdatni, úgy összetöri magát,

0: filmesek hallgatnak minket, kaszkodőr munkákat vállalok. Másodállásban. Maradjatok, hidratálunk Jaminával, megint egyétek ezt is, aztán pedig jövünk vissza.
1: Úgy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonyaszirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
8: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
7: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
9: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
10: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
11: Van. Minden pillanat számít.
12: Van, van, van. Van.
13: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR verseny

0: legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam 20 év azt, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejteni. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen. Sajnálom, Tomi, ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
7: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az
6: üzenetet. 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
8: Éj, hát,
7: ne keresd, ha nem keresd neked rám, se nézd. Engem nem lehet.
6: De Timi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejtsd el! Hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejtsd el!
7: Értem könnyeket, illik ejteni.
6: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
9: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: női erőt valamiért, és hogy mi nagyon szeretjük, tényleg nagyon szerettük a klipet magát elkészíteni Renivel, úgyhogy büszkék vagyunk a dalra. Köszi, Geri.
1: Geri, taníts már meg Jamit sweeperezni, gondolj bele, neked sem jó, ha nem tudsz a szünetekben lerohanni csokiért. Üzeni nekünk Rik, és Rik

0: levegőzni az utcára.
1: Megfogom mindenképpen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Remélem, készültök már az újabb játékokra. A Rádió egy konténer tel is tele van ajándékokkal. A játék végén egy valaki fog mindent elvinni, ami csak a konténerben van, és két kulcsot is kaphatok majd tőlem a következő órában 7 és 8 között. Jami?
0: Nagyon

0: Rádió 1-en a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t hallottátok. Jamina, amikor a Rádió 1-es bulikon felléptek, ti megbeszélitek, hogy ki mit játszik? Nagyon kíváncsi voltam erre mindig is. Mondjuk, amikor egy este alatt egy zene nincs kétszer, az azért van, mert mondjuk te és Lili megbeszélitek? Sok puszi, Gerinek meg üdvözlet, Jamina imádás van, Gábor a könyvpáros.
1: Így van, ez így a profi, ha nyilván összebeszélünk, a közönségnek is így a jó, és nekünk is. Tehát nem az van, hogy azt hiszem, hogy én játszom ma először, aztán mondjuk lement már egy órával előttem. Úgyhogy mindenképpen szerintem az a profizmus, amikor összebeszél két egymást követő DJ, hogy mégis mit játszott, hogy ne menjen egy-két óra alatt le ugyanaz a dal.
0: Ez tényleg így profi fellépések még a héten, Jami?
1: Holnap találkozunk az önkéntesség napján majd Tatán egyébként, ahol a Nasia mentős kis fiú és az anyukája lesz a szervező, úgyhogy nagyon-nagyon várom tényleg, hogy élőben is találkozhassak ezzel a kis hőssel. És szombaton pedig egyébként Tokaj, Hajdúszoboszló és Tiszavasvári triplát fogom végigcsinálni, úgyhogy várlak benneteket ezeken a helyszíneken.
0: Drága Jami, megérdemelte jár a taps, szuper volt az elmúlt két óra, nagyon szépen köszönjük, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm szépen, jó hallgatózást, jó bulit nektek még itt a Kívánság műsorban a Gerivel, szevasztok!
0: A Kívánság műsor pedig szemfeltel indul rögtön. És a Hard Like Mine-nal két játék is lesz kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új Kupla Raval elektromos személyautót?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfield darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba, és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
11: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nm.hu.
12: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
13: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa. Belső tér? Pipa. Sportosság? Pipa. Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalasz Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalaszdélpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
0: Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mi szóljon, ti vagytok a zenei szerkesztőink egészen este 8-ig. Hello, hello!
1: Szia, Barbara vagyok, és számot szeretnék kérni Accent-től.
0: Hello, Barbie, kinek menjen?
1: Menjen mindenkinek, aki kulcsra vadászik.
0: Hú, Barbie, majdnem kiejtettelek.
1: Nem, erre figyelünk. Mindenkinek, aki kulcsra vadászik.
0: De mióta vadászod a kulcsot a rádió egy konténerhez?
1: Gyakorlatilag az első pillanattól kezdve. Tavaly is volt kulcsom, és egyébként ez egy nagyon izgalmas játék szerintem.
0: Hát ebben teljesen egyetértünk, jön akkor a te kérésedre Accent és a Don't Leave, és figyelem, indítom is az újabb játékot, ha nyernétek egy konténernyi ajándékot, hívjatok innentől 10-ként is kaptok egy kulcsot. A számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát mindenki a konténeres játékunkon pörög reggeltől estig, mindenki szeretne kulcsot szerezni. Halló, halló!
1: Ja, Erika vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Erika, ez hányadik hívásod a Rádió egy konténeres játékában nagyjából?
1: Nem tudom pontosan, de most három telefonnal próbáltam egyszerre.

0: egyszerre előttem volt.
1: Azt a mindenit. Hát az egyikkel összejött, kérem a Rádió 1 szlogent.
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Erről van szó, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
0: Köszönöm szépen!
1: Október 9-én lesz ugye a konténernyitás Balázsékkal, és nagyon remélem, hogy tudod, hogy ha a te kulcsod a nyerő, akkor mindent viszel, ami csak a konténerben van.
0: Csodálatos lenne.
1: Minek örülnél a legjobb?

0: Kösz, hogy itt vagytok ma is a Rádió Egyen. Közlekedési információk jönnek. Három kamion karambolozott, és emiatt 3 kilométeres dugó van az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Tatabánya közelében, és történt egy baleset az M5-ös autópályán is Röszke felé, az Örkényi pihenőhelynél. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Szia, Norbi vagyok, Taylor Swift-et szeretnék kérni.
0: Hello, Norbi, kinek menjen?
2: Minden barátomnak mehet, aki él és mozog.
0: Sokan vannak?
2: Nagyon sokan vannak.
0: És ki a legjobb barátod közülük?
2: A Feri.
0: Milyen Feri? Most, de Balázsikat hallgatom, ez most csak valahonnan eszembe jutott. Mit üzensz Ferinek?
2: Azt üzenem, hogy hónap várom.
0: Na akkor Ferinek szól mindjárt Taylor Swift és az Opelite. Figyelem, ha szeretnétek egy kulcsot, és ezzel együtt egy konténernyi ajándékot, akkor most hívjatok 10-én, gyerünk, indul a játék! A számunk 0620-3-111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
4: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
5: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig fél áron. Egyéni előfizetőknek 1 évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
6: Van. Minden pillanat számít.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
9: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Liptai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
10: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Szeretném üdvözölni rajtad keresztül az RNC rendszámmal kezdődő autó sofőrjének. Köszönöm, hogy a mosolyával szebbé tette az estémet, szívesen meginnék vele egy kávét valamikor. Én pedig most ugyanígy szeretnék mosolyra hangolni valakit. Halló, halló!
1: Ja, én Ninetta vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Ninetta, jól vagy? Vagy kicsit meg vagy fázva? Be vagy rekedve?
1: Nem, jól vagyok, csak izgulok.
0: Ó, attól ilyen kicsit érces a hangod.
1: Igen, lehetséges. Okay. Remeg inkább.
0: Aha, honnan telefonálsz?
1: Bágyakszobáról.
0: Az hol van?
1: Csorna mellett, egy kis falu.
0: Ott is hallgatjátok a Rádió 1-et? Jó sokat?
1: Igen, igen. Minden nap, minden órában.
0: De jók vagytok, hát akkor biztos tudod a szlogenünket fejből.
1: Igen, a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Minetta, te vagy a tizedik!
1: Ah, elkezdtem komolyan.

0: most végre sikerült, úgyhogy megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez. Igen. És remélem tudod, hogy október 9-én a nagy konténernyitó partén, ha a te kulcsod fogja kinyitni a Rádió 1 konténert, akkor mindent viszel. Az összes ajándék a tiéd.
1: Igen, és én ennek nagyon-nagyon örülnék.
0: Ugye a konténerben eddig van egy vadi új autó, családi utazás, valamint 1 milliós elektromos szerszámgép csomag, és ez még csak a kezdet, a játék holnap reggel Balázséknál folytatódik. Ed Sheeran érkezik közben. Ez az Azizám.

0: igazi mai sláger megy. Holnap a reggelünk ködös lesz, napközben lehet eső, és 27 foknál nem lesz több.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Robin Schulz újdonságát készítettem közben elő. Halló!
2: Halló, szia! Juli, Viola és Oliver vagyunk, és hazafele tartunk az edzésről.
0: Juli, Viola és Oliver, sziasztok! Milyen edzésen voltatok?
2: Lovagoltunk, ez a családi programunk.
0: De jó! Hogy hívják a lovakat?
2: Hát az enyémet Cinkosnak hívták, Viola a tiédet, Kivi és Baba.
0: De helyesek vagytok, mióta lovagoltok?
2: Hú, változó. 3 éve mondjuk.
0: És akkor ti egy család vagytok?
2: Mi egy család vagyunk, apa pedig otthon vár bennünket.
0: Neki menjen akkor ez az új Robin Schulz dal?
2: Igen, küldjük neki.
0: Na akkor már szól is a Better Times, hiszen ha új zene, akkor is Rádió 1.

0: Gáspár Juniorral várlak titeket, pontosan 9-kor kezdünk, Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz vele télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
8: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
4: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
8: Jobb, ha felkészül.
9: Nagyon féltelek.
8: Ne lassíts!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
8: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
4: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfiol darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
13: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos. Társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba, és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
14: Majd elmúlik.
15: Ezt mondtad múlt héten is.
14: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
15: És ha rosszabb lesz?
16: Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseim gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
17: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
18: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
9: Reklámot hallottak.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: estét és az ünnepeteket.
1: Most itt hallgatom a neveket, hogy amikor Galambó, azt mondják, hogy van ilyen név. Nagyon komoly.
2: Át kellett volna gondolni.
1: Viszont aki még nem hallott róla, annak mondom, hogy szombaton jön a DJ Junior Remix Pack. Nyáron csináltam egészen idáig szerintem egy 18-20 darab különböző remixet. Azokat ki fogom rakni a Facebookomra, rajongói oldalra, illetve a privátra is, és az Instagramra. Aki szeretné hallgatni, tölteni, játszani, az megteheti szombaton.
2: Egy kis zenei hír jön, az a magyar előadó, aki mondhatni Magyarországról először a Billboard Dance listáját vezette, és megtörtént egy újabb csoda vele kapcsolatosan a héten. A Bad Times is ugyanerre a slágerlistára felkerült a Billboardon, ami azt jelenti, hogy kettő dala is van egyszerre ezen a listán, amit egyébként az egész világ figyel, de nem a listázott dalok jönnek, hanem egy harmadik, Imal Angel-től, méghozzá Messengers remixében az I'm

tartalmú adrenalinölő diszkosita a Rádió 1-en, Bárány Attilával, Hamvai Pidzsi Mixer, én pedig DJ Junior vagyok, és kérem szépen legközelebb együtt, hiszen most az elmúlt héten Szombathelyen jártunk, megyünk majd Békés Csabára, és ezt mindig nagyon várjuk, mert ez egy jó nagy fesztiválról felszoktunk lépni, volt, amikor már külön játszottunk ott, de most újra diszkositként érkezünk majd meg Békés Csabára, úgyhogy készüljetek, október 24, diszkosit

0: tiltott előadás.
1: Ennek ki kell találni majd egy új nevet, ez valószínűleg egy biztos,
2: hogy stand-up comedy cover.
0: Vagy retro. Stand-up dráma.
1: Retro dráma. Retro dráma stand-up. Megyünk most tovább, reméljük nem okoztunk senkiben.
2: Nem, bocsánat,
1: megyünk.

0: Budapesten, Made in Italy Party még majd. Egy DJ kollégámmal fogjuk csinálni, aki öreg is, ismeritek.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a következő dal eredetét nagyon-nagyon szeretem, viszont aki csinálta a remixet, azzal nem ők megbékülve, de ennek a dalnak jót tett, hogy hozzájön. Jön Rufus

0: Pihenek a héten gyerekek, viszont szombatőn a DJ Junior Remix Pak, amelyet nyáron követtem el, kb. 18 darab különböző remix, sőt belerakom a Day by Day-t, a saját dalt is, úgyhogy onnantól kezdve le tudjátok szedni, hallgatni, tölteni, és hogyha ne adj Isten DJ-k vagytok, akkor játszani. DJ Junior voltam, én szombaton mixelek egyébként itt a rádió egyen legközelebb, szevasztok!
1: Holnap este Hungörre megyek táncolni itt a fővárosban, szombaton ugyebár Balatonfűszőn várok mindenki sok-sok szeretettel, vasárnap pedig itt majd én játszok, pörgetek, ezzel búcsúzok ma estére, sziasztok, Rádió 1, Hello Disco Shit!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Két nap önfeledett időutazás a vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
5: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
6: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
5: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
6: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Megromlik a viszonyunk, vagy eltávolodunk, vagy elválunk, az akkor is akkor az a az akkori ajándékot jelentette.
8: Az az akkori nexust jelentette. Ma meg már más a nexusunk, ennyi. Add vissza.
7: Add vissza az ajándékot.
9: A szüleim elváltak, apámtól kaptam 6 éves születésnapomra egy hifi tornyot, amit ő akkor már évek óta használt, majd egy év múlva visszakérte.
8: Hogy hiányzik neki?
7: Azért is vannak feketeövesek.
8: Apáméktól kaptam egy robogót. Amikor eladtam, hogy vegyek egy nagyobb motort, akkor apámék elkérték az ár felét, mert hát tőlük kaptam.
7: Milyen szülői kapcsolatok ezek? Tehát veszek egy ajándékot, majd amikor a gyerek tovább lépne ebből az ajándékból, akkor visszakérem a felét.
8: Igen, hogy ezt eladtad az ajándékot, a pénz fele az enyém.
9: Na, szép.
7: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj fizettek érte, miután én már felszereltem a kertemben. Az milyen?
9: Ó, így kell feltenni? Nem úgy jól néz ki.
7: Most, hogy feltetted, ez nagyon tetszik. Add már vissza. Figyelj, ehhez az embernek nem lenne pofa egyébként. Karácsonyi ajándékokat kérnek vissza, NASA ajándékba szülőktől, hétvégi telket, amit már mi műveltünk előtte. Egy nap olvasom a hirdetést, amen hirdetik a telket. Kérdemezem az apámat, mi az? Lerázott azzal, hogy szüksége van az árára, de később visszafizeti. 40 éve várom. Kaptunk NASA ajándékba egy telket, eladták a fejünk fölül, mert hogy kell nekik az ár. Tehát,
8: itt az idő, hogy tanuljál, ha a vége ennek az egésznek, amit itt most csinálunk, azt egyszer csak azt mondod, hogy hány évig hozattam nektek a reggelit.
7: Ja, igen, szeretném, ha visszaadnátok a rántottát.
8: A rántottákat. Most akkor Feri, 5 évig minden reggel itt van az ajtóm előtt valami.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, szokás szerint itt vagyunk veletek totál élőben, három teljes órán keresztül mellettem mostantól Regán Lili, háromszoros év DJ együttes nálunk a Rádió 1-en. Jó színes ma is, hello drága Lili!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, igen, most ilyen kék rózsaszín kedvemben voltam.
0: Brutál jól néz ki a felső, és hát gyönyörök voltak a képek, amiket posztoltál Törökországról, az egyiket mi is posztoljuk rögtön a Facebook és az Instagram oldalunkra, a sztorizunk erről, meg még nagyon sok minden másról innentől. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. A YouTube-on és az applikációnkban nézni is tudtok minket, induljunk el!
1: Csapjunk is bele, ahogy Geri mondta, 2 órán keresztül itt vagyok veletek, elsőként érkezik a Bambolé itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban.

0: kérdezi tőlünk SMS-ben Anett.
1: Hú, hát épp meséltem a Gerinek, hogy én nekem két dolog van, amire azt mondtam, hogy én soha nem fogom csinálni. Az egyik az a bungee jumping, a másik a hőlégbalonozás. Na hát ezt most ezen a félelmen túlléptem, és életem egyik legnagyobb élménye volt. Az a látvány, az annyira megható és annyira csodálatos, hogy örökre belém égett, az biztos.
0: Egy ilyen fotót láthattok a Facebook és az Instagram oldalunkon is, SMS és Viber számunk 0623111111, és hát van egy fantasztikus örömhírünk a következő saját daloddal kapcsolatban.
1: Épp most csekkoltuk a Gerivel, hogy a Shazam top listán jelenleg a 9. a magyarországi összesített listán, a rádiós játszások alapján pedig a 4. legjátszottabb dal Magyarországon ebben a pillanatban, ami elképesztő nagy boldogság nekem, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, hogy velem vagytok, hallgattok. Ezt a dalt egyébként én nem is terveztem.

0: hivatalos év DJ-je, győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer.
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Rengeteg üzenet, mint mindig, minden felületen. Sziasztok, hello Lili, óriási buli van a műhelyben titeket hallgatva. Itt van a feleségem és a lányom is. Most legalább megtudják, milyen az üzletben egy igazi regál Lili buli a Ruci mesternél. Ölelés és köszönöm az energiát.
1: Ó, nagyon szépen köszönjük, és hát maradjatok velünk egészen 11-ig.
0: Így van, épp csak kezdünk belelendülni. Sziasztok, a fülemben természetesen ma este is megy a World is My Radio Show. A torna nélkületek nem is menne, imádattal felétek, írja Andi. De jó.
1: Köszönjük, egyébként nem is gondolnátok, hogy mennyire jó lesznek nekünk ezek az üzenetek.
0: Bizonyám, hol vagytok, mit csináltok, mivel telik az estétek, miközben minket hallgattok, vagy minket néztek, írjátok meg nyugodtan, nagyon kíváncsiak vagyunk. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Lili szokás szerint egy csomó vadi új zenét hozott mára, itt is van a következő.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy délután keresgéltem zenéket, és ez egy nagyon-nagyon nagy újdonság tulajdonképpen, ami szerintem tökéletesen illik a mai rádiózás hangzásvilágához. Ez a Livitól, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: üzenetet is elküldte a János.
1: Jaj, de jó! Köszönöm szépen! Annyira örülök az ilyen üzeneteknek, amikor személyesen is találkozok a hallgatókkal, és utána becsekkolnak hozzánk a rádióba.
0: Sziasztok! Most indultam Magyarországról Barcelonába kamionnal, az utam során mindig a World is My Radio Show megy. Nagyon jók az este mixek, ilyenkor a vezetés is sokkal jobb. Puszi Lilinek, jó a műsor, üdvözlettel, Pali!
1: Akkor egyébként pont elkaptam ezekkel a zenékkel, mert most egy kicsit ilyen spanyol vizekre

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. De jó, hogy Lili van, nézlek titeket, szuper a műsor, Norbi.
1: Köszönöm szépen, nagyon jól esik egyébként, hogy ennyire sokan írtok nekünk.
0: Sziasztok, Szlovákiából gurulok éppen Debrecenbe. Mondom, én is beírok már a műsorba, ha már a sofőr kollégák is titeket hallgatnak. Lilinek üzenem, nagyon jók a zenék, pont tökéletes, ha az ember siet haza a barátnőihez kamionnal. Szép estét és további jó műsort nektek, üdvözlettel a kamionos srác.
1: Köszi, sebességkorlátozás betartani, óvatosan.
0: Így van. Sziasztok, Lili, atomjó szettet raktál össze a berhidai fellépéseden. Imádtam veled bulizni, zseni volt a hangulat, Attila.
1: Köszönöm, ez már hányadik üzenet fellépésről? Nagyon jó, köszönöm.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mi lesz nálunk 10-től?
1: Hát menjünk tovább ezen a vonalon, ugye még egy órán keresztül itt vagyok veletek, készültem újdonságokkal is, úgyhogy ne menjetek messzire.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, és ahol csak a legjobb, a legmenőbb DJ-t mixelnek. Csütörtökönként például Regán Lili, háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök újra mindenkit!
0: SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111. Élőben dolgozunk természetesen, mint mindig. Tudjátok nézni is a műsort a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Menjünk tovább!
1: Jöjjön akkor egy óriási kedvencetek, ezzel indítom a mai adást, ez nem más, mint a Dracula itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádia Budapesten.
1: Így van, és hát biztos vagyok benne, hogy tele lesz, ugye nagyon nagyot megy mostanában.
0: Bizonyám, nem véletlen, hogy olyan ikonikus előadók is dolgoznak vele nagyon szívesen mostanában, mint David Guetta. Mellettem élőben Regán Lilia lemezjátszói mögött, aztán Joe Junior is.

0: lesz egy ilyen adás.
1: Igen. Vivi, reméljük, hogy vetted az adást, tényleg minden a legnagyobb rendben, jó? De Norbi, köszi, hogy ilyen őszinte vagy, én nagyon szeretem a hallgatóinkat.
0: Igen, óriási. Én is.
1: Lilitől szeretném kérdezni, milyen zenéket hallgat, amikor például otthon van, és mondjuk takarít, kérdezi Mónika.
0: De jó kérdés. Hát az a helyzet, hogy nálam ez nagyon hangulatfüggő. Ahogy a ruhák is, amiket hordok, tényleg elképesztően különböző szettekben lehet látni nagyjából minden nap. Ugyanez elmondható a zenéről is. Van, hogy nagyon energikus szettet hallgatok, van, hogy atom, teljesen más stílus, mondjuk ilyen melankolikus zenéket. Aha. Attól függ, hogy milyen hangulatomban vagyok, talán pont ezért nem unom meg soha.
1: Ti is nyugodtan kérdezzetek ám Lilitől, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen 0630 111 111. Mivel megyünk tovább?
0: A következő dalt szerintem nem lehetett megkerülni nyáron, aminek én nagyon örülök, ugyanis szerintem zseniális lett ez a Loco Loco. Ezzel törünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a World Design Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók

0: háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, ővé nálunk minden csütörtök este. Hello Lili, még egyszer!
1: Ciao Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Hú, de sok üzenetünk van Lilitől, nem ez már volt. Hajrá Lili, te vagy a kedvenc, minden csütörtökön hallgatlak, üdvözleten Lengyelországból.
1: Köszönöm, hát nemzetköziek vagyunk ma is.
0: Így van. Minden nap Lilit hallgatom, nagyon megkedveltem, üdvözlettel egy DJ kolléga.
1: Wow, köszönöm szépen, örülünk, hogy itt vagy velünk.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudjátok a műsort élőben, menjünk még mindig a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Mi a következő dal?
1: Durva egyébként, hogy mennyire megy az idő, és hát ha már beszéltünk róla, hogy holnap itt lesz fellépése Hugo-nek, akkor érkezzen David Guettával a közöse, a Shine, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Drága Donna Gabi, örülünk, hogy itt vagy, hiányoltunk, és vissza tudod hallgatni mind a két mai Lili szettet az applikációban és a weboldalunkon. Fellépések még a hétvégén?
1: Ma már megyek egyébként, Budapesten lesz ma fellépésem, pénteken is megyek, szombaton is 5 fellépésem van ezen a héten, mindent megtaláltok a social media felületeimen, várlak titeket szeretettel.
0: Drága Lili, jó bulikat kívánok, jó közönséget, mi pedig találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, jövő héten folytatjuk, sziasztok!
0: És maradjatok, nincs reklám, nem állunk le, jön Joel Junior!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Junior.

0: minket hallgatok. Joel Junior a lemezjátszóknál. Mivel folytatjuk?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Smitch Disco és Sam Felt közöse, akik ott voltak velünk, és hatalmas bulit csaptak a rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where Is My Radio Show-ban, a rádió.

és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Gigi, Jenny voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendá és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Swiss Disco, Sam Feld, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció. Személyesen találkoztattunk velük a születésnapi fesztiválunkon. Danny és Nichols, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók. Pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-el és Sam

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy most Alex Warren, aki kivette az őszi szünet szabját. Szeptember közepén véget ért ugyanis az első aréna turnéja. 2 év turnézás van a háta mögött, úgyhogy gondolom elég fáradt. Azt írta ki a social media felületeire, hogy az érzés, amit érez most, a keserédes. Talán ez a legjobb kifejezése. Reméli, hogy hamarosan újra megteheti mindezt, de addig is köszönetet mond a rajongóknak. Alex Warren és az aktuális kedvenc, a Figure Dream a Rádió 1.

0: Rádiót, a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Robin Schulzot hozom, és egy aktuális kedvencet, ez a Better Times, és hogyha ismerős valahonnan az énekesnő hangja, de hirtelen nem tudjuk elhelyezni a térképen, segítek! Ahogy Martin Garrix dalában itt is Barbs vokálozik, Barbara Argyrou, görög-amerikai feltörekvő énekes dalszerző, a hangját ugye leginkább DJ kollabokból ismerjük, az amerikaiak pedig egy tehetségkutatóból az America's Got Talent 15. évadában tűnt fel, és azóta is járja a saját útját. Robin Schulz, Barbs, Better Times, hozom

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egy igazi sztár DJ a folytatásban, Lost Frequencies. Én nem tudom, hogy bírják a DJ-k ezt a rengeteg utazgatást. Szeptemberben azt néztem, hogy Németország, Ecuador, Pacsai Biza, Spanyolországban, és ez csak a szelete még az utazgatásainak. Szóval rengeteget repülő is, nagyon sok DJ szettje van, de hát addig kell ütni a vasat, amíg meleg ugyebár. Liviról! Ezt most nagyon-nagyon szeretjük tőle. Lost Frequencies, itt a Rádió 1.

Például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opelite-ban. Fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki. Barry Reynolds-nak hívják. A 83 éves Kent megyéből származó férfit, az unokái Millie és Francesca nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy nem.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon, például a Coachella-n, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió